valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: uraljon. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Lábunk együtt jár.

0: termez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben.

0: Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Boldogság a Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
1: Új irgalmas szűz anya!

0: soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az elmúlt alkalommal Jézus feltámadásával kezdtünk foglalkozni, de nem annyira a történésekkel, hanem sokkal inkább, hogy mit tesz az, hogy Jézus feltámadt a mi életünkben. És beszéltünk arról, hogy Jézus feltámadásával kapcsolatban és az ő hatásaival a mi életünkre nézve bizonyos szélsőségekbe esetünk. Az egyik az, amikor valaki azt mondja, hogy csak hinned kell, és minden megvalósul, és igazából nincs már semmilyen probléma, mert Jézus feltámadt, és aki Jézusban él, mondja Szent Pál a II. Korintusi levélben, az már egy új teremtmény, ennek értelmében semmilyen problémád már nem lehet, és mindenre van megoldás. Ebben van egy kis igazság, de illetve nem egy kis, egy nagy igazság van, de hogyha szélsőségesen értelmezzük, akkor irreális dolgokba esünk bele, és ezek elég veszélyesek lehetnek. Másrészt viszont, amiről a múltkor beszéltünk, hogy a Jézus feltámadásának a hatásai az életünkben, amikor mi megtérünk és átadjuk magunkat teljesen Jézusnak is, a feltámadt tud bennünk élni, ezek a hatások performatív igazságok, vagyis nem csupán leíróak, nem csupán az van, hogy hát aki Jézusban van, az egy új teremtmény, vagyis minden másképp működik, hanem ezt el kell hinni, és ennek megfelelően kell elkezdeni élni. Ez kell váljon a mi identitásunká, és amennyiben ez a mi identitásunká válik, megváltoztatja az életünket. És a legtöbb keresztény jelenleg egy olyan keresztény életet él, ami nagyon-nagyon a szint alatt van. Az alatt van, amit Jézus készített számunkra. Ezért ebből többet kellene megismerni abból, hogy mi lehetséges, miután Jézus feltámadt, mit nyitott meg előttünk Jézus. Másodszor jobban kellene ezt elhinnünk, többet kéne ezzel foglalkoznunk és ebből élnünk, mert a legtöbb keresztény sajnos csak névlegesen keresztény olyan értelemben, hogy még mindig abban az identitásban él, amit a megtérés előtt kapott, például, hogy értéktelen vagyok, például, hogy nincs megbocsátás bizonyos bűneimre, hogy igazságtalan a világ velem szemben, hogy én ilyen vagyok. Nagyon sok keresztény még mindig abból él, vagy abból él, amit a világ mond. És ezért van az, nemrég volt Kolozsváron az LGBT felvonulás, a Pride, és ott keresztény, méghozzá volt olyan is, aki egyházi alkalmazásban levő, nem pap, de egyházi alkalmazásban levő személy nem csak részt vett, hanem nagyon pozitívan a sajtó előtt nyilatkozott, és ebben csak azt látom, hogy a világ gondolkodása szerint gondolkozik ő is, és igyekszik közben kereszténynek is lenni. Egy kicsit elszomorított, de nem ez a fontos, hogy engem elszomorított, szerintem az a fontos, hogy ő nem abban él, amit Jézus és az ő feltámadása lehetőségként hozott eléje. A múltkor megígértem, hogy konkrét példákat fogok hozni olyan performatív igazságokról, olyan igazságokról, amik Szentírás leírja, hogy ilyenek vagyunk mi mostan, ha Jézusban élünk, ha megtértünk, hogy lehetőségeket nyitott meg a feltámadt Jézus előttünk, amik viszont nem csak úgy automatikusan nyilvánulnak meg a mi életünkben, hanem el kell hinnünk, meg kell vallanunk, és identitásunká kell váljanak. Ha identitásodat támadás éri, ezért fontos, hogy ezeket a szentírási részeket ismerd, és ezekhez térj vissza. És akkor most hatot fogok összesen hozni, és egy kicsit fűzök hozzá magyarázatot is. Az első 1 Korintus 6:9-11. Azt mondja Szent Pál itt, vagy nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országába? Ne ámítsátok magatokat, sem paráznák, sem bálványimádok, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kabzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablok nem részesülnek Isten országában. Bizony, ilyenek voltatok néhányan. Eddig csak a rossz hírek voltak, de most jön a lényeg. De meglettetek mosva, megszentelést nyertetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk lelke által. Vagyis az az igazság, amit itt Szent Pál leír, az az, hogy te nem vagy kabzsi, iszákos, rabló, aki most a templomba is jár. Tehát nem az van, hogy a régi éned most elkezdett járni a templomba is. Ez voltál korábban, de már nem az vagy. És ide most behelyettesítheted, lehet, hogy nem vagy iszákos, de lehet, hogy bármilyen bűnöd volt,
vagy bűnnel küzdködsz még most is. Azt mondja Szent Pál, most meg lettél mosva, meg vagy szentelve, meg vagy igazulva. Ugyanaz a személy, vagy nem változott meg a személy azonosságit, de most valami teljesen új van. Az az igazság rólad igazából, hogy te egy tiszta ember vagy. Persze ezt jól kell érteni. Azt mondja Szent Pál viszont azt is, hogy értsük meg, ugye ezzel kezdődött, értsétek meg. Gondolkozz, hogy ki voltál korábban. Talán az ördög sokszor emlékeztet rá, hogy emlékszel, hogy milyen voltál, miket csináltál? És erre Johannes Hartl mindig szokta mondani, hogy ha az ördög a múltadra emlékeztet, emlékeztesd őt az ő jövőjére, hogy neki annyi. De veled kapcsolatban, önmagaddal kapcsolatban fontos, hogy mondd ki magadra, tisztára lettem mosva, meg lettem szentelve. A római levél 5.1-ben azt mondja, mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A legtöbb ember a világon tudattalanul és mélységesen vágyik az Istennel való békére. Erre vágynak azok is, akik ezoterikus körökben a harmóniára vágynak. Ez egy őszinte jó vágy, csak elég rossz helyen keresik. Továbbá a római levél 8. fejezetében az áll, nincs tehát már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És ott mélyen minden ember tudja, hogy tisztán önerőből nem képes arra, hogy megfeleljen Istennek és megigazuljon, hogy újból tiszta legyen. Hogy a válasz valahol Jézus Krisztusban van. De az igazság, amit most ki akartam emelni az eddigiekben, ugye az 1 Korintus 6.9.11 alapján, hogy ha te elkezdtél Jézusban hinni, ha átadtad az életedet és megtértél, akkor is, hogyha még előfordul, hogy elbuksz, hogy bűnöket követsz el, alapvetően az az igazság rólad, hogy te tiszta vagy. Ezért ne engedd, hogy a vád újból és újból előjöjjön benned. Ismerek olyan személyeket, hogy egyszerűen nem tudják elhinni, hogy az az abortusz, amit ezelőtt 30 évvel elkövettek, az meg van bocsátva, pedig meggyonták már többször. És nem tudják elhinni, hogy meg van bocsátva. Ez azért van, mert az identitásukban ott van, hogy ők bűnösök, és nem jutott el hozzájuk az üzenet, az örömhír, hogy Jézus feltámadt, és emiatt, hogy Jézus feltámadt, mindaz, aki benne hisz, aki megbánja a bűnét, és hozzáfordul, az tiszta. A második fontos igazság, amit a Szentírásból jó lenne, ha befogadnák. Ez az Efezusi levél 2. fejezetében van, az első verstől kezdve. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Megint ugyanaz a helyzet, amiről Pál beszél, hogy régebb mások voltatok, amelyekben jártatok egykor ennek a világnak szokása szerint, a levegőben uralkodó fedelemnek engedelmeskedve, ez az ördög, annak a léleknek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan ezek között forgolottunk, mikor követtük testünk vágyait, és teljesítettük a test és az érzékek kívánságait. Természetünknél fogva a harag fiai voltunk, akárcsak a többiek. És most jön a változás. De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, melyel szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett, kegyelemből üdvözültetek. Vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban. Tehát itt egy csodálatos leírás van arról, hogy valamikor voltál valamilyen, az nem volt jó. A bűn alatt voltál, a világ szokásait követted, de akkor, amikor megtértél, és ez Pál ugye a keresztségre vonatkoztatja, mert még Pál idejében a keresztség az általában felnőtt keresztség volt, és az valóban megtérést jelentett. Nálunk, ha megkereszteltek gyermekkorodban, el kell jöjjön az a pillanat, amikor te megtérsz. És akkor az történik, hogy egy új állampolgár vagy. Tehát eddig te a földnek, a bűnös földnek a polgára voltál, most már nem ez az identitásod, bár még a földön élsz, hanem te egy új teremtmény vagy. Ha akkor gyerek voltál, amikor megkereszteltek, akkor most tudatosíthatod és kimondhatod, hogy akarod, hogy ez a dolog határozza meg az életedet. Hogy teljesen új. Nem az van, hogy majd Jézus valamikor helyet fog nekünk adni a mennybe. Majd ha meghalok, remélem, hogy mennybe kerülök. Nem.
az a hely már készen áll számodra. És amennyiben te megtértél, már biztos az a hely számodra. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagyok. Ez az igazság, a mennyország állampolgára vagyok. Ez azt is jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagy, hogy nem vagy kitéve a bűn és a sátán támadásának. Nem kell megtenned már a bűnt. Jézus kihozott téged onnan. Egyszer s mindenkorra. De újból és újból, ahányszor szorult helyzetbe kerülsz, ezt meg kell vallanod, és ebből lesz erőd, hogy valóban ennek megfelelően is élj. Sokszor elfelejtjük, vagy feltör bennünk a régi ember, és ilyenkor bukunk el. A harmadik ilyen igazság, amiből érdemes élni keresztényként, az a Római Levél 8. fejezet 9-11-ig. Ti azonban nem test szerinti, hanem lélek szerinti emberek vagytok. Ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben viszont nincs meg Krisztus lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a lélek életet ad az igazságosság által. S ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztus a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Nem tudom, hogy mennyire tud átmenni így, ahogy felolvasom ezeket az igéket, annak a dicsőség, amit ezek kifejeznek. Mert ezt fel kell fogni. Ugyanaz a lélek, amely Jézust a sírból kihozta, amely ezt a nagy csodát művelte, benned is lakik. Olyan, mint egy Dacia, ami egy szép napon arra ébredt, hogy benne egy Ferrari motor van. De eddig nem tudta, mert addig mindig 30-al ment. Olyan, mint egy kreditkártya, amin rengeteg pénz van, de te nem tudod, hogy van rajta pénz. És előfordulhat, hogy éhen halsz, pedig ott van. Ez történik a legtöbb keresztényjel, hogy élnek egy valamilyen keresztény életet, de nem tudják, hogy mekkora lehetőségek vannak. És az a helyzet, hogy a kereszténységet félig megélni nem érdemes. Mert már a bűnben nincs örömöd, és a keresztény életedben sincs örömöd, mert nem éled a teljességet. Tehát a harmadik performatív igazság, amit elitek, szeretnék tárni, kedves testvérek, ige alapján, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. Amikor valakinek baja van, jön, és akkor sokszor ez történik, hogy megkérnek, hogy imádkozzunk értük, és az imádságháza elsősorban nem azért van, hogy kiszolgáljuk az embereket, de megtesszük szívesen. Csak hogy a kérdésem sokszor, de már sokszor volt úgy, hogy nem csak, hogy megkért, hogy imádkozzunk, hogy támogassuk imával, hanem egy kicsit az volt az érzésem, hogy imádkozzunk helyette. Hogy ő nem hiszi, vannak ilyen kijelentések, hogy azt mondják, hogy imádkozz, te értem, kotizol, mert a te imádat Isten meghallgatja. És azon gondolkozom ilyenkor, hogy most mit gondolsz te magadról? Mert az, hogy az én imámat Isten meghallgatja, persze az én imámat Isten meghallgatja, ez nem kérdés, bár nekem is ugyanúgy hinnem kell, de a kérdés az, hogy te miért nem imádkozol magadért, vagy imádkozz a gyermekemért, hogy térjen meg, és én mindig azt mondom, én szívesen imádkozom a gyermekedért, de főleg imádkozom veled a gyermekedért, mert nekem nincs akkora tekintélyem a szellemvilágban, hogy te gyermeked fölött, milyen tekintélyed neked van szülőként. A te imád sokkal-sokkal nagyobb erejű tud lenni, ha te hajlandó vagy elhinni, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, hogy a feltámadás ereje benned is van, és ez nem egy olyan dolog, amit csak a felszeltelés hoz, hanem ez mindenkinek megadatott. Hol van az, hogy Isten látszólag kilátástalan helyzetek elé helyez téged, kedves testvérem? Hogy azt mondhast, pont a kilátástalan helyzetre. Gondolj a kilátástalan helyzetre, ami a te életedben van, ahol te nem úgy látod, hogy ott nincs semmilyen változás. És akkor jelensd ki, hogy ugyanaz a lélek van bennem, aki Krisztus feltámasztotta. Gondolj arra a életed azon területére, ahol nincs élet. És jelensd ki a feltámadt Jézus életét, amit a Szentlélek behoz. Mondd, ezt akarom most látni, de ezt kijelentem, ezt elhiszem, hogy van. És látni fogod, lehet, hogy nem egyből, de látni fogod, ahogy ha ezt naponta megteszed egy ideig, akkor fogod látni, ahogyan átalakul. Akár megoldások történnek. Vagy pedig Isten mutat meg neked egy nagyobb valóságot, az ő terveit azzal kapcsolatban. Tovább megyünk a negyedik ilyen szentírási ige. Pál azt mondja,
ő használja ezt a képet, hogy a testünk meghalt Jézussal, de illetve pontosabban ő a húsunkat mondja, a szárx. De ilyenkor a hús, amikor Pál így negatívan beszél a húsról, nem arról van szó, hogy ő negatívan beszél a testről, hanem a bűnös mi voltunkra vonatkozik a hús, a struktúrása, a magatartásformák a mi életünkben, amik bűnösek. És az igazság az, hogy meghaltam a testnek, meghaltam ennek a bűnös embernek. Aki Jézusban van, olvastuk nem rég, aki Jézusban van, az egy új teremtmény. Az, hogy meghaltam a testnek, és új teremtmény vagyok, nem jelenti, hogy nem tudok bűnt elkövetni. De azt igen, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni. Az újjászületés által, hogy Jézus mellett döntöttél, akkor újjászülettél, nem vagy rákényszerítve, hogy ugyanazt a szemetet elkövesd, mint eddig. De ezt fontos, hogy tudjad. És lehet, hogy nem nyilvánul meg rögtön most. Sokszor még mindig úgy látod, hogy rá vagy kényszerülve, de ha Jézus bejön az életedbe, olyan lehetőségek nyílnak meg előtted, amik azelőtt nem voltak meg. Persze, hogy vannak folyamatok, és előfordulhat, hogy visszaesel, de mégis az az igazság, hogy újjá lettél teremtve, és ebben kell éljél, mert ez hoz szabadulást. Mi régebb csoportos foglalkozásban foglalkoztunk olyan férfiakkal, akik a pornográfia és az önkielégítés fogjai voltak. És ez egy fél éves folyamat volt a Free Indeed-ben, és ebben a folyamatban a fél év alatt sokkal többet dolgoztunk az identitással, hogy higgy el, hogy ki ő Jézusban, és higgy el, hogy ő már nem rabja a bűnnek, és ebből kezdve ki éljen. Sokkal többet foglalkoztunk ezzel, mint azzal, hogy ne tett többé. Mert persze, hogy újból elkövette, addig, amíg nem hitte el, hogy ő már nem rabja ennek. Hogy Jézus megnyitotta a lehetőséget. És a leggyakrabban használt ige ebben a fél éves folyamatban mindig az volt, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. János 8. fejezetéből. Saját erőből generációról generációra ugyanabban a szemétben vagyunk. Jézussal viszont megnyílik egy ajtó, amelyen keresztül kilépsz ebből. Másik dolog, meghaltál a testnek. Ezzel még tudsz bűnöket elkövetni, de már nem élvezed a bűnt, mert már meghaltál a testnek. Egy valódi megtérés azt jelenti, hogy már nem élvezed a bűnt. Ha még mindig élvezed a bűnt, azt jelenti, hogy nem tértél meg, még ragaszkodsz hozzá. Vannak olyan keresztények, azt mondják, régebben nem szerettem imádkozni, most már élvezem. Nem szerettem Szentírást olvasni, most már élvezem. Nekem is volt olyan időszakom, hogy egyszerűen nem jött, hogy mást olvassak, csak a Szentírást. Mert annyira életet találtam benne. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vannak olyan dolgok, amiket régebb élveztem, most meg valahogy irtozom tőlük. Számomra van olyan, amikor 20 éves voltam, volt bizonyos fajta zene, amit nagyon szerettem hallgatni, aztán egy ideig nem hallgattam, mert kazettákon volt, aztán már nem voltak kazettáink, de valamikor a rádióban újból adták azokat a dalokat, és úgy elcsodálkoztam, hogy már mennyire nem élvezem azokat a dalokat. Még zeneileg még mindig tetszett, de főleg a szövegük már úgy valahogy nem mozgatott meg. A természetes ember nem élvezi a szentséget, a természetes, a bűnös ember, az, aki a világ szerint él, mert ő halott a bűneiben. A megtérés pont azt jelenti, hogy hirtelen olyan dolgok kezdenek fontossá válni számodra, amik azelőtt nem. És azok a dolgok, amik azelőtt fontosak voltak, már nem. Ha nem ez történt, akkor testvérem, ez egy jele lehet annak, hogy a te megtérésed még nem történt meg, vagy legalábbis nem elégségesen, vagy bizonyos területeken nem, és akkor egy kicsit ezzel foglalkozni kell. De tovább lépünk, az ötödik igazság, amit az igéből találunk. Miért is tisztított meg, váltott meg, szentelt meg Jézus? Mi a célja? Mit jelent az, hogy szent egyáltalán? A biblikus felfogásban a szent az, ami az Isten tiszteletre van szánva, ami megszentelt, ami képessé tesz az Isten tiszteletre. És a Kolosszei levél 3:10-ben az van, levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Vagyis a célja Istennek mindazzal, amit tesz velünk, a feltámadás erejének a célja, hogy őt megismerjük. És amikor a Biblia azt használja, hogy megismerni, akkor nem csupán ismerettséget jelent, hogy ja, ismerem, találkoztam már vele, hanem hogy mély szeretet kapcsolatot fejez ki. Azért haltál meg a bűnnek, azért támad fel Jézus értünk, azért halt meg értünk, hogy Istent élvezd. És ezt nevezzük mi imádatnak.
Ha akarod, továbbra is elkövetheted a bűnöket, de ez a legszomorúbb állapot itt a Földön, amikor túl kevés dolgod van Istennel, hogy élvezhessd őt, és a bűnből is már annyira megtértél, hogy azt sem élvezheted. Amint mondtam, a félig megtérés az szerintem a rosszabb állapot, mint egyáltalán nem megtérni. Ha Jézushoz tértél, az nem azért van, hogy barátaid legyenek, vagy hogy jó könyveket olvassál, hanem hogy Jézust élvezd. Isten azért fizette ki a nagy árat, hogy bejáratod legyen hozzá, hogy élvezhessd őt. És itt most bontsuk le azt a hazugságot, mert sokszor hallom, vagy nem is mondják ki, csak ez van ez a meggyőződés, hogy annál szentebb vagy, minél kevésbé tapasztalod Istent, mert hitben járunk, és nem látásban, ugye idézik Szent Pált, csak hogy nem erre vonatkozik az, amit Szent Pál mond. Testvérek, szükséged van találkozásokra, Jézussal, élményekre, szükséged van arra, hogy élvezd Isten jelenlétét. Nem azt mondom, hogy csak ebből éljél, és hogy ezt hajhászod, de szükséged van erre, mert hogyha nem élvezed Isten jelenlétét, Isten akar közel jönni hozzád. Ha pedig nem jön hozzád soha közel, azt jelenti, hogy te nem vagy ott, ahol kellene. Isten ott van, csak te nem vagy ott, ahol kellene. Nem Istenem múlik az, hogy élvezhetővé váljon a te keresztény életed. Úgyhogy nyugodtan vágyhatsz arra, és kérheted Istent, Uram, jöjj közel, mert ő szívesen jön. A Szentírásban talán a leggyakrabban ismételt mondat az Ószövetségben, hogy ha szívből keresed Istent, az ő arcát, akkor ő hagyja, hogy megtaláljad. Feltéve, hogy szívből teszed ezt. A fő oka annak, hogy a bűn nem vagány, az, hogy a bűn elrontja az étvágyadat Isten iránt. Nem azért nem követünk el bűnt, mert rosszat tesz a mi életünkbe. Persze, hogy rosszat tesz a mi életünkbe, de a legszörnyűbb hatása, hogy nem tudod élvezni Istent a bűn miatt. A bűn elkövetése után már nem keresed annyira Istent, már nem élvezed őt annyira, és ez fordítva is van, hogy a valahányszor ledobsz egy bűnt magadról, gyónásban, vagy bármilyen más módon, annál könnyebben tudod élvezni Isten jelenlétét. És a hatodik igazság, amit elétek akarok hozni, azzal kapcsolatos, hogy milyen is volt Jézus a feltámadás után. Látjuk, hogy olyan dolgokra volt képes, amikre amúgy ember nem. Át tudott menni a falakon, bár igazi teste volt. Egy kicsit nehéz volt őt felismerni, mert egy kicsit más volt, mégis ugyanaz. És egyszerre több helyen is tudott lenni, vagyis egy megdicsőlt teste volt. És az első korintusi levél 15. fejezetében azt mondja Pál, ime titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan minnyájan meghalni, de minnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt a végső harsonaszóra, mert megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi pedig elváltozunk, mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie. De mivel is alakulunk át? A most felolvasott ige előtt, ugyancsak az 1 Korintus 15-ben azt mondja Pál, így van a halottak feltámadása is. Romlandó testet vetnek el, és romolhatatlan test támad fel. Szégyenben vetik el, és dicsőségben támad fel. Dicsőségben vetik el, és erőben támad fel. Érzéki testet vetnek el, és lelki test támad fel. Ha van érzéki test, van lelki test is. Ezt mondja az írás is. Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, csak azután a lelki. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való. Amilyen a földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is. Testvérek, én nem tudom pontosan, milyen lesz az, amikor feltámadunk, de például, ha Jézus tud falakon átmenni, mi is fogunk tudni falakon átmenni. Lesz egy megdicsőlt tested, ez az igazság, ebből lehet élni. Pál azt mondja, ez az oka annak, hogy a testeddel nem kellene bűnt elkövetned, mert ez a Szentlélek temploma is, ez megdicsőül. Sőt, már most bizonyos fokig megdicsőült, de ez még ki fog teljesedni a feltámadáskor. Tehát most nem arra bátorítalak, hogy most próbálj meg átvenni a falon, ez nem lenne túl okos dolog, de már most bizonyos értelemben, bizonyos dolgokra képes vagy, ami több, csupán amihez szoktunk. És ennek értelmében valóban, például a betegségben kijelenthetem, hogy Jézusban van gyógyulás, és átadhatom magam is. Ha Isten indít rád, erre valóban egy jelet,
akkor már úgy viselkedhetsz, mintha már meggyógyultál. Ez minden további nélkül lehetséges. Testvérek, meg kell szoknunk újból azt, hogy számítsunk a csodákra. Hogy ne csupán a természetesben éljünk, hanem a természet fölöttiben. Ez egy elhívás. Ez az első keresztények ebben éltek. Az első keresztényeknek mindennapos dolog volt az, hogy történnek csodák. Meggyógyult mindenki abban az időben? Nem gyógyult meg mindenki. Tehát nem az van, hogy aki Jézusban van, akkor már semmilyen problémája nincsen, de sokkal gyakoribbak voltak a természet fölötti megnyilvánulások, és erre vissza kellene térnünk nekünk, mint keresztények. És tudjuk azt is, hogy eljön az a nap, amikor viszont a teljesen megdicsőlünk, akkor már nem lesz egyáltalán betegség, akkor már nem korlátoz minket a testünk, hanem egy új megdicsőlt testünk lesz, és az dicsőséges lesz, csodálatos lesz. Most elmondtunk 6 igazságot, lehet, hogy egy kicsit sok volt, megpróbálom ismétlésképpen a főbb gondolatokat átadni újból. Az első arról szólt, hogy tiszta vagyok, amennyiben Jézusnak adtam az életemet, Jézus megtisztított engem, és ehhez már csak az szükséges, hogy ha még elbukok, akkor azt megjónom, és újból teljesen rendben vagyok Istennel. Ezt el kell hinni, hogy Isten előtt kedves vagyok, rendben vagyok. Ez mindenkire vonatkozik, aki megtért. Második gondolat az volt, hogy a mennyország állampolgára vagyok, ezért már nem kell a bűneimben élnem. Egy új állampolgár vagyok, új szabályok vonatkoznak rám. A harmadik arról szól, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. A negyedik az volt, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni, ugye van egy kis átfedés egyiktől a másikig. Az ötödik az volt, hogy azért van mindez, hogy élvezd Istent, és ez lehetséges, és az megtért életnek az a tulajdonsága, hogy élvezed Istent, és már nem élvezed a bűnt. A hatodik az, hogy megdicsőlt testet kapunk, ez már most részben megnyilvánul, és teljességben pedig a feltámadáskor. Mindezekre a válasz igen. A lényeg az, hogy ne kerüljünk túlzásokba, már szabad vagyok, vagy később leszek szabaddá téve, erre is a válasz igen, már szabad vagyok, de ez egy performatív igazság, ebbe a szabadságba egyre jobban bele lehet nőni. A Szentírás szerint szabaddá vagyok téve, most is egyre inkább szabaddá tesz Isten, és a teljes szabadulást még a jövőben kapom meg. Mind 3 dolog igaz. Éppen ezért a megtérés az nem egy punktuális dolog, hanem egy folyamatban vagyunk a megtérésünk óta. Az a legszomorúbb, amikor keresztények azt gondolják, hogy ők már készen vannak. Nem vagyunk készen. Akkor vagyunk készen, amikor meghaltunk. Ne hangsúlyoz túlságosan egyet a 3 közül. Ha csak mindig azt mondom, hogy a jövőben fognak megtörténni a tökéletes dolgok, akkor ez egy túlvilági vigasztalás. De Isten már most akar megváltani minket. Ha jelenben, ha azt mondom, hogy de már most minden megvan, ez keresztény pszichoterápia, amely azonban túl kevéssé világítja meg annak erejét, amit Jézus tesz. Ha csak már meg vagyok mentve, akkor elveszítjük a realitást, a mostani folyamatokat, amiken keresztül megyünk, és elveszítjük a végidőkbeli kiteljesedésre való tekintetünket. Tehát mind 3 nagyon fontos, ez a keskeny út, hogy ne kerüljünk túlzásokban olyan értelemben, hogy már egy kicsit elferdül a keresztény dolog. Tehát már most megkaptuk a Jézus Krisztus feltámadásának erejét, ez növekszik a mi életünkben, és beteljesedik majd a feltámadáskor. Itt most befejezzük, és a konkrétumokat minden hallgatóra rábízom, hogy ezekből az igazságokból éljen. Dicsértessük Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ezen a szép szerda estén. Imára hívjuk a hallgatókat. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Tehát itt tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

szerető atyánk, szent színed elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem, neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délben és este, éjjel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és vallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád. Elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom. Azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged. Bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért, minden emberért, akit az utamba vezet, minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz, de minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket. Hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja a te isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindjárunkra, hogy elnevesszünk. De köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsáss meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsáss meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsáss meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsáss meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsáss meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a békjóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

Hálás szívvel térdelek most szent színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás. De te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre

Akadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most szent színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a szent lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe, és köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a szent misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Jézusom, hálatát szívvel borulok előttbe, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemen szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsad elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet

kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözettségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küld el a te szent lelkedet nekük is, számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járd át őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most is mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzzel váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet és az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

nagy vagy te, Uram, mély nagy vagy te, a szívem áld, és valóban hálat tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedben, a te jelenlétedben lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat, és mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy előtte jöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned és te általad.

0: kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodsz,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukul a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. Lesz szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: lélekkel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban be.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban vár.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.

0: Istennek szent angyal, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy.

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy már!

0: találtál.
1: Asszonyunk, Istenek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: voltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: szűz anyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN Katolikus Televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
1: Hát a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak, és később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is, és akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
0: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
1: Tehát idén kerül legelőször megrendezése, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc hittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
0: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
1: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne. Tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül, nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsél nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
1: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul, illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
0: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
1: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
0: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
1: Ugye szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 szemét fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ez úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
0: Nemzetközi ez a pályázat?
1: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
0: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
1: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogy ha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
0: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
1: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képvisel elő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: Eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesélj nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukathassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehetnek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem el érezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, hogy a kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött ez a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez egy nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak, meg pláne, hogy itt a nyári szünetben ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a canalarts.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Cannes Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül, a Cannes Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az ó vagy új szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák: a boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk: kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel: a hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések: a művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden korán kelő hallgatót, Józsa Ferenc nevében is, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Áldott napot, hetet, hónapot kívánunk önöknek, mert igen, beléptünk egy újabb hónapba, a nyár utolsó hónapjába, hiszen augusztus van már. Harmadikát írunk, és az Úr 2026. esztendejébe járunk. Ma ünnepeljük a Herminákat, a születésnaposok házassági évfordulót ülőkkel együtt imádkozzunk az ünnepeltekért, Isten áldó szeretetét kérve rájuk, és önökre is, mindannyiukra. Változások lesznek a napokban, műsorkínálatunkban, ezért is figyeljünk egy kicsit jobban, de ez jó, mert egy kis új szint hoz az életünkbe. És nézzük csak, egészen 10 óráig nem lesz változás, hiszen a reggeli csendességgel kezdünk és Kertész Marikával, majd a reggeli imákat elmondhatjuk együtt, a zsolozsma reggeli dicséretét pedig a kármelita nővérekkel. 6 óra 40 perckor minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásába hallunk majd egy szép gondolatot. 6 óra 45 perckor ébredjen a Mária rádióval, azaz velünk, ha hétfő, általában Székelyudvarhelyről van a műsor. Tartsanak velünk, ne hagyjanak magunkra. Egészen 7 óra 55 percig, amikor az igézőt hallgathatjuk meg, egy szép tanúságtétel, amiből bizony sokan tanulhatunk, 8 órától pedig Szent Misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. 9 órakor imaszándékokat fogadunk, 9 óra 15 perckor pedig az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. Nos, eljött a 10 óra, hát kapcsolunk Medjugorjéba. Reggel imát hallhatnak, katekézist és tanúságtételeket. Egészen 12 óra 55 percig, amikor egy újabb műsorismertetővel kedveskedünk önöknek, de ekkor már a délutánra vonatkozólag. Most csendességre hívjuk önöket, kedves hallgatók, majd buzgó imára utána.

egyedül fölment a hegyre imádkozni. Jézus pontosan tudta, hogy a szolgálat ereje nem a csodákból, nem a sikerekből, és nem is az emberek lelkesedéséből fakad, hanem az Atyával való közösségből származik. Ezért vonult el újra és újra, hogy időt töltsön vele. Nem csak a nehézségek idején imádkozott, nem csak a Getsemáni kertben borult le, vért verejtékezve az Atya elé, hanem a nagy győzelmek után is. Tudatában volt annak, hogy a siker legalább akkora kísértés lehet, mint a szenvedés. Hiszen az ember ilyenkor könnyen elhiszi, hogy az Úr nélkül is simán megy minden. Az ő példája ma téged is arra ösztönözhet, hogy időt tölts egyedül az Úrral. Minél több feladatod van, minél több kihívás vár rád, annál inkább szükséged van arra, hogy mindent félretéve egyedül maradj Istennel. Hogy felmenj a találkozás hegyére, hiszen ott elcsendesedhet a szíved. Ott világossá válhat számodra az Atya akarata. Ott új erőt kaphatsz a szolgálathoz. Nem még több programra, vagy még több munkára kell időt szánnod, hanem több olyan alkalomra, amikor félrevonulsz, és engeded, hogy Isten a szívedre beszéljen. Ha az Isten fiának ez nélkülözhetetlen volt az életében, a szolgálatában, mennyivel inkább szükséged van rá neked is? Van-e az életedben egy olyan hegy, egy hely, ahol rendszeresen kettesben lehetsz Istennel? Mikor volt utoljára olyan időd, amikor nem csak elmondtad az imáidat, hanem csendben az Úr jelenlétében maradtál? Mi az, amitől ma félre kellene vonulnod, hogy jobban meghalld az ő hangját? Isten vár rád a hegyen, a csendben, mert találkozni szeretne ma veled. Ne várakoztasd meg őt!

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őrizzél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket. Kedvem telt szavadban és örömes szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istenem.

0: Üdvözítünk minket országává és papjaivá tett, hogy Istennek kedves áldozatokat mutassunk be. Szólítsuk őt hálás szívvel, Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban. Krisztus örök főpap, aki népedet szent papságban részesíted, engedd, hogy mindenkor Istennek kedves lelki áldozatokat tudjunk bemutatni.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Ajándékozz nekünk jóságosan a szent lélek gyümölcseit, a türelmet, a jó szívűséget és a szelídséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy szeressünk és magunkénak mondhassunk téged, mert te magad vagy a szeretet, és segíts jót cselekednünk, hogy életünkkel is magasztaljunk téged.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy testvéreink javát keressük, és így könnyebben elnyerjék az üdvösséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.

0: Urunk, mindenható Istenünk, Te elvezettél minket ennek a napnak kezdetére. Védj meg isteni erőttel, hogy ma semmi bűnre el ne hajoljunk, hanem arra irányuljon minden szavunk, gondolatunk és cselekedetünk, hogy megtegyük igazságodat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiat által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nekünk keresztényeknek nem az a feladatunk, hogy kezünket csupán tisztán tartsuk, hanem az, hogy kezünkkel meggyúrjuk a világ tésztáját, mondta Henri Boulard Essier.

0: Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat Sebestyén Ágaston, Márifalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Amikor a kenyérszaporítás után mindnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben nő elbocsájtja a tömeget. Amint elbocsájtotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémülten felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram. Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzám. Te kicsin hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzájöttek, mind meggyógyultak. Ezek az evangélium igéjé.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Kedves hallgatók! Nem ismeretlen a történet. Ugyanakkor nem nehéz elképzelnünk magunk előtt a nem mindennapi eseményt. De ott és akkor nem csak egy csoda történik, amelyet már megszokhattunk az Úr Jézustól, hanem sokkal több mondani valója van az eseménynek. Picit gondolkodjunk el három dolgon, amelyek közelfoghatók a mai evangéliumban. Jézus szeretetem, Péter hitem és az egyház erejem. Jézusnak a szeretete. Az Úr Jézus kívánta a csendet, és csendben a mennyei atya jelenlétét. Alig, hogy elmerült az imádságban, lelki szemeivel észrevettem, hogy apostolai bajban vannak, a viharral küszködnek. Mondjuk úgy azonnal felugrott és segítségükre sietett. Szeretete szárnyakot adott, észre sem vettem, hogy már elhagyta a partot, és lábai már nem a szárazföldön, hanem a hullámokon járnak. Ez a mi vigaszunk és reményünk lehet. Van szeretet, amire mindig számíthatunk, ami sosem hagy cserben minket. Hipolit Zendin, amikor Námutban a Szent Pál templomban megfestette az üdvözítő képét, finom betűkkel alig észrevehetően oldalsebébe bejött a szülei, testvérei, barátai nevét. Ezt csak sokkal később fedezték fel. Nekünk nem kell külön beírjuk Jézusom szívébe neveinket, szeretteink nevét. Tele vannak írva mindannyiunk nevei kitörülhetetlenül szeretetében. Péternek a hite. Amikor Péter apostol megpillantja az Úr Jézust, felkiált, Uram, hogy te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Vagyis add, hogy ott legyek, ahol te vagy. Bár Péter apostol még kételkedik, de mégis mer ráhagyatkozni az Úr Jézusra. Pontosan ebben áll a hit. Hinni annyit jelent, mint részt venni Jézus Krisztus létében, létezésében. Hinni nem csak annyit jelent, mint elfogadni azt, amit az Úr Jézus mond, hanem Jézus Krisztus erejével belépni abba a világba, amelyben ő van, a természet felettiben. Hinni annyit jelent, mint ebben a világban élni, viharban, hullámok közt, ezt tapasztaljuk, de megfogva Jézus Krisztus felénk nyújtott kezét. Virágok idézőjelben tornyosulnak egymás fölé. Legalul van a testi ember, akit nem érdekel a csillagok ragyogása, nem érdekli a másik ember becsülete, őt csak a test, az anyag érdekli. Aztán ott van a szellemi ember, aki számára a lélek döntőbb, mint a test, a szeretet vonzóbb, mint a hatalom, az igazság fontosabb, mint a haszon, és sorolhatnánk tovább. És legfelül ott van a lelki ember, aki számára a jóisten valóságosabb, mint a világ, a kegyelem foghatóbb, mint az energia, a jövő döntőbb, mint a jelen pillanat. Az ilyen ember is benne él ebben a világban, végzi feladatát, de Krisztus lelkületével teszi mindazt, amit tesz. Persze, hogy ez nem egyszerű és nem könnyű, csetlőbotló emberek vagyunk. Látjuk, tapasztaljuk, hogy hullámok között kell járni, viharok közt kell fenntartani a hitünket. És ott az egyháznak az ereje. Mi volt akkor az egyház? Egy roskadozó kis csónak, benne 12 egyszerű ember, és ezek is bajban, viharban. Elvesztek erősen, de előbbre nem jutnak. Ma sincs könnyű helyzetben egy házunk. Kívülről rengeteg támadás, belül a maradiak és a haladók harca. De a hívő ember most sem hagyhatja el a remény. A viharos hullámokon át ma is hallatszik az Úr Jézus szava, te kicsi hitű, miért kételkedtél? Az olaszországi Messinában az illetékes szervek megállapították az egyik templomról, hogy életveszélyes, ezért a hatóság elrendelte lebontását. A történelem különös iróniája, hogy erre nem került sor, mert 1980-ban egy hatalmas földrengés rázta meg a várost. Nagyon sok épület, nagyon sok templom romokban hevert, de az, amelyiknek elrendelték a lebontását, sértetlen maradt. Valahogy így vagyunk az egyházzal is. Mindenkorban hitték, hogy hamarosan eljön a vége. Minden évszázadban meghúzták fölötte a lélekharangot, és azok tűntek el a történelem színpadáról, akik a harangot húzták. Az egyház él, mert az Úr Jézus vele van a viharok között. Tudjuk, a katakombák egyháza 300 éven át szenvedett, de nem sopánkodott, hanem remélt. A történelem folyamán pápáknak hányszor kellett elmeneküljenek Rómából, de mindig visszatértek. Nem fegyverrel, nem politikai alkudozással, hanem Jézus Krisztusnak az erejével. Az Úr Jézus megígérte, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházán. Kérjük a Jóistent, hogy adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mindig bízni tudjunk az Úr Jézus szeretetében. Mindig hinni tudjunk abban, hogy az Úr Jézus a viharok közepette és kézen fogva vezet bennünket. És mindig szeretni tudjuk az egyházat, amelynek tagjai vagyunk, és amely a Szentlélek vezetésével, annak ellenére, hogy sokszor megpróbálták elsüllyeszteni, átvisz minket a túlsó partra. Amen.
0: Kedves hallgatóink, a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat hallhattuk Sebestyén Ágaston, Mári falvi plébánostól.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. augusztus 3-án a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Dávid Gyöngyi köszönti Önöket, a pontos idő 7 óra és 11 perc, hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a sepsi Szentgyörgyi Szent Gellér templomba tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

2027-es ifjúsági világ találkozó. 2027. augusztus 3-a és 8-a közt tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világ találkozót, melynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án, azaz ma kezdődik a hivatalos himnusz világpremierjével a VID Szöul YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályaműből választották ki, a nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum, Bízzatok, én legyőztem a világot című dal egy koreai zeneszerző írta. A 2027-es szöuli ifjúsági világnap lesz a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg az 1995-ös manilai eseményt követően, és az első nagy olyan országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás. Az összejövetel lehetővé teszi a katolikus egyház számára világszerte, hogy egyedülálló élményben legyen része a koreai társadalommal való kapcsolatfelvételben, amelyet nagy vallás és kulturális sokszínűség jellemez.

Mesterkurzus a püspöki palotában. A nagyváradi római katolikus püspökség augusztus 3-a és 10-e között első alkalommal szervezi meg a Patacsics Summer Music Academy nemzetközi mesterkurzust, amelynek célja, hogy magas színvonalú szakmai képzést és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a klasszikus zene fiatal tehetségei számára. Ebből az alkalomból szeretettel várják a klasszikus zene kedvelőit augusztus 3-án, 5-én, 7-én, 9-én és 10-én 7 órai kezdettel a Püspöki Palota dísztermében tartandó koncertre.

Távol 24 órás dicsőítés. A sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomban Urunk színeváltozása ünnepére készülve 24 órás dicsőítésre hívnak mindenkit. A program augusztus 5-én délután 5 órakor kezdődik a közösségi ház nagy termében, majd augusztus 6-án a templomban ér véget. Ez idő alatt lehetőség lesz Szent Jónás elvégzésére, lelki beszélgetésre, szentírás olvasásra, rózsafűzér zsolozsma imádkozására. Az alkalom mindenki számára nyitott.

Idén is megrendezik a Csángó Fesztivált. Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be az augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben zajló 34. Csángó Fesztivál és népművészeti vásár programjába. A fesztivál küldetése bemutatni és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángók, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást, írták. Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi, felvidéki és magyarországi néptánc együttesek, zenekarok, énekesek. A rendezvény pontos programterve, a fellépők listája, valamint a jegyinformációk a csángófesztivál.com oldalon találhatóak.

A szatmári svábok története. Augusztus 6-án délután 6 órától a Károlyi kastélyban kerül sor a szatmári svábok története a betelepítéstől napjainkig című tanulmánykötet ünnepélyes bemutatására kerekasztal beszélgetés formájában a szerzők jelenlétében. A kötet a szatmári svábság több mint 3 évszázados történetét tárja az olvasó elé. A könyvet augusztus 4-én délután 6 órától Szatmár Németiben a Megmaradás házában, valamint augusztus 7-én a 6 órás szentmise után az Erdődi templomban is bemutatják. A kötet a helyszíneken megvásárolható, és dedikálásra is lehetőség lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Most pedig az időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat augusztus 4-én, azaz holnap reggelig meghosszabbította a vörös jelzésű hőségriasztást Szatmár-Bihar és Arad megyére, ahol továbbra is rendkívüli hőség és szélsőségesen magas hőmérsékletek várhatók. Ezekben a térségekben 35-39 Celsius fokos nappali csúcshőmérsékletekkel. A hőérzet rendkívül megterhelő lesz, a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja kritikusnak számító 80-as értéket. Az éjszakák is trópusiak maradnak, a minimumok 23-25 Celsius fokig emelkednek. Egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben van, Moldva térségén, Munténia délnyugati részén, Olténia nyugati és déli vidékein, a Bánság déli részén, valamint Erdély déli területein is. Az érintett régiókban a nappali maximumok 33 és 37 Celsius fok között alakulnak, a legmagasabb értékek a Bánság déli részén várhatók. Helyenként az éjszakák is trópusiak lesznek 20-22 fokos minimum hőmérsékletekkel. És most nézzük meg, hogy milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban ma reggel 6 órakor. Aradon 24 fok volt már, Baróton 12, Brassóban is 12 fokot mértek, Besztercén 15-öt, Csíkszeredában 9 fok volt, Désen 17, Déván 19, Dicsőszentmártonon 20 fokot mértek, míg Fogarasban 11 fok volt. Gyergyóalfaluban csupán 10 fokot mértek, Gyulafehérváron a dupláját, azaz 20-at, Kézdivásárhelyen 12 fok volt, Kolozsváron 18, Máramaros-szigeten 17, Maroshévízen 9 fokot mértek, Csíkszeredában is itt volt a leghűvösebb, Marosvásárhelyen 14 fok volt, Nagybányán 21, Nagysármáson 18, Nagyszebenben 15 fokot mértek ma reggel 6 órakor, Nagyváradon 24 fok volt, Resicabányán 18, Sepsiszentgyörgyön 11, Szatmárnémetiben 19 fok volt, itt nálunk Székelyudvarhelyen 14 fokot mértünk, ma reggel 6 órakor, Temesváron 22 fok volt, Tordán 18, végül Szilahon 21 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Imár Szent Péter Julián, áldozópap, rendalapító. Franciaországban született 1881. február 4-én. Pierre Julien Imár apja szegény, szorgalmas késkovács volt. Buzgó keresztény, de pénzvágyó. A rendkívüli jámborságot Péter az édesanyjától tanulta, aki élete első hónapjaitól kezdve magával vitte őt a templomba. Már gyermekkorában különlegesen érzékelte az Úr eukarisztikus jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időt a szentségház előtt. 1822-ben bérmálkozott, egy évvel később első szentáldozáshoz járult, és már ebben az időben megmondta apjának, hogy papnak készül. Apja elutasította ezt, kivette az iskolából, és kiképezte az olajsajtolás mesterségére. Fia azonban nem veszítette el a kedvét, sőt a Lánik egyhelyen tett zarándoklata után egy régi nyelvtankönyv segítségével saját erejéből kezdett latinul tanulni. 16 évesen kapott egy ösztöndíjat, és ez egy évi tanulást tett számára lehetővé. Anyjának halála mélyen érintette a 17 éves fiút. Apja végül engedett, s Péter 1829. júniusában beléphetett a szeplőtelen fogantatás oblátusainak novíciátusába. Egy súlyos betegség azonban csak hamar hazatérésre kényszerítette. Apja halála után 1831. szeptemberében belépett a grenobli szemináriumba. Jámborsága és tiszta jelleme, megbecsülést és szeretetet, szorgalma és lelkiismeretes munkája pedig jó tanulmányi eredményekhez vezette. 1834-ben pappá szentelték. A hívőket mélyen megfogta, mikor látták, hogy órákat tölt az oltári szentség előtt. Imádságát szigorú testi fegyelemmel és keménységgel kapcsolta össze. Apostolkodásában pedig egyszerű és közvetlen módszereket használt. Lelkipásztori munkája az egész plébániát fölvirágoztatta. Idővel szorongatni kezdte a papi szolgálat magányossága. Ekkor 1838 elején értesült a maristák létezéséről. Úgy gondolta, hogy náluk megtalálja tevékenységének igazi területét. Miután megkapta püspökétől a szükséges engedélyt, 1839-ben teljes csendben otthagyta az egyház közösséget, mivel el akarta kerülni a fájdalmas búcsúzkodást. A maristák Lyoni kolostorában lett novícius Pierre Collinnak, az alapító testvérének vezetése alatt. Boldognak érezte magát. Boldogságát csak egykori híveinek fáradozásai árnyékolták be, akik feltétlenül vissza akarták vinni Monténárba. Novíciusi évét nem fejezhette be. A kongregáció kezdeti nehézségei miatt már a következő novemberben kinevezték a Bellei Kollégium spirituálisává. Az eukarisztia iránti különleges tisztelete döntően segítette abban, hogy tisztítsa és fölemelje a ház lelkiségét. Fontos és szerteágazó teendői közepette erős belső próbatételekkel és kísértésekkel küszködött. Alapítása az oltári szentségről nevezett papok kongregációja meglehetősen nehezen indult. Anyagi alapjai több mint rosszak voltak, és egyetlen új hivatás sem jelentkezett. Bár Imár egyrészt nagyon jelentős és értékes bátorításokat kapott, például Vianney Szent Jánostól, másrészt viszont sok egykori marista rendtársa, sőt barátja is élesen bírálta. Ezen kívül most már feltétlenül találnia kellett egy épületet, ahol véglegesen megtelepedhetnek. Az 1857-es év különösen kemény volt. Imár megbetegedett. Végül Morló bíboros meg tudott szerezni két egymás mellett lévő házat Faubourg Saint-Jacques-ban. 1858-ban beköltöztek az egyikbe. Az ári plébános Vianney János bátorítására csak hamar megérkezett Marguerite Guillot, aki még Lyonban lett Imár lelki gyermeke, s elfoglalta a másik házat, hogy ott néhány társnőjével együtt megalakítsa a hitoktatásban tevékenykedő nők közösségét. Az örökimádás és a felnőttek első áldozása mellett számos más eukarisztikus mozgalmat is megszerveztek. A szentszék jóváhagyását 1863-ban kapták meg. 1865-ben Emart élete végéig elöljáróvá választották. 1864-ben Angerben Marguerite Guillot a rendtestvérei számára berendezett egy házat. Ők időközben az oltári szentség szolgálói néven szerzetes közösséggé alakultak. Életének utolsó éveit több viszály árnyékolta be. A megpróbáltatásokban Emar álhatatos maradt, és teljesen átadta magát Istennek. Belső, misztikus világáról csak keveset árulnak el, egyébként igen szép írásai. Tudjuk, hogy Isten megajándékozta rendkívüli kegyelmekkel. Extázisok, jövendőlések és a szellemek megkülönböztetésének képessége jelen volt életében, olykor a sátán heves támadásaival együtt. A fáradtság és kimerültség, a gondok és életmódjának szigorúsága idő előtt felőrölték erejét. 1868. augusztus 1-én halt meg.

Hálásak vagyunk azoknak a hallgatóknak, akik kora reggel óta velünk vannak. Köszöntjük azokat, akik időközben kapcsolódtak be műsorainkba. 7 óra 37 perc a pontos idő, és a nap eseményeinek ismertetése következik. 2026. augusztus 33-a van, hétfő, az esztendő 215. napja, és ebből az évből még 150 nap van hátra. 534 évvel ezelőtt, 1492-ben, Kolumbusz Kristóf 3 hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikaként ismerünk. 1811-ben, 215 éve megszületett az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonó kötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Otis korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a lift kabin két oldalán, melynek köszönhetően a lift maximális terheléssel és akár a felvonó kötél elvágása után is egy helyben maradt és nem zuhant le. A nagy sikert az 1854-es New York-i kiállításon bemutatott személyfelvonóval aratta. A bemutatón Otis beszállt a liftbe, félelmetes magasságba emelkedett, majd elvágták a fenntartó köteleket. Ekkor működésbe lépett egy zárszerkezet, és a fülke a magasba maradt. A feltaláló éppen és biztonságban érkezett vissza a földre. És 169 éve, 1857-ben született Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró. Tőle ismerünk nagyon sok szép regényt, az Egri csillagokat, Ida regényét, és lehetne sorolni, remélem, hogy ebbe a melegbe majd egy kicsit húzódnak, és a könyvespolcról levesznek egy Gárdonyi könyvet, és legalább bele lapoznak. 96 évvel ezelőtt, 1930-ban megszületett Lévai Sándor magyar bábszínész, báb és díszlettervező, a Süsü tervezője. 1913-ban, 113 éve meghalt Josephine Garis Cochrane, az első mosogatógép megépítője. 1886-ban készítette a mosogatógépet, amely nagy nyomású vízzel működött, ő maga nem mosogatott, a gépre azért volt szüksége, mert az ügyetlen személyzete gyakran törte a drága és finom étkészleteit. Ekkoriban a legtöbb háztartásban még nem volt vezetékes melegvíz, így találmánya elsősorban szállodákban és éttermekben terjedt el. Közel egy időben egy magyar hölgy is, dr. Simon Józsefné Csicsmancai Emília is benyújtotta a szabadalmat a mosogatógépre, és történt mindez 113 évvel ezelőtt. 102 éve, 1924-ben megszületett Leon Uris, amerikai író, olyan regényeket köszönhetünk neki, mint az Exodus, a Mila 18, az Armageddon, vagy a Romba dőlt Isten. 18 évvel ezelőtt, 2008-ban meghalt Szolzsenyicin, Nobel-díjas orosz író, aki a Gulágról írt. A Gulág szigetvilág, a dokumentum regény címe, amely a szovjet börtönök és büntetőrendszer világát mutatja be a kommunizmus ideje alatt. És ma ünnepet ülnek a Herminák, a Lídiák és a Kaméliák, és természetesen azok is, akik születésnapot ünnepelnek, esetleg házassági évfordulót, és lássuk, hogy mit jelentenek a nevek. A Hermina német eredetű név jelentése hadinő,
A Hermann férfi név női párja, illetve más felvetések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze, és a németben ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata. Lídia görög eredetű bibliai név jelentése az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő, Kamélia, újabb keletű névalkotás a Kamélia virágnévből. Szeretettel köszöntjük a névnaposokat, és eljött az ideje, kedves hallgatók, hogy önök is általunk köszöntsék szeretteiket, hiszen önök tudják, hogy milyen szép ünnep volt családjukban és közeli ismerőseik, esetleg szomszédok körében. Mi várjuk telefonhívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös szám, SMS-t pedig a 0758 420 555-ös számra írjanak, szívesen beolvassuk. És nézzük is, hogy érkezett-e SMS-ünk. Érkezett hát. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a szeretett műsorvezetőket, és bensőséges szeretettel köszöntöm ülkében Szász Erzsikét, Rózsa Füzér társulatunk oszlopos tagját születésnapja alkalmából. Kívánom, hogy a Jóisten éltesse sokáig, érjen sok boldog születésnapot és kortárs találkozójukat is. Még számos évben tudják megtartani. Köszönti szeretettel Anna néni, és Anna néni mellett pedig én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szász Erzsikét születésnapja alkalmából, és minden 70 évest ülkében, és Anna nénit is természetesen.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretettel köszöntöm ezen a szép reggelen önöket és a minden rádió műsor vezetőt. Ugyanakkor szeretném köszönteni ma reggel, ezen a szép napon, vakáción lévő kisunokámot, Száz Gergőt, Gyergyó Újfaluba, születésnapja alkalmából. És még szeretném köszönteni mindazokat, akik ezen a napon, vagy ezen a héten születtek, és akiket ismerek, mindenkinek kívánok boldog születésnapot, és egy áldott szép napot. Önököt pedig köszöntöm szeretettel, Ildikó voltam, Gyergyó Kienfalváról. Köszönöm, hogy bejutottam el, mert nagyon rég nem beszélgettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntjük Ildikót, mi is, és a kienfalviakat, Ildikónak az unokáját is szeretettel köszöntjük, és jó vakációzást kívánunk neki. Halló, halló! Halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
2: Nagy-nagy szeretettel szeretném köszönteni a drága fiamot. Tudom, hogy nem most a rózsafüzérbe mondása, de most ebbe helybe kell indulni a Csíkszeredába. Ma most műtik ma reggel, hogy a drága jó Isten adjon erőt, segítséget, és az orvosoknak erőt, hogy is kerüljön, amit égyetek. Elnézést kérek, bocsánatot kérek, már tudom, hogy nem ilyenkor kell, de meghallottam, és imádkozzunk érte, és imádkozzunk egy más dicsértessék, egy bánatos édesanyja.
0: Nagyon reméljük, hogy Isten segítségével a bánata örömre fog változni, természetesen, hogy az ima szándékokban majd ott lesz az ön fia is, és egy egész nagy család, a Mária Rádió nagy családja fog imádkozni érte, és az orvosokért is. És lássuk, hogy van-e, aki köszönteni szeretné szeretteit. Haló? Haló, haló?
3: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az udvarhelyi stúdió munkaközösségét, köszöntök minden Mária Rádió hallgatót. És a mai reggelen szeretném köszönteni a mai nap ünnepeljeit, valamint Csíkszeredabokosi Egyházközség minden egyes lakóját, kívánva mindenkinek jó egészséget, a betegeknek gyógyulást, és külön szeretném köszönteni Egyházközségünk 60 éveseit, akik a tegnap ünnepelték kortárs találkozóikat, közülük is kedves Monika keresztlehanyomat, minden jó ismerősemet, a Jóisten éltesse őket sokáig, adjon nekik jó egészséget, hosszú boldog életet a családjaik körében. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot és egy szép hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, és engedjék meg, hogy mi is innen a székelyudvarhelyi stúdióból köszöntsük szeretettel a 60 éveseket, és azt is, aki őket köszöntötte, hát most kezdődik még az igazi élet. Jó egészséget kívánunk a 60 éveseknek!

Időközben érkezett egy SMS-ünk is, ez kimondottan nekünk szól ide a stúdióba, köszönjük szépen, szeretettel köszöntenek minket. Köszönjük szépen mi is az íróját. És köszöntjük a Herminákat, a Lídiákat, a Kamíliákat, azokat, akik ma születésnapot, házassági évfordulót ülnek, a Jóisten áldó szeretetét érezzék minden nap. És nem sokára a Járics Ferenci gondolattal térünk mi vissza.

Időnként a teljesítmény kényszer nyomása alatt próbálsz imádkozni. Meg fogod tapasztalni, hogy ez a kényszer tőled származik. A kezed észlelése és Jézus Krisztus nevének állandó ismétlése által nyugalom és csend lesz benned. Ha észlelni tudod a mindenkori jelen való pillanat csendjét, akkor ott tudsz lenni, anélkül, hogy a teljesítményekre gondolnál. Ameddig csak önmagadnál vagy, igazi lényednél, mentes vagy minden teljesítménykényszertől. Ha pedig mégis érzed ezt a nyomást, akkor ránézel, és megengeded magadnak ezt az érzést. Fogadd szeretettel, mondd magadnak, érzem ezt a kényszert, és ennek szabad így lennie. Végül térj vissza figyelmeddel a jelenlétbe. Ha minden érzékszerveddel a jelenlétben vagy, nem fogsz több teljesítmény kényszert érezni, mondja Jálics Ferenc.

Kedves hallgatók, nem sokára az ígéző veszi kezdetét, tanúságtételt hallunk, majd 8 órától Szent Misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. 9 órakor már itt Székelyudvarhelyen fogadjuk az önök ima szándékait, az örvendetes rózsafűzért is innen a Mária Királynő kápolnából imádkozzuk. Rögvest utána 10 órakor kapcsoljuk Medjugorjét, a Mladi Festet, itt reggeli imákat, katekézis, tanúságtételeket fognak hallani, és egészen 12 óra 55 percig, amikor is egy újabb műsor ismertetőt hallhatnak a kedves hallgatók. Mi innen a Székelyudvarhelyi stúdióból búcsúzzunk, kívánunk önöknek jó rádióhallgatást, hiszen a Medjugorjéból is közvetítjük az adásokat, és nagyon szép időtöltés lehet. Ebben a nagy melegben mi is lenne ennél jobb. Akik ma önöket ébresztették, Józsa Ferenc technikus társam és Dávid Gyöngyi, a papbácsi nevében is búcsúzom, ő a lehető legjobb helyen van most pillanatnyilag, és meg vagyok győződve arról, hogy minket is a szűzanya oltalmába, minket, értem ezt a Mária Rádió nagy családjára, a szűzanya oltalmába ajánl. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A nyelv is kicsit testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Nyughatatlan, rossz az telve halálos méreggel. De ez a rész nagyon fontos nekem, mert a vali világban az emberek tényleg nagyon szeretik egymást bántani. Sokszor úgy érzem, hogy rágalmazzák egymást, és hogy tényleg a nyelvvel mennyi bűnt el lehet követni, és tényleg a testünkre kisebb része. Sokszor bele se gondolunk, hogy a nyelvünkkel mennyi fájdalmat, bántást tudunk okozni a másik embernek. És ezt rendszeresen elolvasom. Az én Bibliámba bele is van írva, hogy életem minden napján, vagyis, hogy azt életem minden napján vegyem igének, hogy azt soha ne felejtsem el, hogy egy nyelvemmel senkit ne bántsak meg, hanem csak szeressek. És az én nyelvem csak olyan szavakat mondjon ki, ami igaz, és hogy senkit ne sértsek meg.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátja, Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged, teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg kegyelmi adományaidat bennünk, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Mózes 4. könyvéből. A pusztai vándorlás idején a nép zúgolódni kezdett. Ki ad nekünk húst enni? Visszagondolunk a halra, amelyet ingyen ettünk Egyiptomban. Eszünkbe jut az uborka, a dinnye, a póréhagyma, a vöröshagyma, meg a fokhagyma. Most pedig hiába epekedünk, a szemünk nem lát mást, mint csak mannát. A manna apró maghoz hasonlított, és szinte olyan volt, mint a mézgáé. A mannát a nép minden nap felszedte. Kézi malmán megőrölte, vagy mozsárban összetörte. Azután fazékba megfőzte, és olyan ízű kalácsot készített belőle, mint az olajos lepény. A manna éjszakánként a leszálló harmattal hullott a táborra. Mózes meghallotta, hogy siránkozik a nép, ki a sátora bejáratánál. Az Úr nagyon megharagudott emiatt, de Mózesnek se tetszett ez a dolog. Azért így szólt az Úrhoz, miért sújtott szolgádat, miért nem találok kegyelmet előtted, és miért raktad rám az egész nép terhét? Hát én fogantam ezt a sokaságot, vagy én hoztam őket a világra, hogy azt mondod nekem, hordozd őket kebleden, ahogyan a dajka szokta hordozni a csecsemőt, és vezesd őket arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinknak. Honnan vegyek húst, hogy enni adjak ekkora sokaságnak? Felén fordulva siránkoznak, és ezt mondják, adj nekünk húst enni. Én egyedül nem viselhetem a nép gondját, felülmúlja erőmet. Ha azonban te másként ítéled meg a dolgot, ha kegyelmet találtam előtted, akkor kérlek, vedd el életemet, hogy ne szenvedjek ekkora nyomorúságot. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott, megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegeket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, az egyik történet szerint a tyúk és a disznó sétálnak, és beszélgetnek az utcán, és meglátják, hogy az útszélén egy éhes gyereket sírva. Megsajnálják, és a tyúk azt tanácsolja a disznó komájának, hogy te disznó koma, gyere, adjunk ennek a gyereknek egy sonkás tojás rántottát. Azt mondja a disznó, hát neked könnyű, tyúk komám, de ahhoz, hogy abból sonka is legyen, én teljesen át kell magam adjam. Így tehát a gyerek éhes maradt. És azért mondtam el ezt a vicces történetet, mert sokszor így vagyunk mi is a hétköznapi életünkben, hogy vágyunk a másik embernek a társaságára, szívesen adnánk magunkból valamit, de mikor oda kerül a sor, akkor teljesen meghátrálunk. És ugyanígy vagyunk az Istennel is, hogy szeretjük átadni neki a problémáinkat, bajainkat, bánatunkat, de valahogy nem merünk egy közelebbi kapcsolatot teremteni vele. És a mai evangéliumban Jézus éppen erre ad példát nekünk, amikor ő teljesen átadja magát annak az embercsoportnak, aki követte őt. És megtörténik a nagy csoda, a kenyérszaporítás. És tudjátok, úgy van ezzel az odaadással is, hogy nagyon sokszor mi is mondjuk, hogy ó, hát van ez a problémám, átadom a Jóistennek, és ő akkor azt megoldja. Hát ha eddig így gondolkodtál, akkor elég ferdén gondolkodtál, mert nem így működik az egész dolog. A Jóistennek szüksége van rád. Jóistennek szüksége van a kezedre, a lábadra, a szemedre, mindenedre, az egész lényedre szüksége van. És ha te átadod a problémát neki, attól te még megmaradtál. Tehát azért furcsa ez a gondolkodásmód, mert ha átadod te önmagadat teljes egészében az Istennek, akkor Isten téged tud felhasználni arra, hogy a problémádat megoldjad. És ebben van a tévedésünk, ugye, hogy na hát én átadom a Jóistennek, ő majd megoldja, én bízok benne, és akkor én letudtam a dolgomat. Én imádkozok, és aztán a Jóisten oldja meg. Nem így működik ez. Önmagamat kell adjam a Jóistennek, hogy ő rajtam keresztül tudjon dolgozni, és én oldjam meg a problémámat az ő segítségével. Visszatérve a mai evangéliumra, az önátadás, ugye nagyon sok csoda történt a Szentírásban, olvashatjuk, de ez a mai evangéliumban elhangzott csoda az, amely talán nagyon mélyen elgondolkodtat és a hitünket is erősítheti. Nagyon sokan azt mondják, hogy a Szentírás az legenda, mese. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy ez a kenyérszaporítás legenda, mese vagy igazság. Emlékszem, gyerekkoromban egyszer elvittek egy cirkuszba, és ott volt egy bűvész mutatvány, és a bűvész, úgy hívták Rodolfo, még mindig emlékszem a nevére, ő elővette a kalapot, és megmutatta, hogy belül üres, és aztán utána húzogatta ki a kendőket belőle, ami soha nem akart kifogyni belőle. Hát természetesen ő előtt elmondta, hogy vigyázzatok, mert csalok. Na most, ha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus, ő nem mondta azt, hogy csalok, de megtörtént a csoda. A kenyér szaporítás. És ha én azt gondolom, hogy ez legenda és mese, tehát nem hiszem, hogy megtörtént ez a csoda, akkor ebből következtetem azt is, lehet következtetni azt is, hogy hát akkor tényleg, hogy mese, akkor a Szentírásban a négy evangélista, ez az egyetlen csoda, amelyet a négy evangélista leír, mind a négy, akkor a négy evangélista szellemileg túl fantáziadúsak lehettek, és akkor kiszínezték, és azt írták le, túl fantáziálták az egészet, tehát végül is akkor az evangélisták hazudnak. Ha meg elhiszem, és mi keresztények elhisszük, hogy megtörtént ez a csoda, akkor feltehetjük a kérdést, hogy ki tehette ezt a csodát meg? Mert ember nem. Tehát ha nem ember, akkor Jézus Krisztus Isten. És akkor itt mutatta meg Jézus Krisztus az isteni hatalmát, itt mutatta meg azt, hogy ő és az Atya egyek, és az Atya akaratát cselekszi. És ha tovább megyünk, akkor rájövünk arra, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. Tehát Jézus az Isten, nem bűvész, nem hazudott, az evangélisták, ott voltak a tanítványok, a 12 apostol, ők tanúi voltak mindezeknek, és ők is említik. És nézzük meg a történetet, ugye Jézus meghallja, ahogy olvastuk a mai evangéliumban, a gyász hírt, hogy keresztelő János meghal. Lefejezték. Tehát megviszik neki a halálhírt, a gyászhírt. És erre ő el akar vonulni egyedül. Egyedül lét. Mi is a hétköznapokban feltehetjük a kérdést, hogy hagyjuk-e én időt, minőségi időt magamra. Kimegyünk az utcára, valaki mellénk szegődik, bár belülünk az autóbuszba, valakivel szólválunk, tehát mindig körbe vagyunk véve emberekkel, mindig valaki szól hozzánk, még az online térbe is állandóan valaki bekopogtat és zaklat. Van-e neked időd egyedül maradni? Van-e neked időd a lelkeddel foglalkozni? Na Jézus is ezt tette, egyedül akart maradni. De megtudták az emberek, a városiak, és tömegestől vonultak utána. És az evangélium, tehát a nép utána ment, mert hallani akarta a tanítását, és remélte, hogy gyógyulást találnak a betegségeikből. És Jézus, mikor meglátja a tömeget, úgy olvasok, hogy megszánta őket, megsajnálta őket. És ekkor meggyógyítja a betegeket, és ott tanítja őket estig. Tehát nem testileg voltak ők kiéhezve ezek az emberek, hanem lelkileg. És ezért követték Jézust. Sokszor mi is lelkileg ki vagyunk éhezve, testileg biztos, hogy nem. Ezt tudja mindenki magáról. Na minden héten megrakjuk a kosarat, vásárolunk mindenféle finomságokat. És minden héten, ha úgy van idő, akkor elmegyünk a Szent Misére, hogy töltődjünk fel jelképesen, vagy igazából ki, ahogy érzi. Itt az emberek igazából követték Jézust, mert ki voltak teljesen éhezve lelkileg. És Jézus tanítja őket, beesteledik, és nézzük meg tovább, mi történik. A 12 apostol oda megy Jézushoz, és számon kérik Jézust, hogy engedd már haza őket, esteledik, menjenek és vásároljanak be kaját, meg keresenek szállást maguknak. Tehát első hallásra úgy tűnik, hogy az apostolok milyen rendesek, gondoskodnak a nagy tömegről, de Jézus átveszi a párbeszédet, és azt mondja, hogy nem. Adjatok ti enni nekik. És az apostolok megrökönyödnek, hát hogy adjunk, hát annyi kevés pénzünk van, nekünk sincs, amiből megéljünk, még teljesítve Jézus, neked és enned kell. Hát hogy adjunk mi 5000 embernek? Nem lehet. És ekkor történik meg a csoda. És leülteti őket, elcsendesíti őket, mindenkit körülötte, és elveszi a kenyeret, és megtörténik az, ami minden szentmisében, felemeli a szemét az égre, ezzel jelképezi Jézus azt, hogy minden, amit tesz most, azt az Atya akarata szerint cselekszi, hogy ő is az Atya egy. Tehát az égre emeli a szemét, utána meg hálát ad. Ez történik a szentmisében az átváltoztatáskor. És utána azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, vagyis amikor odaadja az apostoloknak, hogy menjetek és osszátok szét ezt a kenyeret. És ekkor történik meg a nagy csoda. És ez megmarad ugye a maradék. 12 kosár. Ennek is van jelképe, a 12 kosár, hogy tele megmarad. Ugye, hogy lelkileg ki voltak éhezve az emberek, követték Jézust, tanította őket, részesei lettek ennek a hatalmas nagy csodának, tehát testileg is és lelkileg is jól laktak. Ez olyan, hogy vannak a meghívottak, és vannak a kiválasztottak. És a meghívottak azok az emberek, akik sokszor vasárnap eljönnek a templomba, de úgy, mintha egy vendéglőben mennének, hogy várják, hogy kiszolgálják őt, megeszik a kaját, lehet, hogy megkritizálják, hát lehet, hogy ma, ha jó, akkor még visszajövünk. Tehát ezek a meghívottak. Sokan így jönnek a templomba, és jó, a pap jól beszél, oké, ha jól beszél, jövő vasárnap is még eljövök, mert jó a dumája, ha nem, akkor majd keresek egy másik helyet. Tehát ezek a meghívottak. És a kiválasztottak, azok az emberek, akik voltak az apostolok is, szolgáltak, tálaltak, szétosztották a kaját, összeszedték a maradékot, mindent, a kiválasztottak. És a 12 kosárnak azért van még jellegzetessége, mert utal vissza az Ószövetségre a 12 törzsre. Ugye van a 12 apostol, és még a 12-es számnak sok jelentősége van a Szentírásban. De maradjunk meg ennél, hogy a meghívottak és a kiválasztottak. Volt a 12 kiválasztott, az apostolok, és ez ma is érvényes számunkra, hogy te meghívott vagy, vagy kiválasztott vagy. Tele kosár a szíved, vagy üres kosár a szíved? Át tudod adni önmagadat teljesen Jézus Krisztusnak, mint ahogy ő átadta magát, és ezt ünnepeljük minden szentmisében. Átadja teljesen önmagát, testét és vérét. Istennek rád van szüksége, a testedre, a lényedre, az egész valódra. Önmagadat add át az Istennek, és akkor minden problémád megoldódik. Ne várjunk jeleket, és ne a problémáinkat, ahogy mondottam az előbb, ne azokat adjuk át a Jóistennek, és akkor így le tudom magamnak, ez egy fals lelkiismeret. Önmagadat add át, és Isten megtölti a szívedet, tele kosár leszel, és akkor meg tudod oldani önmagad számára is lelki és testi problémáidat. Milyen kosár akarsz lenni? Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
3: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhetsük meg jóságodat.
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add meg elhunyt testvérünknek bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.

0: fölött.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
1: Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, neked szentelt örök áldozattá tegyél minket, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Emeljük fő szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Haládodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az életet.

0: élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
2: amint a mennyben, úgy a földön is. Minden
0: napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval.
1: És meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket, oltalmaz minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen a hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója. A kántori szolgálatot ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok Önök Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra és egymásra, hiszen ma is nagyon nagy meleg lesz. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk Józsa Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd a rózsafűzért imádkozzuk. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, kérjük továbbra is az ima meghallgatásokat, a családainkért való gondoskodást, a szűzanya közbenjárását, a Szentlélek vezetését. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, hallgatóiért, jótevőiért, az Anya Szent Egyházunkért, a pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, az orvosokért, a műtétre várókért, az ifjúságért, a Mladi Festen résztvevőkért, Medjugorjéba, a gonosz távozásáért, az egységért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ima szándékukat, ima kérésüket is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra.
0: És nagy szeretettel köszöntjük az első betelefonálót.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a férjemnek, a Lájrájét, és felajánlom magamnak és a papbácsikét, és akik otthon voltak azoknak is, az egész Mária Rádió családjával fennmaradjanak a műsorok, és felajánlom a háború megszűnését papoknak és magamnak is. És maguknak is, hogy tudják tartani ezt a jó műsort.
0: Köszönjük
2: szépen. Imádkozunk együtt, dicsérteskedjük.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani egy társért. A mai és a heti rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom a férjem lelke üdvért, aki ma 11 hónapja távozott el az élők sorából. A Jóisten adjon csendes pihenést az anyaföldben, a dánfalvi temetőben, érte imádkozik bánatos özvegye. Isten fizesse.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló?
3: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Örökké, amen.
3: Imád szeretnék kérni Szabolcs gyógyulásáért. Köszönöm a lehetőséget, további áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, imádkozzunk, hogy mielőbb meggyógyuljon Szabolcs.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért egy névtelen hallgató. A rózsafűzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, egy rokonom gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned, írja Emese Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzért magam és a családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelki üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért. Isten fizesse, írja egy édesanya. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, hálából a sok kegyelemért, férjem örök nyugodalmáért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok szeretettel.
0: Újabb telefonáló van a vonalban, halló?
4: Halló? Kérdessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért és az egész, vagyis a mai rózsafűzéreket és a szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmeket, a boldogságot, bizonyos az Úr Jézus tiszteleteire. Gyógyulásomért, családom egészségéért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, halottaim lelki üdvéért, és minden betegért. Köszönöm szépen, kívánok Istentől megáldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Viszont kívánunk mi is önnek, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
1: Ezt a rózsafűzért felajánljuk önkéntesünk Sebestyén Barnikáért, a Jóisten adjon neki gyógyulást. Minden imát és szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom Kápolnás faluba, Bot József 6 hete elhunyt lelke üdvért, a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében a Jézus Mária szennevében. Isten fizesse.
0: Haló, unap telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
5: Dükőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: A mai rózsafüzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária rádió dolgozóért és hallgatóért, a Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, és egy ismerősöm családjáért, és az összes elhunyt rokonainért. Péter Hajnal voltam Szent Egyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott mindörökké, amen.
1: Én is a mai rózsafüzét felajánlom, elhunyt sógorom, Béla sógorom lelke üdvét, adjon az Úr neki örök boldogságot. Felajánlom a rózsafüzért és a nap minden imádságát gyermekemért, aki műtét előtt áll. Szüzenyem, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelket, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, írja egy édesanya. Gyógyulásért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelki üdvét, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családba és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindnyájunkra, hallgassa meg a Jóisten.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Haló?
6: Dicsérjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafüzet szeretném ajánlani. Az apjainkért felajánlom az öcsémért, aki most egy nagyon nehéz műtéten esik át, és felajánlom minden betegért, akit ma műtenek, vagy megnyújtották, lábadozik minden betegért. Felajánlom bűneim bocsánatáért, a Mária rádiója, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Gyímesből én is önökkel imádkozva ezt a mai rózsafüzért és szentmisét felajánlom és csatlakozok a felsorolt szándékokhoz. Felajánlom a családom jó szándékáért. Köszönöm a Jóistennek a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Meg még felajánlom azokért az emberekért, akik ebben a melegben kell dolgozniuk mindennapi kenyérért. Ezért imádkozok a mindennapos hallgatójuk Erzsébet. A rózsafüzért felajánlom családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned, köszönöm.
0: Köszöntjük az újabb betelefonálót, haló.
7: Haló, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: A rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom békéjéért, István atyáért, az elhunyt hozzám tartozókért, és minden kedves Mária rádió hallgatóért. Köszönöm, hogy meghallgattak, áldott szép napot kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, mi is áldott napot kívánunk, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A rózsafüzért felajánlom unokám sikeres vizsgájáért, a gyógyulásomért. Köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafüzért felajánlom egy fontos szándékért, és kérem a jó szűzanyát járjon közbe, értünk Szent Fiánál a családomért, mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Isten fizesse. A férjem hitbe való megerősödéséért, a rózsafüzért felajánlom mindazokért, akiknek imádimmal tartozom. A mai rózsafüzért felajánlom a betegekért, főleg János atyáért, hozzám tartozó halottaim lelki nyugodalmáért, Mária rádió munkatársaiért, Julianna.
0: És újabb telefonáló van a vonalban, halló?
8: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségét, minden hozzám tartozó halotté, élőjét, és még fel szeretném ajánlni Szakács József halálának első évfordulójára, aki a Csíkszeredai Kalasztényedi temetőben nyugszik nyugodjú békességbe az Úr Jézus nevébe, önökért és minden betegét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk.
1: Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenbe dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért. A szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért a családom számára. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért. Hálából a szűzanyának ajánlom fel a Szentolvasót, egy mindennapos hallgató Sepsiszentgyőrről.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló?
9: Halló, dicsérkessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani a Szűzanyának, az ő szent fiának, hálából a sok-sok kapott kegyelemért, családom egészségéért, békességéért, a gonosz távozásáért a családomból, egy fontos szándékért, a vájam gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevébe. Mária rádió összes dolgozójáé, Jézusom, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, hogy hívott, áldott szép napot kívánunk, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A héten elhangzó összes imát felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, összes családtagjaimért, a beteg testvéreink gyógyulásért, a Jóisten segítse meg a betegségük elviselésében. Isten fizesse mindenki imáját, írja Rózsika. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, a csíksomlyói szűzanya takarja be védő palástjával. Békéért egy édesanya.
0: Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük nagy szeretettel.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
10: Szeretném felajánlni a rózsafűzért a betegekért és a szenvedéki testi lelki gyógyulása, mert a halott, az összes halottaimért, a rossz akaratú embereké egy fontos szándékért, amit meg kellene a Jóisten kérek, hogy segítsen meg, hogy tudjak átérni, tudjam megnyerni, amit indítottam. És a Magyar Rádió fennmaradásáért, én mindennapos hallgató, a pápáért, a papukért, és mindenkiért, hogy Isten adjon egészséget mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Imád kérek férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésem, csíksomlyói szűzanya, takar be védő palástoddal. Az elhangzó imákat kérem fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítse, segítő kegyelme könyörüljön rajtuk, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Isten fizesse hidegségről egy hallgató.
0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
11: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkém.
11: Ezt a rózsafűzést felajánlom hálából az Úr Jézusnak, minden megsegítő kegyelmi testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.
1: Felajánlom ezt a rózsafűzért Jánosnak, a lelki üdvért, aki a kápolnási temetőbe alussza örök álmát, fájó szívvel gondolnak rá szerettei. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérek, hallgass meg kérésemet, köszönöm, írja egy édesanya. Ezt a rózsafűzért és összes imád felajánlom testi-lelki felgyógyulásomért, bűneink megbocsátásáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, írja Lajos Svájcból, egy mindennapos hallgató. Imád kérünk munkánkra áldásért, oldódjanak meg dolgunk, Jézusom, bízom benned.
0: Halló, újabb telefonáló van a vonalban. Halló.
12: Dicsértessék az Úr István a szemnál, a Farkas Gyula vagyok Gyimesbükből, azt a mai szemmiséget, a rózsafűzéket felajánlom az én egészségemé, a feleségemé, a gyermekeimé, az unokáimé, a szomszédjaimé, és a betegeké. Dicsértessék az Úr István a szemnál.
0: Mindörökké, amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a szimaszándékfogadásba. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzuk együtt a Szűzanya rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak kegyelmekben gazdag hetet, egy áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzuk együtt a rózsafüzért mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafüzér előimádkozói a Farkaslaki Egyházközség Rózsafüzér Társulat tagjai.
1: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: velünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak nyugalmatnak.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, és a Szentlélektől fogantál.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsz, és a Szentlélektől fogantál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te a Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szenszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szenszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szenszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szenszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözs légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: Mindig
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet

0: látogatván méhet beordoztál.
1: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszony.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Isten szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatlan.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk érkezőknek, és nem itt minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszony.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd
0: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Béke királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Istenünk, te áron püspököd,

0: pásztora legyen, add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
2: Könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szüzeknek Szent Szüze!
2: Könyörögj érettünk!
1: Szent Teréza gyermek Jézus nevének viselője,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréza gyermek Jézus öröme,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréza Jézus szívének szépséges virága,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréza egyház szívének szeretett lángja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz szüleid boldogsága,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz családot kis királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz nővéreid oltárképe,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a családok segítője,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, akit a Szent Szűz mosolyával meggyógyított,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, akit a Szent Szűz gyermekévé fogadott,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, akit a Szent Szűz kapulárival felruházott,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, akit a szűzanya fia arájává választott,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, aki vágytál az oltári szentség után,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, aki az első áldozók bísze voltál,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, aki a szentsége Jézusnál lakoztál,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz, te a Jézus vérén nevelkedett bárány,
2: könyörögj érettünk.
1: A Kármelrend lelkendező Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: A világnak búcsot mondó Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: Hivatásod felé küzdve siető Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: Gyámbor életre idesgető Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz az ősi Kármel szűzhajtása,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a Szeráfi Szent Terézia leánya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a kereszt titkainak énekese,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz az életszentség mesternője,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a karmelita újoncoknak patronája,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a katolikus misszió pártfogója,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a kolostorok gyöngét gondozója,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz az árdalakok vonzó példaképe,
2: könyörögj érettünk.
1: A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: A papokért áldozatá lett Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: A szeretett vértanúságát elszenvedő Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: A szüzek közt tündöklő Szent Teréz,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz korunk szentje,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz mosolygós vigasztalunk,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz betegségek csodás orvosa,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz haláltusánk béke galambja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz kísértéseinkben testvéri szabadítunk,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz kéteinkben világosságunk,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a szomjas lelkek üdítő forrása,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a bűnök tengerén a lelkek halásza,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz a kicsinyek táborának harsonája,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz Jézus keneteinek illat ára,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz Jézus karjaira hagyatkozó gyermek,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Teréz az égnek rózsa esőt hullató szentje,
2: könyörögj érettünk.
1: Isten bárányja, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten bárányja, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten bárányja, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk, szűz Szent Teréz,
3: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Uram, aki azt mondottad, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy követhessük Szűzszent Teréz példáját, amelyet ő alázatosságában és szívének egyszerűségében nekünk adott, és ezáltal elnyerhessük az örök jutalmat, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keserd!

0: mindenkinek, nem te soha nem beteg meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüvér imádkozásába, és közösen kérhettük a mennyei atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói a Farkaslaki Egyházközség rózsafüzér társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az imaszolgálatot. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak továbbra is a Mária Rádióban. Kívánunk Önöknek Isten áldását a hétre. József Ferenc technikai munkatársam nevében is Májai Erzsébetet hallották. Dicsertessék a

egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóit határon innen és határon túl. Elérkeztünk a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál, a Mladi Fest harmadik napjához. Hamarosan kezdődik a program, reggeli imával, majd katekézis lesz, azt követően pedig tanúságtételeket hallhatnak kedves hallgatóink. Előreláthatólag körülbelül 13 óráig tart majd a közvetítés. Köszönjük a magyarországi EVTN-nek, a Katolikus TV-nek, hogy lehetővé teszi számunkra a közvetítést. Hívjuk Önöket, kapcsolódjanak be, tartsanak velünk. Fogadjuk nyitott szívvel mindazokat a kegyelmeket, amelyekkel az Úr meg akar ajándékozni bennünket.

0: Hvaljen Isus i Marija.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Nadam se da ste se naspavali.
1: Bízom benne, hogy jól kialudtátok magatokat.
0: Sada smo se malo razgibali.
1: Most egy kicsit mozogtunk is.
0: A vrijeme je sada.
1: És eljött az ideje,
0: se pomolimo,
1: hogy
0: kako smo pokrenuli svoje tijelo,
1: imádkozzunk,
0: svoju dušu,
1: ahogy a testünket pokrenemo. Egy kicsit megmozgattuk a lelkünket is.
0: Svoja mjesta,
1: foglaljatok helyet,
0: upalite svoje radio prijamnike,
1: állítsatok be a rádiótokat,
0: započeti,
1: és elkezdjük
0: sa jutarnjom molitvom,
1: a reggeli imával,
0: zazivom Duha Svetoga,
1: vagyis a Szentlélek hívásával. Szűzanya egy üzenetében azt mondta,
0: svaku molitvu trebamo započeti,
1: minden imát,
0: svako dijelo,
1: minden
0: započeti
1: tevékenységet
0: zazivom Duha Svetoga, molitvom,
1: a Szentlélek hívásával kell elkezdeni, és mi is így kezdjük.
0: Ovoga jutra. U ime Otca,
1: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.

0: Из Евангелия по Матею.
1: Mate Evangeliuma.
0: Пошто је нахранио мноштво, Исус одмах присили ученике да уђу у лађу и да се пребаце пријеко док он отпусти мноштво. А пошто отпусти мноштво, узиђе на гору на само да се помоли. Увечер бијаше ондје сам. Лађа се већ много стадија била отисла од краја.
1: Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj.
0: Péter
1: ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy.
0: Akkor átkeltek a tavon,
1: és Genezaret földjén értek tartott. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája a szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak.

0: Gospodine Isuse,
1: Uram Jezusom,
0: toliko smo puta
1: annyiszor,
0: poput Petra,
1: jártunk Péter módján,
0: dok gledamo u tebe,
1: amíg téged nézünk,
0: imamo hrábrosti,
1: van bátorságunk,
0: snage,
1: erőnk is,
0: míra,
1: és békénk.
0: Ali čim pogled skrenemo na valove svojih problema,
1: de amikor a tekintetünket a félelmeink tengerére vetjük, akkor
0: danas te molimo,
1: elbukunk.
0: Ne dopusti da više gledamo u ono što nas plaši,
1: ne enged, hogy azt figyeljük, amit félelmet kelt bennünk,
0: nauči nas hanem rád vessük tekintetünket,
1: higgyük, hogy mindig velünk vagy,
0: kada te ne
1: még akkor is, amikor nem ismerünk fel.
0: Ti dolaziš upravo onda,
1: pont akkor érkezel,
0: da smo ostali sami,
1: amikor azt hisszük, magunkra maradtunk.
0: Gospodine,
1: Uram,
0: u našim životima ima mnogo oluja.
1: Nagyon sok vihar van.
0: Ima pitanja na koja nemam odgovor.
1: Amelyekre nincsenek válaszok.
0: Odluka, kojih se bojimo.
1: Döntések, amiktől félünk.
0: Rána, koje još
1: sebek,
0: bole.
1: Amelyek még fájnak.
0: És
1: bűnök, amik terhelnek bennünket.
0: Ali želimo čuti
1: de
0: tvoj
1: szeretnénk
0: glas,
1: hallani a te hangodat, amely szól hozzám.
0: Hrabro samo.
1: Bátran.
0: Ja sam.
1: Én vagyok.
0: Ne bojte se.
1: Ne féljetek.

0: Szeretném úsztatni.
1: Most pedig felállunk.
0: És svízajno.
1: És mindannyian együtt elimádkozzuk azt az imát, amit az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Adjunk hálát az Úrnak.
0: A szádanakon most pedig a molili s našim zborom i orkestrom,
1: a mi zenekarunkkal,
0: s našim plesáčima zaplesati.
1: Akkor zenét hallgatunk, és a táncolókkal táncolunk. Jesus loves me.

0: Dobro smo se raspjevali i rasplesali.
1: Možda je kicsit énekelt, táncoltunk.
0: A sada ćemo na svoja mjesta.
1: Helyet foglalhatunk most.
0: Kako bismo
1: és
0: bili spremni za katehézu.
1: Készüljünk fel a katekézisre.
0: Za pouku vjeri.
1: A hitben való
0: tanulásra, a
1: katekéza, tanulásra, a mai katekézis a böjtről szól. Mivel a témánk ad fontem, visszatérni a forráshoz, a kezdetekhez, Medjugorje kezdeteihez, a szűzanya üzeneteinek kezdetéhez, mindazt, amit megtanultunk, és egy dimenziója medjugorjei lelkiségének a böjt. A katekézis előtt egy gondolat Szent Ferenctől, ahol a szeretet és a bölcsesség, ott nincs félelem és tudatlanság sem. Ahol a türelem és az alázat, ott nincsen veszekedés és
0: gdje je siromaštvo u veselju, ondje nema ni pohlepe, ni lakomosti.
1: Gdje je szegénység, spokoj i razmatranje, ahol béke van és gondolkodás, ott nincs
0: ni rastresenosti.
1: Baj és nincs
0: gdje je strah, szórakozottság, gospodi, da čuva ahol svoj stan,
1: ahol az Úr őrzi az otthonát, ott nem talál az ellenség kaput, ahol irgalom és összeszedettség, ott nincs fölöslegesség és durvaság.
0: Današnju katehezu o postu govoriće nam naš fra Ljubo Kurtović.
1: Fra Ljubo atya fogja tartani,
0: evo jedno vrijeme i služio u Međugorju kao župni vikar.
1: Dolgozott is Međugorjeben,
0: kad sam ja bio momak,
1: amikor még fiatal voltam, és itt énekeltem én is a kórusban, akkor fra Ljubo vezette a Mladi Festet, most pedig azt mondta, hogy nem szeretné vezetni, de szívesen eljön,
0: és
1: katekézist tart, és a böjtről beszél nekünk. Nagy tapsal köszöntsük őt.
2: Hvala lijepa, Frazvonimire.
1: Köszönöm szépen Frazvonimirnek, és ti mindannyiótokat szívből köszöntelek. 29 percet kaptam, remélem kibírjátok.
2: I nadam se da vam nije hladno.
1: És bízom benne, hogy nem fáztok.
2: Ja ću pokušati malo
1: most megpróbálom, hogy lassabban beszéljek a fordítók, tolmácsok miatt. Érdekes lenne, hogy ti elmondanátok, hogy miért jöttetek ide ma, ezekben a napokban.
2: Ez a
1: nyári helyzet, amikor az emberek pihennek, lazítanak, szórakoznak. Ti eljöttetek ide, és nincsen semmi oka tulajdonképpen, hogy ide jöjjetek. Ez Medjugorje csodája, itt nincs tenger, itt nincs turisztikai attrakció, két hegy van, amit tele van kővel, és a templom, aminek nincsen különösebb művészeti értéke, és egy templom, aminek nincs különös művészeti értéke, de van valami, ami nem látszik, amit megélhetünk, megtapasztalunk, megérzünk. Ez egy olyan kincs, amit a szívünkben hazavihetünk.
2: Medjugorjeben
1: a szűzanya nem gondolt ki semmi újat és semmi ismeretlent. Amikor mi olvassuk az ő üzeneteit, azok mind nagyon egyszerűek. Benne nincsen semmi új.
2: Ona ne proriče budućnost.
1: Nem mutatja meg a jövőt, hanem elmondja azt, amit elfelejtettünk. Elfelejtettük egy olyan témát, mint például a böjt. Ebben a forróságban nem nagyon vonzó a böjtről beszélni. Mindazt, amit a szűzanya mondogat, nem vonzó elsőre. Tudjuk, hogy nem elég csak a testünket pihentetni, mi nem csak testből állunk, a testnek van a saját élelme, és a léleknek is van. Jézus azt mondja, tudja az Atya, hogy mire van szükségetek, hogy enni, inni, aludnotok kell, az atya tudja, hogy mire van szükségetek az emberhez méltó élethez, de van valami, ami mindennél fontosabb. Ez pedig az utasítás, keressétek Isten országát, hogyan találjuk meg Isten országát. Vannak erre módszerek. Az egyik ilyen mód a bőjt.
2: Post nije
1: cilj. A bőjt nem a cél.
2: Post radi posta nema
1: smisla. A bőjt nem értelmes. A bőjt vezet, a forráshoz vezet.
2: Ako ste svi kad kupali u rijeci,
1: valaha is,
2: vozili čamac, znate da je puno lakše
1: ustatok folyóvízben, akkor tudjátok, hogy könnyebb árral lefelé, de ha ellenkezőleg, akkor nehezebb, de mégis közelebb kerünk a forráshoz. Ami jó, az nehéz. Mindig nehezebb Medjugorjébe jönni, könnyebb a tengeren időt tölteni.
2: Nije lako ni moliti, nije lako ni
1: nem postiti, könnyű imádkozni, nem
2: lako
1: könnyű böjtölni, nem könnyű biti nagyvonalúnak
2: biti odgovoran,
1: lenni.
2: Ništa nije lako.
1: Nem könnyű.
2: Ali znamo, kad se odlučimo,
1: de amikor eldöntjük,
2: za ono što je dobro,
1: akkor a jóság mellett
2: dobro.
1: Döntünk, akkor jól érezzük magunkat.
2: I danas govoriti o postu,
1: ma bőtről beszélni, valami
2: zaostalo,
1: konzervatívnak
2: natražno,
1: tűnik, valami,
2: ali je vrlo važno i potrebno
1: mégis fontos beszélni erről a keresztény bibliai témáról, amiről elmondhatjuk, hogy már az egyház is elfelejtette. Gyakorlaton kívül van a keresztények életében is. Egyrészt látjuk, hogy a bőjt elfelejtett. A másik oldalról viszont a világban terápiás bőjtökről beszélnek, különböző diétákról, fogyásról beszélnek, hogyan lehetne megszabadulni a fölös kilóktól, hogyan lehet az egészségünket visszaépíteni, különböző bőjtök vannak. A
2: legszélesebb
1: körben végül is a bőjt az a fölöslegről való lemondás.
2: Post je, mogli bi reći, dovođenje u red našega života.
1: A bőjt rendbe hozza az életünket. A keresztények ma a kereszténynek ma a bőjt egész évben kell tartson, mert ha nem ürítjük ki magunkat, akkor Isten nem tudja az ő ajándékát és kegyelmét belénk árasztani. Tehát vannak terápiás bőjtök, diéták, fogyáshoz, éhségsztrájk is létezik, de létezik a keresztény bőjt. Amikor mi kívülről nézzük azt, akik különböző diétákat tartanak, akik ilyen terápiát végeznek kívülről, úgy néz ki, mint ugyanazok, akik böjtölnek. De a cél nem ugyanaz. Az érdek nem ugyanaz. Akik diétáznak, hogy fogjanak, ők az ő testük érdekében teszik ezt.
2: Okrenuti su prema sebi.
1: Maguk felé vannak fordulva, akik böjtölnek, Isten felé fordulnak.
2: Zato post
1: ezért a bőjt ima nélkül
2: je dieta za mršavljenje.
1: Csak egy fogyókúra.
2: Govorili o tri
1: ezért három keresztény oszlopot határozták meg a szentek.
2: I milostinja. Ono što ne može molitva, kažu crkveni oci, može post.
1: Jóság, jó tett.
2: Ono što ne može post,
1: amit nem tud elérni a bőjt,
2: azt
1: irgalommal megtehetjük. A
2: bőjt
1: értelme, hogy erősítsen a szeretetben, a hitben és a reményben. Ez a mi lelki életünk alapja. Senki nem mondhatja közülünk azt, hogy hisz 100% Istenben, hogy reményünk, hogy szeretjük a fele barátainkat. Mindig érezzük, hogy többet is tehetünk. Nem elég ezt egyszer megtenni, hanem életünk végéig. Van egy olyan anekdóta, amit talán hallottatok is, egy kisfiúról, aki iskolába indult. Első osztály, első nap az iskolában, a szülők egy kicsit izgatottak voltak, milyen lesz majd a gyereknek az új környezetben, és amikor visszatért az iskolából, egészen boldog volt, és lelkes, és mesélte a szüleinek, hogy milyen jó tanítónéni van, aki tanította énekelni egy éneket. Pár betűt is tanultak, de azt mondja a kisfiú, van egy gond. A szülők nem értették, mi a gond. Azt mondja a kisfiú, hát a tanítónéni azt mondta, hogy holnap is jönni kell az iskolába. Így van ez a mi életünkben is, nem elég egy nap, minden nap, egész életünkben.
2: Mi
1: tudjuk, hogy könnyű belelkesedni a Mladi Fesztel, a könnyű ezzel a közösséggel együtt lelkesedni. Sok országból jöttünk, érezzük az egy szívet, egy lelket, hogy egy hídben itt kapcsolatban vagyunk, Szentlélekkel kapcsolatban vagyunk, de az élet nem fesztivál. A fesztivál után hazatérünk a valóságunkba, a mindennapokba, és akkor is erő kell és lelkesedés. De szükségünk van ezekre a pillanatokra, ezekre a napokra, hogy kibírjuk a mindennapjainkat és azt a valóságot, amiben az életünk telik, ahol találkozunk azokkal, akik nem hisznek, nem úgy élnek, mint mi, nem úgy gondolkodnak. Szükség van hűségesnek maradni az elképzeléseinkhez, a hitünkhöz, az Úrhoz, az szeretethez. Ahogy a szűzanya mondja itt Medjugorjében, nem ő találta ki a böjtöt, mert ez minden vallásnak a sajátja, a zsidóknál, az iszlámban, a kereszténységben. De mi a motivum? A Bibliában találjuk meg azt, tudjuk, hogy böjtölt a szentírás nagyjai, hogy egészségesek vagy legyenek, vagy valami nehéz feladatot, vagy halálfélelem volt a nép között, akkor a proféták böjtre hívták az uralkodót. Az zsidóságban van egy Jom Kippuri böjt, amikor az egész népnek böjtölnie kell, amikor tudjuk, hogy Mózes is böjtölt, mielőtt megkapta a 10 parancsolatot, Illés is böjtölt.
2: Na brdu Horebu.
1: A Horeb hegyén
2: Ninive
1: királya a népet hívta a megtérésre és a böjtre, amikor a Jónáshoz fordult. Tudjuk, hogy Jézus is 40 napig böjtölt, amikor pedig más gondoltak volna. Jézus védi a tanítványait, amikor megkérdezték, hogy ők miért nem böjtölnek, és jó, Jézus megvédte őket, amikor a vőlegény itt van, akkor ünnep van, öröm van, boldogság, akkor nincsen helye a böjtnek. Majd képzeljétek el, hogy valaki esküvőre hív lakodalomba, és te vizet iszol és kenyeret eszel. Ezzel megsértenéd azokat, akik meghívtak. Így provokálnád őket. De Jézus azt mondja, eljön az idő, amikor elragadják a vőlegényt, és majd akkor böjtöltök. Mi most ezt az időt éljük, Jézus itt van velünk, de még nem teljességében. Itt van, de még sincs. Mert ezért van ez az eszkatológikus feszültség, várjuk a vőlegényt, hogy eljöjjön hozzánk.
2: Zašto tvoji miért nem
1: böjtölnek, és a farizeusok mégis böjtölnek.
2: Ez a kérdés, ugye, a tvoji ne poste.
1: A böjtről ma is kérdés.
2: Ako želimo rasti,
1: ha szeretnénk a lelki életben növekedni, szeretnénk, akkor áldozatot kell hozni. Magától semmi nem történik. A böjt egy olyan erős út az Isten keresésnek, olyan módja, például az evangéliumban is megkérdezik, Jézust, a tanítványok miért nem tudtuk megszabadítani a gonosz lélektől azt a gyereket. Márk evangéliumában azt mondja Jézus, hogy ezt a fajta gonosz csak bőjtel és imával lehet elűzni, kiűzni. Tehát ez a bőjt és az ima egy nagyon erős védelem a sátán hatása ellen.
2: Mi isto tako znamo da je puno ugyanígy lakše
1: tudjuk, hogy sokkal nehezebb beszélni a böjtről, mint böjtölni ténylegesen. Egy dolog hallgatni, olvasni róla, és egy másik dolog rászánni magunkat megpróbálni böjtölni.
2: A
1: mi Fraszlavko Barbarics atyánk, aki itt ténylegesen egy nagy tanító volt a Szűzanya iskolájában, ő neki volt bátorsága elkezdeni a böjtös lelki gyakorlatokat, csendes böjtös gyakorlatokat, és ő megfelelt a Szűzanya üzeneteinek, kérésének, mert imával és böjtel csodákat tudunk elérni. Ezzel bizonyítjátok, drága gyermekeim, hogy hozzám tartoztok. Ezek az üzenetek Fraszlavko atya szívében választ kaptak, mert ti mindannyian tudjátok, hogy december 24-én 2000-ben váratlanul a Križevácon halt meg. Én akkor itt plébániai vikárius voltam,
2: és
1: volt egy horvát zarándok csoport, olyan hívők, akik a böjtös lelki gyakorlatot szerették volna elvégezni, és nagyon nehéz volt ezt eltenni másik időpontra, és akkor én úgy gondoltam, hogy elvállalom. Én akkor tapasztalatlan fiatal pap voltam, és én is tanultam ezt. Egész életünkben tulajdonképpen tanulunk. Emlékszem az első tapasztalatomra, amikor ezen a szemináriumon a második nap egy asszony odajött hozzám, és azt mondja az asszony, hát én, Frágyú Botya, meghalok ezen a szemináriumon. Megijedtem.
2: És
1: azt mondtam, hogy hát van itt rengeteg étterem, van itt sok étterem is, valamit megeszünk, én is éhes voltam. Az utolsó nap, amikor megosztottuk a végén az érzéseinket, akkor ő megmondta, hogy nem mentem el ezekbe az éttermekbe, kibírtam és nem ettem meg, hanem bementem a kápolnába, fölemeltem a kezem, és azt mondtam, Jézusom, vedd el a lelkemet, én nem bírom tovább. És akkor azt mondta, ebben a pillanatban olyan erőt kaptam, hogy felröppentem, mint egy madár. Minden lezuhant az én lelkemről. És akkor azt mondtam, hát ne repülj, hanem inkább járj. Tehát a böjt csend imája egészen beragyogja az embert, hiszen följönnek a felszínre a sebek, a bántalmazások, és akkor eszembe jutott, hogy a Ferenc azt mondja, hogy a testünk, ami szamarunk, átveszi a testünk a terheket. Pszichoszomatikus betegségekről beszélünk ma, amik a lelkünkből fakadnak, nem baktériumtól jönnek, vagy vírustól. Jézus őszinte, amikor valami amikor nyomás van rajtunk, akkor őszintébbek vagyunk, intenzívebbek vagyunk, és Jézus is jobban meghal bennünket, és az Jézus is meghallotta ezt az asszonyt. Azt hittem, hogy hát azért mondtam, hogy egyen valamit, mert ha meghal, akkor ez a szemináriumnak nem lesz jó reklám. 26 éve vezettem ezeket a szemináriumokat, senki nem halt bele. A bőjtől nem lehet meghalni. A bőjt nem fog betegséget okozni, hanem ellenkezőleg ki fogja gyógyítani fizikai szinten a betegségeinket. Láttam, hogy a bőjt, az ember rájön arra, hogy nagyon kevés kell a boldogsághoz. Emlékszem egy asszonyra, egy szemináriumról az utolsó napon, azt mondta, Uram Isten, hát én gondolkozom, ha én 40 embert meghívnék ebédre magamhoz, én legalább 3 napig készülnék erre, hogy mindenki elégedett legyen, hogy lássam, ki mit szeret, főtve, sütve, bárány, borjút, rizst, zöldséget, gyümölcsöt. Azt mondja, hát ezt nézem, itt mindenki kenyeret és vizet fogyaszt, és mindenki boldog. És tényleg így van. Legnehezebb az első 2 nap, a harmadik nap az ember megkönnyebbül, szabadnak érzi magát, és a csendben jobb érzés, erre vezet a bőjt, erre tanít, Istenhez térít. Van, aki azt mondja, hogy amikor bőjtől ideges lesz, lehetséges, de a bőjt nem okoz idegességet, hanem csak megmutatja, hogy ilyenek vagyunk. Mert hogyha csak azok lennének idegesek, akik bőjtölnek, akkor hány ideges ember is lenne? Mert lehet ideges, hogyha valaki jól lakik, akkor is. Én a bőjtben az igazi éhséget figyeltem meg, az a béke iránti éhséget, a szeretet iránti éhséget, a teljes életért, az örömért, a boldogságért, azt az mély vágyat, amit az ital és az étel nem tud betölteni. Valaki észrevette, és azt mondja, jobb jót enni, inni, mint idegesnek lenni. De ugyanez fölveti a kérdést, mi nyugtatja meg az én lelkemet, a jó sült bárány, vagy az igazi béke, amit Isten ad, honnan jön az én jó érzésem. Vannak, akik eznek emberek, nem azért, mert éhesek, hanem azért, mert idegesek. És akkor ez az élmény, az élvezet, amit az élet ad, az elnyomja azt a traumát, azt a frusztrációt, de azt nem megoldottad, hanem csak elnyomtad mindazt, ami benned van. A bőjt tulajdonképpen a szabadság útja. Megláthatom, hol vagyok megkötözve, hol kell rá nekem a szabadság. Ki tudja megadni azon kívül, aki szeret, aki az élet értelme. Ahogy mondtam, a bőjtben felfedeztem az igazi éhséget, ami az Isten iránti éhség, mert a szívünket nem tudjuk becsapni jó étellel, jó ízű étellel, itallal. a szívünk tudja, hogy kiteremtette. Nekünk más szükségleteink is vannak, mint az étel. Emlékszem egy asszonyra, aki sétáltatta a kutyáját, és a kutya szaladgált, egy kicsit dagadt volt ez a kutya. Nem volt ilyen, nem volt ilyen kötél, ami vezette, és az emberek látták, ekkora kutya, akkor mindenki menekült tőle. És az asszony mindig kiabált, nem, ne féljetek, nem fájt, hát jól ebédelt ez a kutya.
2: To znači,
1: ez azt jelenti,
2: opasný.
1: Hát nem veszélyes. Ha az állatok jól laktak, akkor nem veszélyesek, de az ember igen, tud akkor is veszélyes lenni.
2: Imamo veću potrebu.
1: Nagyobb szükségünk van, mint az, hogy jól lakottak legyünk. Ezért a bőjt segíti az imát, amelyik megszabadít a gőktől. Tehát az Isten irgalma és kegyelme, amit megadott nekünk, ahhoz tudjuk, tehát az imáinkban kértekhez képest tudjuk viszonyítani. Tehát ha mi nem keressük Istent, nem keressük az ő országát, az ő szeretetét, hanem csak annyiban, amennyiben ő tőle várunk valamit. Isten azt mondja, legalábbis először nem magunkat keressük, hanem őt, az ő országát. Ha őt tesszük az első helyre, akkor saját magunkat is meglejjük. A mi viszonyunk Istenhez nem kereskedelmi. Istenem, most én adok neked, most gorombán mondom, 20 kiló imád, 25 kiló bőjtöt, és akkor te megadod nekem ezt, meg ezt. Ha nem adod meg, akkor végeztünk.
2: Az
1: Istennel való igaz kapcsolatunk, szülő-gyermek, atya-fiú kapcsolat. Evangéliumban találjuk például a farizeust, aki azt mondja, köszönöm Istenem, hogy én nem olyan vagyok, mint más emberek. Én odaadom a tizedet, bőjtölök hetente kétszer, ugye a zsidók hétfőn és csütörtökön bőjtöltek, szűzanya szerdán, pénteken hív itt bennünket bőtre, és felsorolja ez a farizeus az evangéliumban az ő adományait, és akkor elvárja, hogy ő most mit kap cserébe. Jaj, ez az a hozzáállás, hogy menekülj Isten, itt vagyok.
2: Alázat,
1: a bőjt alázatossá tesz bennünket. Lemondunk valamiről, ami jó. Az étel jó. Az étel ajándék. Isten ajándéka. Isten szeretete.
2: De
1: a bőjtben megérezzük, hogy az étel ajándék. Emlékszem az első tapasztalatomra. Egy hét alatt kenyeret és vizet fogyasztasz, és jövök a plébániára, éppen ebéd volt, befejeztem a szemináriumot, látom a megterített asztalt. Az életemben először éreztem hálát Istennek az terített asztalért. Akkor láttam, hogy az megéreztem, hogy mennyire hálás vagyok, hányszor ettünk hálátlanul, szokásból, mert enni kell. De a bőjt hozzásegít ahhoz is, hogy az ételt jobban élvezzük. Van egy ilyen szokás, hogy a nagy ünnepek előtt bőjtölünk. Nagy boldogasszony ünnep előtt, karácsony előtt volt bőjt a második vatikáni zsinat előtt, sokkal szigorúbban vette az egyház, mint ma. Egy újságíró, 16. Benedek pápát interjúolta, akkor még prefektus volt, és megkérdezte őt,
2: zašto,
1: miért a második vatikáni zsinat után
2: puno manje strogo,
1: sokkal kevésbé virasztunk, sokkal kevésbé böjtölünk.
2: Az
1: egyház ezt egy olyan szándékkal tette, azzal a szándékkal, hogy ne úgy éljük meg a hitet, mint egy törvénysorozat, egy előírás sorozat. Az egyház nem szüntette meg ezt, hanem csak a minimumot írta elő. Két böjt van egy évben,
2: az
1: havazó szerda és a nagypéntek, de a pápák hívnak bennünket, híveket,
2: de
1: egyénileg is meg vagyunk hívva, Isten szeretetének növekedéséhez szükségünk van a böjtre. Nem csak a kenyérre és vízre kell gondolnunk a böjt alkalmával, például internetböjt, mobiltelefonböjt van. Képzeljük el, ha nem lenne áram, nem tudunk Instagram, Facebookra menni egy nap. Képzeljük ezt, túlélnénk mi ezt? Az emberek enélkül éltek.
2: Kad nestane Facebook,
1: ha nem lesz Facebook,
2: mreža, ne znam,
1: és megszűnik a közösségi oldal, félelem ránk szakad.
2: Dobro je možda sebi odrediti, ako ne možeš cijeli dan, onda barem do podne.
1: Próbáljuk meg magunknak meghatározni, csak fél napot hagyjunk ki.
2: Kao ona žena,
1: vagy mint az a nő, aki azt mondja, Fraljubo, egy asszony jött hozzám, Fraljubo, én próbálok böjtölni, de nem sikerül. De délután kettőig sikerül, és utána a zenekar a gyomromban elkezd hívni, valamit enni kell. És azt mondtam, bátorítottam, próbáld meg százszor, és lehet 101-re neked sikerülni fog. Vicceltem, és aztán eljött és mondta, pár nap múlva találkoztam egy barátnőmmel, aki ebédig böjtöl, én ebéd után. Így akkor ketten egy napot kitöltünk. Bátorítottam, mondom, ketten könnyebb. És valóban így van, egy közösségben láttam ezt, amikor egy csoportböjtöl, akkor végülis valami módon visszük egymást, hordozzuk egymást. Ha otthon az otthonainkba próbáljuk, nehéz a mindennapok súlya alatt, ide-oda menni kell, csinálni a dolgokat, de láttam, hogy az ima is segít, hogy a böjtöt elviseljük. Nehéz böjtölni, amikor nehéz fizikai munkát végzünk. A gyerekeknek is. A gyerekek is böjtölhetnek, nem kenyérvízen, egy más módon,
2: hogy nem
1: kell minden kívánságot teljesíteni, hogy tudjanak valamit például holnapig kivárni.
2: Így
1: egy pozitív frusztrációban él az ember, a böjt erősít bennünket, hogy ne elkényeztetett keresztények legyünk, hanem felelősségteljesek. A szellemi életünk a legfontosabbja legyen az, ami nem könnyű, ami kényelmetlen, mert csak így tudunk növekedni a szellemi, lelki életben. És ez is a lényege, hogy a saját akaratunk urai legyünk.
2: Zato je treba vježba,
1: ojačati. Gyakorolni kell ezt, erősíteni gyakorlatokkal.
2: Koliko vježbanja, sportása, nogometása,
1: hány gyakorlatot végeznek a focisták, ugye izzadnak,
2: tréning,
1: edzésre járnak, időt fordítanak, hogy eredményt érjenek el, de ez itt marad ezen a földön. Amit mi imával és bőttel elérünk, az az örökké valóságban.
2: poziva ovdje, draga djeco, molite i prostite za one duše koje se gube.
1: Ezért a szűzanya hív bennünket itt Medjugorjeben az elveszett lelkekért is, mert nincs senki, aki értük imádkozzon. Mi mindannyian itt lelki kapcsolatban vagyunk.
2: Jednoga je vjera svih nas.
1: A jóság összeköt bennünket,
2: a
1: bűn és a gonoszság egyikünké, az mindannyiunkra hatással van. Ki vagyunk téve hatásoknak, minden hatásnak. És ha nem tudunk böjtölni kenyéren, vízen, akkor találjunk valami mást. Például
2: Losega Stíva, Kniga, slika,
1: rossz üzenetektől, gondolatoktól, könyvektől, pletykától, filmektől, mert a testi bőjt mégis lelki is. Lehet valamikor könnyebb kenyérvízen böjtölni, mint valakinek megbocsájtani. De a kenyér és a víz a megbocsájtáshoz, az irgalomhoz vezet. Ez a böjt célja. Ha nem növeszli a szeretetet bennünk a böjt, akkor gőkhöz vezet, hogy milyen szentek lettünk most, jobbak másoknál. Ez csak azt jelenti, hogy itt valami gond van. Ez nem a jó irány.
2: Evo neka ovi nekoliko misli, riječi, poticaja.
1: Még egy pár ösztönzés legyen nektek, hogy mégis próbáljátok meg ti ezt. Gyertek el a lelki gyakorlatokra ide Medjugorjébe, vagy otthon, mondjál le valamiről. A Medjugorjéből távozz el egy erős elhatározással. Valami függőségtől próbáljál meg szabadulni. Küzdjél, és ami küzd, ez addig jó úton vagy. A legrosszabb, ha feladod. Az ördög azt akarja, hogy kétségbe es. Nincsen jogunk kétségbe esni, mert Jézus feltámadt, győzött, és bennünk is győzni fog. Az ő kegyelme bennünk mindent legyőzhet. És ezért ezzel az itt hallott imákkal, ezek az itt sugárzott szeretettel, szűzanya üzenettel, a szűzanya hatalmas palástjával adjuk oda neki a szívünket, legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Kraljice mira.
1: Béke királynője.
2: Možemo zapivati jednu pjesmu da se razbudimo.
1: Akkor énekeljünk most valamit, hogy felébredjünk.
0: Hvala našem Fraljubi na ovoj lijepoj katehezi o postu.
1: Köszönjük Fraljubónak az böjtös katekézését, mi pedig úgy döntöttünk, hogy ennek a Mladifestnek egy kihívást is adunk. Ma a böjtről beszélünk, tehát ma a digitális böjt lesz. Ma erre hívunk titeket, kapcsolt ki két órára a mobilodat, a közösségi oldalakat, valósíts meg a belső békédet a digitális világ nélkül, egy kicsi szeretet mutass, egy mosolyt, egy kedves szót. Ferenc megmondta, hogy a kis dolgok
0: megszépítik a világot, kao što je i Sveti Franjo ljubio.
1: Tanuljunk úgy szeretni, ahogy Szent Ferenc.
0: Hogy Molis držati ovaj post.
1: Tudott. Megtartjuk ezt a böjtöt. Két óra mobil nélkül.
0: A sada ćemo
1: most pedig egy kicsit akkor zenélünk, énekelünk, táncolunk.

0: Evo ga. Nakon katehéza i
1: pjesme, a katehézis és az ének után visszatérünk, és tanúságtétel következik. Ma első Mária konyhája fog bemutatkozni, és a bevezetés az ők tanúságtételük. Tételükhöz a szűzanya egyik üzenet a 90-es évekből. Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy szeretettel és szeretetből irántam irgalmas cselekedeteket tegyetek. Drága gyermekeim, amit másoknak tesztek, azt nagy örömmel és alázattal tegyétek Isten iránt. Én veletek vagyok napról napra, és bemutatom a ti áldozatokat, imád itokat Istennek az világ megmentésére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Most pedig a Mária konyhája következik. Ők mesélik el most a történetüket.

0: Hvaljen Isus i Marija.
1: Dičer teše ko Jezus Kristus.
0: Thank you to the parish Archbishop Cavalli and Fra Zvonimir for welcoming us back to Mladi Fest.
2: Zahvaljujemo župi.
1: Köszönjük a plébániának, Cavalli bíborosnak és Fra Zvonimir atyának, hogy bemutatkozhatunk ezen a Mladi Festen is.
2: Radosť je i čast ponovno biti ovdje s vama.
1: Nagy öröm számomra, hogy újra itt vagyok.
0: And name after Our Lady. When we come here, we are returning to the source of our work.
2: Budući da su
1: mivel a Mária konyhája Medjugorje gyümölcse, és szűzanyáról van elnevezve, amikor ide jövünk, akkor a forráshoz érünk vissza, tevékenységünk forrásához.
0: From Austria, and I've been here at the Mladi Fest many, many times before.
2: Zovem se Kristin.
1: Kristinnek hívnak. A Mária konyhája nagykövete vagyok Ausztriából.
0: We're delighted to share with you a special film about a young woman from Malawi who was here speaking with you at the last youth festival last year.
2: Radosni smo što vam danas možemo
1: boldogok vagyunk, hogy ma be tudunk mutatni egy különleges filmet egy fiatal asszonyról Malawiból, aki már volt itt tavaly és beszélt hozzátok. Az ő neve Letty.
0: When Letty was just 10 years old, she had already lost both of her parents and was caring for her younger siblings while facing the daily reality of hunger.
1: Amikor ő 10 éves volt, Letty már elvesztette mind a két szülőjét, és maga a testvéreiről gondoskodott, és minden nap az éhség valóságával nézett szembe. Minden megváltozott, amikor a Mária konyhája megjelent az iskolában. Ma Letty újságírás tanul az egyetemen, és egy kommunikációs kapcsolatot tanul a Mária konyhája érdekében.
0: In Malawi, traveling from school to school and giving a voice to the children whose lives have been transformed through Mary's meals.
1: Ugyanakkor egy fiatalok mozgalmát vezeti Mária konyhája érdekében, és azokért a gyerekek érdekében beszél, akik Mária konyhájába kellene jussanak. Két évvel ezelőtt a lehetőségem volt Malawiban Lettyt megismerni.
0: And her deep faith in our Lord and our Lady.
1: Mindig megérint az át, mennyire hisz az Istenben, és milyen lelkesedéssel csinálja a Mária konyháját.
0: All of you today, I ask her if she would like to send me a short message to all of you.
1: Amikor Lettynek mondtam, hogy mennyire boldog vagyok, hogy az ő történetét el tudom mondani mindannyiótoknak, kérdeztem, hogy szeretne valamit üzenni nektek. Nagyon boldog volt, hogy ezt megteheti, és akkor itt van az ő üzenete mindannyiótoknak. Üdvözlet Malawiból.
0: I am a living testimony that the Mary's Meal school feeding program truly works.
1: Én vagyok az élő tanúja, hogy az iskolai étkeztetés Mária konyhája által működik.
0: And dream of a better future.
1: Egyszerű étel a gyermeknek erőt, reményt adhat, és alkalmat arra, hogy tanuljon, és álmodjon egy jobb jövőről.
0: Because together we are changing lives, one child at a time.
1: Minden kis szeretett tény megment egy gyermeket. Köszönöm, hogy ennek a gyönyörű munkának részesei vagytok. Isten áldjon meg mindannyiótokat.
0: Our vision at Mary's Meals is that every child receives one daily meal at a place of education.
2: Наша визия.
1: A mi víziunk a Mária konyhájában az, hogy minden gyermek egy nap egy ételt kapjon az oktatás helyszínén, az iskolában.
0: We have grown to serve more than 3 million children every school day.
2: Presretni smo što
1: Nagyon boldogok vagyunk, hogy elmondhatjuk, hogy a tavalyi Mladi Festi bemutatkozás óta mekkora sikert értünk el, 3 millió gyermeket tudunk étkeztetni minden nap az iskolában.
0: Today we are very happy to share with you the story of one of those children.
1: Ma nagy öröm, hogy meg tudjuk osztani egy kisgyermeknek a történetét. Az ő neve Leti Saidi. Reméljük, hogy Leti meséje története megérint, ahogy bennünket is.

Én igen, olyan vagyok neki, mint az anyukája, mert gondozom, nincs semmilyen segítségem. Gondolom, hogy az iskola nagyon fontos, és hogy egy jobb jövőt eredményez. Sokkal könnyebb lesz nekünk munkát kapni. És ma? Ma elmeséli ő az ő történetét. Letícia Saidi vagyok, 24 éves. A barátaim úgy hívnak Letti.

Latisaidi úgy kell írni két L-E-K-T-I-E. Mária konyhájában folytattam. Én a kommunikációs asszisztens vagyok. Nagyon fontos, hogy nagy mosolyt mutass. Valamilyen pusz vegyél fel. A kása, amiért a gyerekek idejönnek, és mosoly van az arcukon, és ezért mindig boldogok, hogy ételt kapnak. Nagy különbség, amikor eszel, vagy amikor nem eszel.

0: És most el tudom mondani a történetemet, hogy mit éltem át a Mária konyhájában. Öt gyerekes családba születtem, négy fiú, és én voltam az egyetlen lány. 2010-ben elvesztettem a szüleimet, és akkor 9 éves voltam. Anderson, a kisebb testvérem, 9 hónapos. Ott hagytam az iskolát, hogy a testvéreimről törődjek.
1: I was born here in
0: itt születtem, és itt nőttem föl ebben a közösségben a 13. életévemig.
1: For us to survive, I had to go to do something.
0: Azért, hogy túléljünk, munkát vállaltam, mosogattam, háztartási munkákat végeztem, hogy pénzt kapjak, amin ételt vegyek. És most itt vagyok, jól érzem magam, mindent meg tudok venni, amit szeretnék, ki tudom választani, mit egyek, ez a nappalink, itt tartjuk a tányérokat, itt ettünk, a másik szoba, az egy kis szoba. Amikor itt látom a gyerekeket, hogy élnek túl, és hogy én is így voltam régen, nagyon rosszul érzem magam, és sajnálom, az ilyen élet egy kislánynak veszélyes az ő életük, ezért bármilyen helyzetben is vannak a testvéreim. Itt volt egy ajtó. Már ezt befalaszták. Amikor a bátyám részegen jött haza, és meg akart verni, még kérdeztem, és ezt miért teszed? Mindenben osztoztunk. Nem tudtam tovább nézni, hogy ez hogyan zajlik. Letti néhai szomszédja, emlékeztes, légy szíves, hogy hogyan éltünk, amikor az én anyukám éppen meghalt, és Andersen itt volt. Én is gondoskodtam rólatok, hogy nehogy a árvaházba vigyenek el titeket. Ott nőttetek fel, és ott gondoskodtak rólatok. Mi mind gyerekek voltunk. Nem volt könnyű. Hogy juttok élelemhez? Gondoskodtam rólatok, neveltelek benneteket. Hogyan látszik, hogy változott meg az élet? Hogy érzed most magad? Béke van a szívemben, mert az élet megváltozott. Már látom, hogy miben van a probléma. Nagyon erősen kívántam, hogy megváltozzon az élet, és sikerült. Amikor pénzt kerestem, elhatároztam, hogy egyszerűen elmegyek egy közösségbe. Nem tudtam, hogy a testvérem a testvérem. A testvérem sokat segített, és az iskolába is elvitt, megmosdatott. Fölfogtam, hogy ő a testvérem, és nem az anyukám. 9 éves volt. Igen. Letícia azt mondta, én nem az anyukád vagyok. Az anyukánk meghalt, amikor te 9 hónapos voltál. És akkor elsírtam magam. Igen, tudjátok. Elfogadom, hogy

0: Így kellett lennie.
1: After that,
0: aztán együtt éltünk, mint egy család, és hogy együtt oldunk meg mindent, mint a család.
2: I used to struggle with Anderson.
0: Néha, régen kínlódtam Andersonnal, hogy mindig beteg volt, és akkor kórházba kellett vigyem. Ez egy nehéz feladat volt számomra, egy közösséget vezetni, és Andersont akkor a Szent Méris konyhá, tehát hogy egy ilyen programba belekerült, ahol Anderson Mária konyhájában tudott mindig ételhez hozzájutni. És akkor
2: after that, I get interested, like going every day to school.
0: Minden nap iskolába jártunk, és bevezették ezt a programot, a Mária konyháját, az iskolai étkeztetést. Ez számomra reményt adott, mert tudtam tanulni, barátokkal voltam, minden nap kaptam enni a barátaimmal együtt.
2: It was hard for us,
0: nagyon nehéz volt, amikor a Szent Méris iskolában pedig kezdtem járni, akkor már minden könnyebb volt. Így nézett ki valaha az iskola. Itt volt a bejárat, itt füstölt, de nagyon boldog vagyok. Itt vártunk a másik oldalon, és látom most a gyerekeket, hogy jönnek ezért a kásáért. Amikor az vizsgát tettem a 8. osztály után, akkor megijedtem, hogy mi lesz utána, hogy kell fizetni a középiskoláért, és akkor bejutottam, de nem volt, aki fizesse az iskolát, és így abba kellett hagyni, és otthon maradtam. A barátaim iskolába jártak. Én találtam egy barátot. Akkor teherbe estem, és Filipet szültem, Filip született. Ez volt az egyetlen mód, hogy az életemnek van értelme, és hogy tudok valakinek segíteni.

0: általános és középiskola. Itt Jakarandában, az Árva házban olyan családok gyerekei jönnek, nagyon szegények. Róluk kell gondoskodni, az egész család, a család nem képes erre, és akkor bevesszük az iskolába. Amikor megismerem egy család történetét, akkor megszakad a szívem.
1: And you being kind of like the mother.
0: Hogy hogyan tudok, there, mint anya segíteni. Ez, really ez megérintett, és egy fiatal lánynak tudjak really segíteni. Tényleg segíteni kell Letíciának, aki itt megjelent az ajtóban, ide belépett, egy kis arany.

0: Amire emlékszem, az, hogy nagyon nehéz volt, nehéz környezetből jött, és nem tudtál teljesen, rendszeresen iskolába járni, és ez nagyon nehezedre esett. De tudod, a mi küldetésünk Jakarandában, hogy segítsünk, hogy biztonságban legyél. És akkor Kás Mária konyhájában kását kaptál minden nap.
1: More than just the porridge.
0: Még többet is, mint egy bögre kása, oktatást, és egy nap felnőtt leszel, és majd tudsz gondoskodni a gyermekedről, ahogy most ezt látjuk is.
1: Philip
0: nagyon boldog, elmondhatom neked, hogy ő az anyukájával él, aki mindent megtesz érte.
1: Ő
0: eszik, iskolába jár, és minden nap megkapja az ennivalót, és az az idő.
1: That's the difference when somebody who stays with
0: you. Mindent megold, azért látszik, hogy mindent odaadok, és kívánom, hogy legyen apukája és anyukája is szeretet, és Philip érezze a szeretetet. Olyan életet élek most, hogy tudok valakin én segíteni. Ez erre szükségem van. Hogyha látok egy szenvedő gyermeket, akkor csak egy szappannal akár segítsek, mint ahogy nekem is segítettek. Mária programja segíti itt a legszegényebbeket Malawiban. Ez egy főiskola. Könyvelést tanulnak, ilyen számviteli. Hogyan lehetsz Mária konyhájának nagykövete? Van egy Instagram oldalam. Mary Smills Instagram, csak kattintani kell a Mária konyhájára, és akkor szükség van ott rátok, de új tehetségekre gyűjteni. Én is nagykövet vagyok, ebből az iskolából indultam.
2: How many of you are the beneficiaries of Mary's Meals, if I may ask?
0: Hányan jöttetek Mária konyhájából? Mindannyian. Accounting, auditing and information system here. Most már könyvelést tanulok itt, és úgy kezdtem, hogy egy általános iskolába egy bögre kását kaptam, ami azt jelentette, hogy van energiám tanulni. Örömmel töltött el, hogyha iskolába megyek, akkor kását kapok, lesz erőm, és ez a remény maga. Millió gyermek csak Malawiban él Mária konyhájából. Nakamba falu.
2: We went to Nkumba village.
0: elmentünk Nakambába megismerni Kinsisit, ő hatodikos, egy szegény családból jön, és most kölcsön kapott egy ruhát, hogy kicsit jobban nézzen ki. Az ő iskolában nincsen iskola, az ő falujában nincsen iskola. Elmentünk a falujába, hogy megismerjük a szüleit. Amikor a gyümölcs szezon van, akkor gyümölcsöt eszünk. Hogyha egy kis liszt van otthon, akkor főzünk egyszer egy nap. Amikor árvizek voltak, akkor menekültünk a hegyekbe, mert a házig ért a víz, és mindent elvitt. Az egész ház iszappal volt teli, és egy zsák kukorica maradt. Kinsisi miatt aggódtunk, hogy nem tud éhesen az iskolába menni, mert itt szegénység uralkodott. A klímaváltozás olyat hozott, hogy elvesztettük mindenünket. Akkor elkezdtem keresni, gondoskodni a gyerekeimről, hogy tudok ételhez hozzájutni, és akkor Kinsisi túléljen. Akkor a Freddy ciklont jelentették, de Mária iskolájában egy bögre kása segített Kinsisi tanulásában, hogy elment itthonról, és most ebben az iskolában tanul, ahol enni is kap. Hogyha beszerezzük az élelmiszert, akkor mindannyian eszünk. De ha nem, akkor ő kását kap az iskolában. Mi szeretnél lenni az iskola végeztével? Orvos szeretnék lenni, hogy másokon segítsek. Anyukádnak nem akarsz segíteni? De igen, a szüleimnek, mert látom, hogy nagyon kínlódnak. Remélem, hogy majd befejezi az iskolát, nagyon szorgalmas, és majd munkát is talál. Az ő élete kilátástalan, és tényleg szüksége van segítségre, az iskolai étkeztetésre. Mária konyhája nélkül dupla nehezebb lenne, és próbálunk segíteni az iskolában a gyerekeknek. Kinyújtjuk karunkat, segíteni gyerekeknek, hogy megtudják az ő álmaikat valósítani a Mária konyhája segítségével. Tehát adni kell. Itt a Mária konyhája iroda. Kaptam egy meghívót a Mária konyhája nemzetközi összevetel, hogy itt elmeséljem a történetemet, és hogy még többet tanuljak. Így eljutottam Európába, repültem, és És Mária konyhája Medjugorje gyümölcse, és megláttam, hogy hol kezdődött mindez. Ott nagyon sok ember ismeri ezt, hogy segítsenek sok ilyen gyermeknek, mint te. Egy klasszikus példa ez. Hát bízom benne, hogy az emberek, ha engem meglátnak, akkor lesz szívük ezt a programot megismerni, követni, és igen, fölveszem majd ezt a szép ruhát, ezt a hosszút Medjugorjében, és majd én megismerek fiatalokat ott, a Mária konyhájának fiatal nagyköveteit, és megismerem őket. Nyár van, az én lábujjaim megérezték Medjugorje forró földjét, itt a barátaimmal leszek.
3: My name is Mary Nyama.
0: Mary Nyama vagyok, referens a Mária konyhájában dolgozom. Következő napokban kalandos lesz, izgalmas. A Mladifestre megyünk Medjugorjéba, hogy elmeséljük történetünket a Mária konyhájáról, és hogy ösztönözünk másokat is, hogy ezt megismerjék. Split, Horvátország.
2: It's my first experience to travel.
0: Ez az én tapasztalatom, hogy Európába utazom messze az otthonomtól. Ez annyira egyedi volt, olyan gyönyörű.
2: I've seen things which have
0: láttam dolgokat, amit soha életembe azelőtt.
2: I could even see the
0: ez az utazás egy nagy lehetőség, mint egy földrajzkönyv, és saját szememmel láttam mindezt, Európát.
2: Medjugorje.
0: Tehát Medjugorje, a Mária konyhája, mi a kapcsolat? Mária konyhája
4: what it was like to raise a child in poverty. She was a refugee, and so she knew the struggle of trying to provide for her child.
0: Tehát úgy született, hogy a Mária iránti bizalomból az egész világon az emberek Isten iránti szeretete, amelyik a hit gyümölcse. Milyen szép látni titeket itt szemtől szembe, újak is vannak, nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a film is elkészült.
2: My name is Leti Saidi.
0: Leti Saidi vagyok, Malaviból jöttem, az én testvérem és én éheztünk, mikor a te éveidben voltunk, akkor az én családom tényleg rossz, nagyon rossz egészségi állapotban volt, és a fiatalabb lánytestvér, tehát a húgomért aggódtunk, és a te gondolkodásod nagyon jó volt hallani, és most jó, hogy beszélgethetünk, megtiszteltetés számomra. Vukovárban születtem 91-ben, ez az az év, amikor a honvédőháború volt, és a szüleim menekültek voltak, és hogy
4: gifts.
1: How old are you by then?
4: I think I was like
0: 4 or 5 éves lehettem, yeah, amikor
4: blankets and they were scratchy and I never liked them scratchy.
0: Emlékszem arra, hogy szúrtak a takarók, hogy milyen rossz volt, nem volt puha és kényelmes. Ez egy ilyen nagyon rossz emlék nekem, és pedig ez ajándék.
4: So I felt like, okay, I think I want to do that, the same thing now when I'm grown up.
0: És most, amikor felnőtt vagyok, akkor gondoskodom magamról. Egy jómódú családban nőttem fel,
4: I kind of even feel the need of doing something
0: amikor
4: suffering like on this whole world, not just
0: szembesülsz azzal, hogy a világban nem így van, emberek szenvednek, akkor egyszerűen nem tudom ezt elviselni, egyszerűen muszáj segítenem, a Mária konyháján keresztül ezt meg tudom tenni, és ez a mozgalom küzd az emberekért, reményt ad, egy hatalmas mozgalom már nőtte ki magát az egész világon. Charlie, Letty, de jó, hogy találkozunk, hogy vagy. Tök jó, hogy itt vagy, és megismerkedünk.

0: Ként meg, tehát az ő medjugorjei alkalommal itt volt, és akkor született meg a szívében, hogy segíteni kell, és ebből nőtte ki magát ez a mozgalom. Most visszatérek Medjugorjébe, ahol egyszer nagyon régen, 20 évvel ezelőtt született is egy a szüleim segítségével egy ilyen helyszín, és akkor elkezdtük ezzel dolgozni. Mint gyerek megértettem azt, hogy minden gyereknek szüksége van egy ételre, a túléléshez, az iskolához. Az egyetemen 80%-ban azokkal a gyerekekkel találkoztam, akik Mária konyhájával nőttek föl. Tehát segít az embereknek, neked is. Te történeted nagyon fontos. Itt vagyok most veled ennyi év után, és hallom, hogy micsoda példa vagy a te történeted. Jóra fordult, és hogy ez Mária konyháját gazdagítja. Szeretet és együttérzés ez vezet mindenkinek, mindenki számára. Mária konyhája kicsi lépés és nagy szerencse. Mi újság? Készülök a szereplésemre. Nagyon várom ezt a napot. Ez a tavalyi Mladi Fest alkalmával történt. A Mladi Fest, amelyik tízezreket hív ide az egész világról. Nagyon nagy szervezés, és minden évben a Mária konyhája be tud mutatkozni. És Letti életében először mikrofon elé áll.
1: Hello everyone.
0: Jó napot mindenkinek.
1: As you see me now, you are looking at a survivor.
0: Tehát önök egy túlélőt játnak, aki sok gyereket a Mária konyhájával segítségével túlélt. Elvesztettem a szüleimet, tehát most elmeséli a saját történetét, amit már mi egyébként hallottunk, tehát még egyszer itt hallhatjuk, amint tanúságot tesz.
1: But then I met Mary's
0: Meals. Hogy Malaviban ismerte meg Mária konyháját, hogy ez egy iskolai étkeztetési program, és ennek köszönhetően élt túl nap mint nap, és ereje volt tanulni és reménykedni, és nem adta fel. Erőt adott, és iskolához segített hozzá. Mindenek ellenére befejeztem a középiskolát is.

0: Az utazásom egy különleges, hihetetlen élmény volt, reménnyel töltött el a medjugorjei találkozások, az emberek, Mária konyhája, a fiatalok a világ minden részéről, akik segítenek Afrikában, a világban. Most elköszönök, de tudtunk beszélni egymással, találkozni, és Mária konyhájának hála az én édesanyám a mennyben is látja, hogy én mit teszek, és hogy biztos bárhol is van, nagyon büszke rám.
1: This is the day that the Lord has made.
2: We are happy parents.
0: Boldog családok. Philip, és itt van, 3 millió gyermeknél több kap Mária konyhájából.

0: Kendva.
1: Wow, Leti's story is just so inspiring.
0: Letina priča.
2: Leti története egyszerűen lelkesít. Ez motivált, hogy önkéntes legyek.
1: Can change from merely surviving to having a fulfilling and purposeful life.
2: Látni, hogy az minden gyermek élete megváltozhat a puszta túléléstől az a teljes életig. Én Dávid vagyok, a Mária konyhája nagykövete Németországban.
1: That through simple acts of love, we can help stop suffering in this world.
2: A Mária konyhája megváltoztatta az életemet, reményt adva, hogy egyszerű, szeretett cselekedetekkel meg tudjuk akadályozni a szenvedést a világon. Ez az, amit Mária konyhája közvetít.
1: All around the world, who offer their skills, money, goods, time, or prayers for this mission.
2: Ez egy teljes globális szervezet, amik a képességet, pénzt, időt vagy imát fordítanak erre a misszióra. Őszintén a Mária konyhájától többet kaptam, mint amit én adtam.
1: And personal growth.
2: És ez a cél, a közösség és a saját növekedésem. Össze vagyok kötve az egész világ több mint 20 országából, Mária konyháján keresztül. Több önkéntese itt vannak közöttünk, vagy állnak, ülnek itt mellettünk.
1: From Croatia.
0: Hrvatska.
2: Például Horvátországból, Bosnia-Hercegovinából, Skóciából, Anglia, Németország,
1: Ausztria,
2: Ausztriából,
1: the Czech Republic,
0: Češke,
1: Slovakia,
2: Csehországból, Slovakia.

0: Szlovákiából, és az USA-ból is, Olaszországból, Írországból, és még sok más országból.
1: Unfortunately, there are still many children in need around the world today.
0: Sajnos még ma is a világszerte nagyon sok szükséget szenvedő gyermek van.
1: 118 million children experience hunger.
0: Csak 2025-ben tavaly körülbelül 118 millió gyermek éhezett.
1: Plenty, really?
0: És ez tényleg a mai jóléti világban miért? Tehát nincs oka, hogy így legyen.
1: And have food.
0: De együtt ki tudjuk úgy építeni a világot, hogy minden gyermek iskolába járjon, és legyen mit ennie.
1: Not only to feel compassion, but to stop, draw near and act.
2: Poput dobroga samaritánca.
0: Mint a jó szamaritánus, mi is meg vagyunk hívva nem csak együttérzéssel élni, hanem megállni és közelíteni és tenni értük.
1: Joining our mission, please come and speak to one of our volunteers at our stall in the churchyard after this testimony.
0: Ha érdekel benneteket, hogy csatlakozzatok a mi missziónkhoz, jöjjetek, az önkénteseinkkel beszélgessetek a templom udvarán
1: a
0: önkénteseinkkel, és illetve QR kódon elértek bennünket a online, vagy ezen a linken, amit most a képernyőn látok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma tanúságot tett, meghallgatta a mondani valónkat. Kérünk benneteket, hogy továbbra is segítsetek imával, hogy a mi munkánkat háttérből segítsétek, hogy mi meg tudjuk azt, amit megígértünk tenni, hogy eljussunk mindazokhoz a gyerekekhez, akik még várnak az ennivalóra.
1: The guide and inspiration of our work with the Mary's Meals hymn, Dear Mother Mary.
0: Fejezzük be most a béke királynőjének tett ígérettel, aki vezet bennünket a Mária konyhájában is. Drága Mária, édesanyánk, köszönjük szépen, Isten áldjon benneteket!

0: Chvála Máriným obradcima.
1: Köszönjük Mária konyhájának.
0: A sadačemo.
1: Most pedig.
0: Otići malo do Ázie.
1: Most Ázsiába utazunk, vagyis Ázsia jött el hozzánk, egész pontosan Dél-Korea. És most egy közös ima közösség, Ubi Caritas nevű ima közösség fog bemutatkozni, mielőtt ők tanúságot tesznek, egy szűzanya üzenetet hallgatunk meg. Drága gyermekeim, ma arra hívlak benneteket, hogy köszönjétek meg Istennek mindazt az ajándékot, amit életeteken keresztül kaptatok, azt a legkisebbet is, amit megéreztetek. Én köszönöm veletek együtt, és bízom benne, hogy ti mindannyian megérzitek Isten ajándékait, és kívánom, hogy Isten veletek legyen, és akkor ti gyermekeim a szentség útján folyamatosan tudtok növekedni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Hívom most az Ubi Caritas közösség tagjait, és üdvözöljük őket egy tapssal.
2: Here, here, stop.

0: 안녕하세요. 사랑하는 친구 여러분. 이곳 블라디페스트에서 여러분과 함께할 수 있어 정말 기쁘고 행복합니다. 저희 우비까리타스 기도회를 이 자리에서 소개하고 여러분과 나눌 수 있도록 허락해 주신 하느님께 찬미와 영광을 드립니다. 저희는 한국에서 왔고 저는 세례자 요한 배석진입니다. 오늘 저는 저희 기도회를 소개하고 우비까리타스 기도와 순례를 통해 제 삶에 어떤 작은 변화가 있었는지 나누어 보려고 합니다.
1: 그드베스 바라타임, 나이 어람 사모므라 호지 잇 레헤텍 아 블라디페스텐 베레텍. 발로 야반 텐레그 나이온 볼독 바죠 호지 엘 메그톰 오스타니 에스타 필라토트 베레텍. 데 민데넥 엘룻 이스텐넥 아독 할랏 에스 디추세겟 호지 베 투돔 무토트니 아 미 우비카리타스 네부 이마 초포르톰캇 델 코레아볼 에르케즈웅 엥겜 조반니 Tiszta Bajszekinnek hívnak. Én ma szeretném bemutatni a mi imacsoportunkat, és elmesélni, hogy hogyan tett az Úr nagyon pici, de nagyon konkrét változást hozott az életembe. Medjugorje, Zarándoklat és az Ubikaritás csoport.
0: Medjugorje 성모님의 메시지에 따라 기도회를 꾸려왔습니다. 요조 조부코 신부님이 시작하신 엘리사벳 방문 기도회였고 한국의 각 지역별로 모여 기도하는 모임이었습니다. 그때만 해도 지금처럼 청년과 아이들이 많지는 않았습니다.
1: 1997-től a szűzanyám üzeneteit követve a mi koreai zarándok csoportunk rendszeresen összejött imádkozni, és különböző helyeken, régiókban jött össze, Dél-Koreában, de nem volt annyi nagyon sok tagja, mint ma.
0: 그러다 2021년에 블라디페스트에 참여했던 저희 기도회 식구들 중 몇몇이 코로나에 감염되어 격리 생활을 하게 되었습니다. 당시 지도 신부님이셨던 김대선 바오로 신부님께서 화상회의 프로그램인 줌으로 함께 기도하자고 제안해 주셨고 격리 기간 동안 메주고리에서 하던 대로 미사와 성시간 그리고 묵주 기도를 함께 마치며 서로를 위로하고 격려했습니다. 이것이 바로 우비까리타스 기도 모임의 시작이었습니다.
1: 2021-ben a Mladifest alkalmával a mi néhány tagunk koronavírust kapott, és hogy tehát ilyen karanténba kerültek, és akkor a mi egyik atyánk azt javasolta, hogy próbáljunk úgy imádkozni, hogy egy Zoom applikáción keresztül a karantén ideje alatt együtt ünnepeltük a Szentmisét, szentségimádást tartottunk, és rózsafüzért imádkoztunk, és hogy egészen bátorítottuk egymást, és így jött létre az Ubikaritas csoport.
0: 그 기도는 격리가 끝난 뒤에도 계속 이어졌습니다. 저희는 매일 밤 9시에 한반도의 평화와 통일을 위한 기도로 시작해 함께 묵주 기도를 마칩니다. 또한 교황님의 매월 기도 지향과 기도회 안에서 나누는 다양한 기도 지향을 함께 품고 기도합니다. 수백 명이 넘는 단체 대화방 안에서 각자의 기도 지향을 나누며 서로를 위해 기도하고 있습니다.
1: És ez az ima nem ért véget az elszigeteltség végével. Ma is minden este 9 órakor összegyűlünk imádkozni. Azzal kezdjük, hogy az Úrra bízzuk a koreai félsziget békéjét és megbékélését, majd együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Imádkozunk a Szentatya havi szándékaiért és a csoportunk tagjai által megosztott összes szándékért is. Több mint 100 fős csoportunkban mindenki megoszthatja a szándékát másokkal, és mindenki imádkozik egymásért.
0: Ubi Caritas는 사랑의 나눔이라는 뜻입니다. 저희는 메주고리의 순례를 함께한 이들을 서로 영적 가족이라 부릅니다. 가족이 서로의 기쁨과 슬픔, 아픔과 감사를 나누듯 저희도 기도 안에서 삶을 나누고 서로를 위해 기도합니다. 처음에는 30명이 채 되지 않는 인원에서 시작해 수백 명이 넘는 이들이 함께하는 기도 모임이 되었습니다.
1: Az Ubi Caritas jelentése, hol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Mindazokat, akik velünk voltak a Medjugorjei zarándok úton, családnak nevezzük. Ahogyan az igazi család megosztja az örömöt és a bánatot, szenvedést és a hálát, úgy osztjuk meg életünket imában, és támogatjuk egymást. Ami egykor 30 zarándok kezdett el, az most egy kis csoportként indult, már a több mint 100 fős csoportán nőtte ki magát.
0: Ubi Caritas 기도의 주관으로 2025년 3월 사순 시기에는 리우보 신부님이 서울에 오셔서 청년들을 위한 사순절 단식 비정을 지도하셨고 2026년 2월 3일부터 11일까지는 메주고리에서 성소를 받으신 이탈리아 알레산드리아 교구장 귀도 갈레세 교구장 주교님께서 한국을 방문하셔서 다섯 개 교구를 순회하시면서 메주고리에 관한 니힐 옵스타트에 대한 교황청 문서에 관한 자세한 해설과 성모님 메시지와 함께하는 기도회를 주관하셨습니다. 메주고리에 대표로 방문한 귀도 갈레세 몬시뇨는 저희가 기도 모임을 가진 각 교구의 다섯 명의 교구장 주교들의 환영을 받았습니다. 또한 한국의 전임 추기경이신 안드레아 영 추기경님을 예방하였고 더불어 교황대사이신 조반니 가스파리 대주교님과도 매우 뜻깊고 기쁜 만남을 가졌습니다.
1: Az Ubi Caritas közösség kezdeményezésére a nagybőjt idején 2025 márciusában Fra Ljubo Kurtovics atya Szöulba érkezett, hogy vezesse a nagybőti lelki gyakorlatot a fiatalok számára. Ezt követően 2026. február 3. és 11-e között Guido Gallese nagyméltóság bíboros úr, az Alexandriai Egyházmegye püspöke, ki Medjugorjében kapta meg hivatását, Koreába látogatott, és 5 egyházmegyét látogatott meg, részletes magyarázatot adva a hittani dikasztérium Medjugorjével kapcsolatos Nihil Obstat című dokumentumáról. Ima találkozót vezetett, amelyek a szűzanya üzeneteit ihlették. Guido Gallese Monsignor Medjugorje képviselőjeként 5 helyi püspök fogadta azokból az egyházmegyéből, ahol ima találkozókat tartottunk, és meglátogatta Andrea Jeom, nyugalmazott bíborosunkat. Nagy örömmel töltött el minket a találkozás az apostoli nunciussal, Giovanni Gaspari Monsignorral, ő excellenciájával.
0: Ubi Caritas 청년들에게는 이런 모임을 통해서 얻은 평화를 잃지 않고 이어갈 수 있는 소중한 계기가 되었습니다. 확신을 가지고 저희 인생을 꾸려갈 수 있는 용기를 얻었습니다.
1: Az Ubi Caritas közösség fiataljai számára ezek az ima találkozók és a bőjt értékes lehetőséget jelentettek a Medjugorjeben fogadott béke megőrzésére és elmélyítésére. Emellett bátorságot találtak ahhoz, hogy bizalommal és megújult bizonyossággal nézzenek szembe saját életükkel azon az úton, amelyet az Úr mindannyiunk számára készít.
0: 저희 기도회에는 특히 청년들의 참여가 활발합니다. 밤 9시는 친구를 만나거나 쉬고 싶은 시간이기도 하지만 저희 청년들은 그 시간을 기꺼이 기도에 내어드립니다. 메주고리에를 통해 받은 은총이 얼마나 큰지 알기에 그 빛을 삶 안에서 지켜가고 싶기 때문입니다.
1: Ima csoportunk különlegessége, hogy nagy számban vesznek részt fiatalok, az este 9 óra általában a barátokkal való szórakozás vagy a pihenés ideje. Mégis fiataljaink úgy döntenek, hogy ezt az időt az imádságnak szentelik. Azért teszik ezt, mert ismerik a Medjugorje által kapott nagy kegyelmet, és meg akarják őrizni ezt a világosságot a mindennapi életükben.
0: 사실 저희 청년들도 쉬운 삶을 살아온 것은 아닙니다. 과거에는 상처와 외로움 속에서 살아갈 의미를 찾지 못했고 어떤 이들은 중독과 무기력 속에서 긴 시간을 보내기도 했습니다. 그러나 메주고리에를 통해 치유를 경험했고 하느님 안에서 우리를 얼마나 사랑하시는지 조금씩 깨닫게 되었습니다. 그 사랑 안에서 다시 살고 싶다는 마음을 품게 되었고 희망을 가진 청년들이 되었습니다.
1: Természetesen a mi fiataljainknak sem volt könnyű élete, sokan hordoznak mély sebeket, illetve megtapasztalták a magányt, képtelenek megtalálni létezésük igazi értelmét. Néhányan hosszú időszakot töltöttek különböző függőségek, vagy a csüggedés csapdájában, de Medjugorjében megélték szívük gyógyulását, és apránként felfedezték, mennyire szereti őket Isten. Pontosan ez a szeretet gyújtotta fel bennük újra az élet utáni vágyat, és alakította át őket reménnyel teli fiatalokká.
0: 지금도 젊은이들이 신앙을 지켜가기는 쉽지 않습니다. 그러나 저희는 기도 안에서 용기를 얻고 기도 가족 안에서 서로를 복돋아 주며 함께 걸어가고 있습니다. 그래서 더 이상 외롭지 않고 더 이상 두렵지 않습니다. 저희는 기도 안에서 성장하며 기쁘게 살아가고 희망을 품는 사람들이 되었습니다.

0: 필요한 기도보다 즐길 거리가 훨씬 많습니다. 그건 제 이야기이기도 했습니다. 저는 기도보다 사람들과 술을 마시고 여자를 만나는 데 빠져 사치스럽고 방탕하게 살았습니다. 죄를 짓는 것도 하나의 경험이 아닐까 하는 합리화 속에서 말입니다. 고해성사를 받고도 다시 죄를 짓고 그로 인해 마음에 극심한 영적 고통이 찾아올 때면 저는 메주고리에로 돌아가고 싶었습니다. 그곳은 제게 마음의 평화가 있는 곳이니까요.
1: Ez az én személyes életemben is megmutatkozik. Ahogy már mondtam, Koreában sok lehetőség van a szórakozásra. Sokkal könnyebb azt választani, ami kellemes, mint az imának szentelni magam, ami türelmet és kitartást igényel. Ez volt az én történetem is. Ahelyett, hogy az imának szenteltem volna magam, átadtam magam egy bulikkal, alkohollal és nőkkel teli életnek, luxusban és kicsapongásban élve. Azzal igazoltam magam, hogy azt mondtam magamnak, a bűn is egy tapasztalat. Meggyóltam volna, de aztán újra ugyan ezekhez a bűnökhöz tértem volna vissza. Minden alkalommal mély lelki szenvedés nőtt bennem, és az egyetlen vágyam az volt, hogy visszatérjek Medjugorjébe, mert ott megtaláltam a szívem békéjét.
0: 하지만 한국에 사는 저는 가고 싶을 때마다 메주고리에 갈 수 있는 형편이 아니었습니다. 그래서 돌아온 탕자처럼 초라한 모습으로 다시 줌 기도회에 나가면 그 자리에는 늘 변함없이 기도하고 있는 사람들이 있었습니다. 그들은 오랜만에 돌아온 저에게 안부를 건네고 제가 다시 떠나지 않도록 저에게 기도 순서를 배정해 주었습니다. 막연한 불안감에 쫓겨 함부로 살던 제게 그것은 마치 다시 일어설 수 있다고 등을 토닥여 주는 것 같았습니다.
1: De mivel Koreában éltem, természetesen nem mehettem Medjugorjeba minden alkalommal, amikor ennek szükségét éreztem. Így hát, mint a hazatérő tékozló fiú, szégyenkezve tértem vissza a Zoom imáinkhoz. És mindig ugyanazokat az embereket, hívőket találtam, akik minden este tovább imádkoztak. Örömmel fogadtak, megkérdezték, hogy vagyok, sőt, még az ima egy részének vezetését is rám bízták, hogy kapcsolatban maradjak velük, és ne kóboroljak el újra. Számomra ez olyan volt, mint az Úr rajtuk keresztül azt mondaná nekem, újrakezdheted, felállhatsz. Amikor csak aggodalmaim és félelmeim után futva éltem az életemet, jelenlétükkel és imáikkal bátorítottak, segítettek reményt és erőt találni egy újrakezdéshez.
0: 그래서 저는 이제 후회하기보다 다시 기회를 주신 것에 감사하며 살아갑니다. 그리고 저처럼 방황했던 이들에게 먼저 다가가 메주고리에로 함께 가보지 않을래요? 저와 함께 기도해보지 않을래요? 하고 용기 내어 청하는 사람이 되었습니다. 또한 현재 우비카리타스 기도회에서는 3,000부 이상의 메주고리에 메시지 관련 소식지를 전국에 배포하고 있습니다.
1: Ezért ma, ahelyett, hogy bűntudatban bánkódnék, hálában élek. Hálát adok Istennek, hogy adott nekem egy másik esély, és azért próbálok elsőként oda menni azokhoz, akik ugyanazt a tanácstalanságot élik át, mint én, egyszerűen azt mondva nekik, miért nem jössz velünk Medjugorjéba? Miért nem próbálunk meg együtt imádkozni? Most, ebben a pillanatban több mint 3000 példányban küldünk szórólapot a medjugorjei szűzanya üzeneteivel Korea szerte.
0: 마지막으로 저기 계신 롤란과 아우구스티노가 저희 기도회를 위해 선물해 준 우비카리타스라는 노래를 들려드리고 싶습니다. 이 노래는 귀도 갈레스의 주교님께서 한국 베론 성지를 방문하셨을 때 탄생했습니다. 베론 성지는 한국 최초의 신학교가 있던 곳으로 한국 가톨릭 역사에서도 뜻깊은 성지입니다.

0: 여러분이 기도하실 때마다 저희도 기억해 주십시오. 저희 또한 사랑으로 여러분을 기억하며 기도하겠습니다. 평화의 모호께서 여러분에게 오성의 축복을 내리시기를 빌겠습니다. 고맙습니다.
1: szeretném zenével zárni ezt a tanúságtételt. Szeretném, ha meghallgatnátok az Ubi Caritas című gyönyörű dalt, amelyet Roland Pazliner és Agostino Ricotta komponált és ajánlott ima csoportunknak a koreai ima találkozók során, amikor Monsignor Guido Gallese püspök eljött, Rolandot és Agostinot pedig meghívták, hogy énekeljenek vele. Ez a dal ő excellenciája, Guido Gallese Monsignor koreai Baron szentélyében tett látogatása során született. Baron nagy jelentőséggel bír a koreai katolikus egyház történetében, mivel az első koreai szemináriumot itt alapították meg. Kérjük, emlékezzetek meg rólunk imáitokban, mi is sok szeretettel fogunk imádkozni, értetek. Szívből köszönöm, és a béke királynője áldjon meg mindannyiótokat. Köszönjük a dél-koreai fiataloknak, és most akkor Rolanddal és Agostinoval elénekelik ezt a dalt, csak még rákészülnek.
2: Okay.

Glory to the Lord.

0: Ostajenám još jedno svjedočanstvo.
1: Még egy jutra tanúságtétel maradt, még mielőtt el
0: köszönünk.
1: Mária kezei, humanitárius közösség.
0: 91-es
1: szűzanya üzenettel vezetjük be. Drága gyermekei, ma arra hívlak benneteket, hogy a ti imátok a szívből jövő ima legyen. Mindannyian találjatok időt imára, hiszen az imában találjátok Istent. Ne beszéljetek róla, hanem imádkozzatok. Minden nap legyen hálaima az életért, és mindazért, amin vagytok. Nem azt szeretném, hogy úgy teljen az életetek, hogy beszélgettek, hanem cselekedeteitekkel dicsőítsétek Isten, veletek vagyok. Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra. Most pedig a humanitárius közösség tagjait ismerjük meg, a nevük Mária kezei. Köszönjük a plébánosnak a bevezető szavakért, kedves testvéreim, zarándokok, béke királynője, követői, Káros Zségon a nevem, ide tartozom ehhez a plébániához, és örülök, hogy meg üdvözölhetem titeket a közösségünk nevében. Mária keze 2016-ban alakult. Köszönöm szépen a segítséget.
2: Jakova je u njegovim nastojanjima podržavala prvo njegova obitelj, prijatelji, a kasnije osobe iz
1: okolstva.
2: Na samom početku djelovanja bio je to mali broj korisnika koji se s vremenom sve više i više povećavao, kao i sve aktivnosti naše druge. Nitko od nas nije mogao.
1: Senki nem tudta közülünk megkülönböztetni.
2: Mi volonteri, slušajući Gospa, ono što Gospa traži od
1: nas,
2: odlučili smo se odazvati njezinom pozivu i biti njezine ispružene ruke. Shvativši da je svaki čovjek pozvan činiti dobro,
1: minden ember meg van hívva arra, hogy jót tegyen, és így megváltozott az élet. Tünk sok családba, Hercegovinában segítséget tudtunk hozni. Ez a közösség körülbelül 50 tagot számlál, akik önzetlenül tesz a szükséget szenvedőkért. Különböző életkorban vannak, különböző foglalkozással, az idejüket adják oda. Többen segítenek nekik az zarándokok közül is, akik barátai a mi közösségünknek, és segítenek így beteljesíteni a szűzanya üzenetét. Sokan tanúsítják, hogy ezek a közösség segítségével a békét találták meg, visszatérnek önkénteskedni, a saját közösségükben is teszik ezt. Hívlak benneteket, hogy ti is döntsetek az önkéntesség mellett. Nézzétek meg a saját plébániátokon, hogy van-e szervezett önkéntesség. Ha nincs, akkor legyél te, aki ezt elkezded. Vigyétek Medjugorje hírét, kegyelmét, a szűzanya úgy is vezet benneteket. Minden hónapban eljutatjuk a csomagokat, lisztet, tejet, tésztát és mást. Segítünk az idősek számára higiéniai csomagot küldeni, de nem csak odaadjuk a csomagot, hanem egy közösséget is építünk. A legörömtelibb találkozások az öreg otthonokban zajlanak, vagy a nehezen fejlődő gyermekek között. Mi kreatív műhelyekben is együtt dolgozunk minden nap, családokkal találkozunk, ahol nagy családosok vannak, segítünk iskolaszereket beszerezni, hogy minden gyermeknek legyen oktatás és siker az életében. Próbáljuk segíteni a családokat, hogy a saját otthonukban melegben töltsék a téli napokat, továbbá segítünk áram, villany, áram, víz számlák kiegyenlítésében. Gyakran segítünk ott, ahol a legnehezebb kórházba visszük vizsgálatokra, és ezekben a pillanat az önkéntes a legnagyobb jelentőséget is megéli. Minden hétfőn rózsafüzért imádkozunk a mi munkánkért, a rászorulókért, segítjük a betegeket, az ő imájuk a legnagyobb motiváció és hála számunkra. Mindig emlékszem azokra a pillanatokra, amikor egy rászorulóhoz bekopogtam. Te soha nem felejtesz el minket. Gondoljuk, hogy megváltoztatjuk az emberek életét, akiknek segítünk, de hiszem, hogy ők ugyanígy bennünket is megváltoztatnak, és hálásak ezért. Minden kötelesség mellett, amit az élet ránk ró, nem felejtjük el a közösséget, hozzunk egymásnak békét, erre hív a szűzanya. Amikor egy alkalommal olvastam egy humanitárius munkáról, Medjugorjében bennem maradt egy gondolat, amit akkor Frá Leonard megboldogult atya mondott, aki így szól. Medjugorje, három hegye van, Medjugorjének a Podbrdo, a Krézsevác és a Jóság hegye. Elmondhatom, hogy az önkéntesek, az arándokok és mindenki, aki jót akar tenni, az egy hegynyi jóságot épített föl. Én is tanúja vagyok ennek. A Jóság hegyén mindig van hely azoknak, akik hozzá akarnak tenni. Ezen idén évben 10 évesek lettünk. 10 évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy ez az út ilyen messzire vezet majd bennünket. Elindultunk lépésről lépésre, és mondhatom, hogy Isten gondviselése végigkövetett bennünket, mint ahogy a Mladifest idei szimbóluma is rávilágít az forrás, a jóság és az irgalom forrása, a kezdet, onnan kell segíteni másoknak. Köszönjük Istennek, köszönjük a szűzanyának, a drága szűzanyának, a béke királynőnek, aki ebben a 10 évben vezetett bennünket. Köszönjük a jó indulatú embereknek, a zarándokoknak és az önkénteseknek, a környékbeli embereknek, akik felismerték a mi munkánkat. Köszönjük mindannyiaknak, akik rászorulók, hogy barátsággal fogadtak minket. Hiszem, hogy ez csak a kezdet, és hogy a Mária keze még sokáig a remény jele lesz, és a fény a sötétségben mindazok számára, akik rászorulnak. Kövessetek bennünket a közösségi oldalakon, hogyha segíteni szeretnétek, vagy megismerni bennünket, akkor jöjjetek el a standunkra, ahol az önkéntesek várnak rátok. Köszönöm még egyszer, szívből köszönöm. Mindig és mindenkor kövessen benneteket Mária kitárt karja. Köszönjük Mária keze karja közösségnek, most pedig egy dal következik, és akkor pedig az Úrangyala imádságot fogjuk imádkozni, és szünet következik majd.

0: nebo je našim srcima, a zvona su znak neba,
1: a glas harang, nebeski koji nas poziva, menjei hang, ami arra hív, hogy hívjuk a szűzanyát, hogy az angyali Úrangyalát imádkozzuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. És az ige testélőn. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Dicsőség az Atya, a Fiú és a Szentléleknek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Za pokojne, pokoj věčný daruj.
1: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
0: Počívali u míru Boží.
1: Nyugodjanak békében az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Most egy kicsit kipihenjük magunkat. Ne felejtsétek el a digitális böjtöt. 2 órát próbáljuk meg mobiltelefon nélkül, közösségi oldalak nélkül. 16 órakor újra találkozunk, amikor zenélünk, énekelünk, táncolunk és tanúságtételeket hallgatunk.
2: Kedves hallgatóink, a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál 3. napjának a délelőtti programja ezennel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A közvetítés délután 17 órától folytatódik. Lesznek tanúságtételek, rózsafűzér, majd 20 órától szentmise, azt követően pedig gyertyás elmélkedés és ima a kereszt előtt. Ha tehetik, tartsanak velünk a délután folyamán is. Köszönjük a magyarországi EVTN-nek a lehetőséget, hogy segítségükkel mi is bekapcsolhattunk a Mladifestbe. További áldott szép napot kívánva búcsúzom a Székelyudvarhelyi stúdióból. Józsa Ferencet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából jelentkezem. A következő, közel 10 percben fogadom az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket. Ma délután is imádkozunk a békéért, a társakkal együtt a rózsafűzért, az örvendetes rózsafűzért felajánljuk azért, hogy minden háború megszűnjön, minden háborúnak a következményéért, hiszen sok sebesült, árva, özvegy, anyagi kár van egy háború után, és tudjuk jól, hogy a világunkban elég sok háború dúl mostanság. Imádkozunk a betegekért, ágyhoz, házhoz kötöttekért, azokért, akik műtétek előtt vannak, vagy éppen műtétek után lábadoznak, minden kedves önkéntesünkért, támogatónkért, az úton levőkért, a fiatalokért, főleg azokért, akik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon részt vesznek, hogy beteljen a lelkük Isten szeretetével, és mikor hazatérnek úgy, mint a kovász, amely átjárja a lisztet, úgy járja át az ők jelenlétüket, a környezetüket, hogy egyre több fiatal megtapasztalja Isten szeretetét. A szokott módon hívhatnak bennünket 0259 420 555, vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555. Honlapunk is aktív, a www.mariaradio.ro cím, ezen belül pedig az ima szándék menüpontra kattintva küldhetnek üzenetet. És köszöntöm az első telefonálót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntöm.
1: A mai Szent Rózsafüzét felajánlom külföldön lévő két fiamért és családjaikért, testi lelki gyógyulásomért, és a szombati ünnepnapunkért, a Csicsicsói Élettel Élek 10 éves találkozójáért. Isten küzesse, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, Teriszke, a hívását. Együtt fogunk imádkozni önökkel, önökért.

0: Amíg új telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg. Azért imádkozom, hogy szerencsésen tudjuk betakarítani a termést, valamint családunk egészségéért imádkozunk, írta Katalin. Ezt a rózsafűzért felajánlom saját magamért és minden betegért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Csöttesik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntelek, kedves minden, Misi vagyok Zimánról.
0: Köszöntelek.
1: A rózsafűzért felszöltném, Maja anyja kapott kegyelmekért, szüleim lelki üdvéért, a felkezdett munkák sikeres végbeviteléért, kezem gyógyulásáért, minden betegért és rászorulóért, a tisztító tűzzel szenvedő lelkekért, a család egészségéért és békéjéért, a kispapokért, háború megszűnéséért és a Mária Rádió felmaradásáért, mert én egész nap veletek vagyok a Mária Rádióval, ti kaptok lelket a és értelmet az életemnek. Köszönöm, meghallgattatok, egy áldott szép napot, hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Misi, hogy velünk imádkozol, hogy bennünket hallgatsz. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért. Szűzanya óvja meg minden bajtól. Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért is imádkozom, írta egy hallgató. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló, halló, élőadásban van.
2: Halló.
0: Igen, élőadásban van. Hallgató.
2: Halló, itt étessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Igen, tessék mondani az ima kérést, vagy ima szándékot.
2: Köszönöm szépen. Hát a tenki olvasót, a mai eszesi májá, a tenkiséget, önökkel imádkozott, hogy ajánlom önöké. Drága szüzendő segélye, meg áldásos munkaitét, és mitét állít alló, kedves, ismerős a nép, rokon a nép, testvérem, a jó Istentől kérek, segítők egy álmát, és adja meg az orvosok kezét, adjon szerencsés kimenetelni műtéket, egészséget, addig is, és azután is felépülést. Felajánlom a családomért, unokáimért, testvéreimért, szomszédjaimért, a sok betegért. A drága jó Isten adjon a betegeknek gyógyulást, és a halottaknak örök nyugodalmat, és támogassa, vitétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Én is felajánlom azt a rózsafűzért, az én betegségemért, minden beteg számára, és megköszönöm a szüzonyásnak, a jó Istennek a sok kegyelmet, amit megadott részemre, s a családomnak, s mindenkinek megadta. És még ajánlom a papjainkért, a kispapokért, s minden jó szándékú ember és a fiatalsági, hogy legyenek imádságos lelkületesek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok, mindig s önökért is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk és értünk imádkozik. A Jóisten áldását kérem életére. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából. Köszönöm a szüzanyának, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékért is imádkozom. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretném a mai ima szándékomat, minden nap ima szándékomat, segítsen a Jóisten első járok, és Mindörökké
0: amen, köszönjük, kedves Csabi, hogy hívott bennünket. E-mailben is érkeztek imakérések. Egy nagyváradi hallgató írja: az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szüzanya szándékára bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, áldásért, békéért, egészségért.

imámat felajánlom egészségemért, családomért, a lábam gyógyulásáért, Anna néniért ülkében. Isten fizesse! Uram, távolítsd el a csábító, befolyásoló házasságunkat ártó feletteseket a társamért. Imádkozom ad, hogy ne menjen tönkre a házasságunk. Segítséget kérek a házasságunk védelmében, családunk épségének a megőrzéséért. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai mostani ima szándékfogadási időbe. Délután 3 óra előtt 20 perccel ismét fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Addig is hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzák el velünk együtt az örvendetes rózsafűzért, melyet, amint említettem, a békéért fogunk imádkozni a munkatársakkal együtt. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mostani háborús állapotok, mint például az izraeli-palesztin konfliktus, az orosz-ukrán háború és más háborúk rávilágítanak a béke iránti vágyunk fontosságára. Ezek a konfliktusok nem csak a közvetlen érintettek életére, hanem az egész világra hatással vannak. A háborúk, a feszültség és a szenvedés, amelyet okoznak, arra késztetnek minket, hogy imádságban keressük a megoldást, és hogy kérjük Isten segítségét a béke megteremtésében. Ezért fohászkodjunk a mai rózsafüzérben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. A mai világban, amikor háborús állapotok ráznak meg számos országot, fontos, hogy ebben a titokban a béke üzenetét keressük. A háború nem csupán fegyverek és harcok sorozata, a legnagyobb áldozatok mindig az emberi életek, az emberek családjai és közösségei. Az első titok emlékeztet minket arra, hogy minden emberi élet szent és Isten terve részeként jött létre. Imádkozzunk azért, hogy a világ minden táján, ahol háború és szenvedés uralkodik, a szeretet és a megbékélés üzenete terjedjen el. Kérjük Máriát, hogy vezessen minket a békéhez vezető úton, és segítsen, hogy a Szentlélek erejével válaszolhassunk Isten hívására, ahogyan ő tette annak idején.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzét,

0: Világban, amikor háborúk és konfliktusok sújtják a különböző országokat, ez a titok fontos. Különösen is fontos. A háborúkban sokan elidegenednek egymástól, a közösségek szétesnek, és az emberek gyakran elveszítik a reményt. Mária és Erzsébet találkozása azonban emlékeztet minket arra, hogy még a legnehezebb időkben is tudunk és kell is egymásra figyelnünk. Mária látogatása egy csodálatos példa arra, hogy a szeretet és a támogatás milyen fontos tud lenni. A háborús állapotok között sokan érzik magukat magányosnak és elhagyatottnak, ezért a közösségi összefogás és az egymás iránti szeretet elengedhetetlen. Imádkozzunk azért, hogy a mai világ emberei, akik szenvednek a háború következményeitől, érezzék a közösség erejét, és találják meg azokat, akik mellettük állnak, akik támogatják őket a nehéz időkben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te.

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szentitka, akit te szent szűz, a világra szültél. A mai háborús állapotok közepette, amikor az emberek szenvednek, elveszítik otthonaikat és reményüket, ennek a titoknak is fontos üzenete van. A béke keresése és a szeretet hirdetése elengedhetetlen a mai világban. Ahogy Mária a jászolban világra hozta Jézust, úgy mi is minden nap szembesülünk azzal a kihívással, hogy befogadjuk a szeretetet és a békét életünkbe. A háborús körülmények között sokan érzik úgy, hogy a remény eltűnt. Azonban Jézus születése arra hív minket, hogy ne veszítsük el a hitünket. Imádkozzunk azért, hogy Jézus születésének üzenete elérje a háború sújtotta területeket. Kérjük, hogy a béke és a megbékélés szelleme terjedjen el mindenhol, ahol szenvedés és fájdalom van. Mária példája arra ösztönöz minket, hogy mi is legyünk a béke hirdetői, és hogy osztozzunk az örömben, amelyet Jézus születése hozott.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban meg bemutattál. A mai világban, amikor a háborúk és konfliktusok sújtják a különböző országokat, ez a titok arra figyelmeztet minket, hogy mennyire fontos a hit közössége és az Istenhez való kötődés. A háborús helyzetek során sok ember elveszíti a kapcsolatát a hitével, a közösségével, és sokan elhagyják templomaikat. Az imádság során kérjük Istent, hogy hozza vissza a reményt és a hitet azok szívébe, akik szenvednek és akik kétségbe esettek. Imádkozzunk azért, hogy a templomok, mint a béke és a remény szigetei, megőrizzék küldetésüket, és hogy mindenki, aki belép, találjon ott vigaszt és erőt. Kérjük, hogy a helyi közösségek ismerjék fel a templomok fontosságát, és támogassák a szegényeket, a menekülteket, és azokat, akik szenvednek a háborúk következményeitől.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér, ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A mai világban, amikor háborúk, konfliktusok és társadalmi feszültségek folytogatják a közösségeket, ez a titok fontos üzenetet hordoz számunkra. Mária és József keresése azt szimbolizálja, hogy mindannyian keressük a békét és a reményt, és hogy a nehéz időkben is fontos, hogy ne adjuk fel a keresést. A háborús állapotok közepette sokan érzik úgy, hogy elveszettek, és hogy a világ egyre sötétebbé válik. Jézus megtalálása a templomban emlékeztet minket arra, hogy Isten mindig jelen van az életünkben, és hogy ő a világ világossága. Imádkozzunk azért, hogy mindenki, aki elveszettnek érzi magát, találjon vissza a közösségbe, és hogy a templomok ajtaja mindig nyitva álljon előttük. Mária és József keresése a templomban emlékeztet minket arra, hogy a közösség ereje abban rejlik, hogy együtt állunk, és megállunk a nehézségek ellen, és kiállunk a nehézségek ellen, és hogy együtt keressük a békét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk!
0: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk! Az örvendetes rózsafüzér titkai ma nem csak Jézus életének fontos eseményeit idézték fel, hanem arra is emlékeztettek bennünket, hogy a békekeresése közös felelősségünk. A háborús állapotok közepette különösen fontos, hogy imáinkban és tetteinkben a béke, a szeretet és az együttérzés legyen a középpontban. Imádkozzunk továbbra is együtt, hogy a világ minden sarkában eljöjjön a béke, és hogy Isten világossága minden sötétséget eloszlasson. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az Élet Kenyere Közösség házából. Ma újból Veronikával és Mária Zsuzsanna nővérrel fogok beszélgetni. Mai témánk a szegénység. Hogyan éli meg a közösség, mit jelent számukra, és erről fognak majd tanúságot is tenni. Kedves Veronika, kérnélek, hogy a bevezetőben te szólj hallgatóinkhoz.
1: Mielőtt a szegényekről és a szegények helyéről a közösségünkben beszélnénk, érdemes egy kicsit körüljárni, hogy mit is jelent az, hogy új közösség, az Élet Kenyere Közösség, illetve egy népet alkotunk. Volt erről szó a korábbi műsorokban is, de érdemes ezt újra feleleveníteni. Közösségünkben különféle életállapotú keresztények élhetnek együtt. Vannak közöttünk világiak, akik házasok, vagy gyermekkel is rendelkező családok. Vannak a világiak között egyedülállók, és megszentelt életű testvérek és nővérek is, illetve van lehetőség a papoknak is, diakónusoknak is elköteleződni a közösségünkben, és van két különleges életállapot, a remeték és a zarándok testvéreknek a hivatása. Ugyanakkor nem csak különféle életállapotok élhetnek a közösségben, hanem rendkívül változatos élethelyzetekből kerülhetnek ki azok, akik egy fedél alatt élnek. Különböző életkorúak, tehát ugye a családosokkal vannak gyerekek is, vannak idősek, tehát bármilyen életkorra, sőt, aki elhívást érez az evangéliumra, nálunk nincsen ilyen, hogy bizonyos életkor fölött már nem. Tehát Isten bárkit bármikor hívhat. Bármilyen egészségi állapotban is lehet. Tehát nincsenek kizárva Isten országából sem a betegek, sem a nehézségekkel küzdők. Együtt alkotjuk Isten népét. Ugyanígy különböző anyagi helyzetből érkezhetnek a közösség tagjai és barátai, vagy különböző képzettségből. Tehát nincsen ilyen előírás sem, hogy nem tudom, egyetemet kellene végezni. A szegények így teljes értékű tagjai annak az életszentség felé haladó népnek, amit a közösségben alkotunk. Helye van benne mind a sánta báránynak, mind az anyajúnak. Az életszentség ugyanis mindenkié, főleg a szelideké és az alázatos szívűeké, azoké, akik sírnak, és akik az élet terhei alatt roskadoznak. Szükséges, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Éppen ezért különböző elköteleződési formák léteznek a közösségben, hogy mindenki a saját hivatása, illetve élethelyzete szerint tudjon válaszolni arra a hívásra, amit Isten a szívébe ad, hogy az életét neki adja. Így vannak Isten szegényei, akiknek a neve héberül Anavim, ez egy ószövetségi fogalom. Isten szegényei azok, akik csak ő benne keresnek oltalmat, azok, akik nem számíthatnak senkinek a segítségére, hanem egyedül Isten az, akibe kapaszkodnak. És az Ószövetségben több ígérete van az Úrnak, hogy róluk különösen is gondoskodik, őket a szívén viseli. Vannak a közösségben úgynevezett társak, ők vagy a közösségi házon kívül élnek, de szoros kapcsolatot ápolnak a közösséggel, vagy élhetnek bent is a házban. Ők évente tesznek egy ígéretet, amelyben a közösség lelkisége szerint nagyon konkrétan megfogalmazzák azt, hogy ők ebből mit tudnak, illetve mit szeretnének abban az évben megélni, hogy hogyan váltják életre azt, ami a közösségnek a lelkisége. Ez egy nagyon nagy teret ad nekik, hogy valóban a saját helyzetükre és helyzetükben élhessék meg a közösség hivatását. Azután vannak olyan közösségi tagok, akik a fogadalomra éreznek elhívást, ők fogadalmat tesznek, először ideglenesen, majd véglegesen az evangéliumi életre, életállapotuk szerint. Tehát a házasok is tesznek fogadalmat, nyilván ők a szüzességre, az Isten országáért vállalt cölibátusra nem, de szegénységre, engedelmességre ők is tesznek. Azután ott vannak a barátok, ez egy informális közösséghez tartozás, ők nem köteleződnek el hivatalosan, viszont nagyon közel vannak a közösséghez, és magukénak érzik azt, szívesen vannak kapcsolatban. És ott vannak a befogadottak, akik egy időt velünk töltenek. Ők azok a szegények, vagy bármi nehézséggel küzdő személyek, akik azért jönnek, hogy segítsünk nekik talpra állni. Ők egy időt, hosszabb, rövidebb időt velünk töltenek, velünk járnak az úton, azután hát remélhetőleg sikerül nekik folytatni, egyedül, akár a közösség közelében maradva, akár visszatérve saját életükhöz, de immár megerősödve.
0: Nagyon tetszett, Veronika, ez a megfogalmazás, vagy ahogyan kiemelted, hogy Isten szegényei. Isten szegényei közé kik tartoznak? Vajon az Úr előtt ki az, aki szegény?
1: Hát azt gondolom, hogy valamilyen formában mindannyian szegények vagyunk az Úr előtt. Kérdés, hogy mennyire ismerjük ezt el. Ugyanakkor a szegényekre általában úgy tekintünk, mint akinek nagy hiány van az életében. A közösségnek az életkönyve az ezt írja szegényekkel kapcsolatban. Mi valósággal újjongunk örömünkben a Szentlélek kiáradásától, akit a köztünk lévő legszegényebbek szívén és kezén keresztül kapunk. Ők közvetítik nekünk a Szent Lelket. Azzal, hogy együtt élünk velük, a szegények, a betegek, a megalázottak egyfajta kézrátételében, egyfajta áldásában részesülünk. Igen, imádkozzanak értünk kézrátétellel, hogy kapjunk egy keveset megalázott és megfeszített Urunk lelkéből. A szegényeknél és a kicsinyeknél van Isten országának a kulcsa. Sőt, ők maguk a kulcs. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Ők birtokolják. Ha nem nézzük őket, nem találjuk meg a kulcsot. Tőlük kell megkérdezni Isten országának a nyitját. Nézzétek az evangéliumi Lázárt, akiről Lukács evangéliumában olvasunk. Aki minden tekintetben szegény, nincs mit ennie, valószínűleg ruhája sincs sok, látni lehet sebeit. Nézzétek a sebekbe öltözött Lázárt, társai a kutyák, vagyis az undor és a bánat démonai, melyek sebeit ingerlik, megfertőzik és elmérgesítik, de társai az angyalok is. Egyenesen a paradicsomba megy, eljönnek érte az angyalok, és az atya ölébe viszik. A gazdag ember észre sem vette Lázárt, közömbösségében eszébe sem jutott, hogy odavesse neki a morzsákat. A gazdag elvesztette Isten országának a kulcsát, képtelenné vált megérteni Mózes és a próféták üzenetét. Ha egy halott feltámadt volna, még akkor sem értette volna meg, vak volt. Nem láthatta meg Istent, mert nem látta meg a szegényt. Ha vette volna a fáradtságot, és lehajolt volna az asztal alá, ha leereszkedett és megalázkodott volna, hogy belenézzen Lázár szemébe, akkor kiolvasta volna belőle mennyei atya gyöngétségét, megtalálta volna az írásoknak és Isten országának a kulcsát. hitt volna a feltámadásban, remélt volna, és őt is felvitték volna az angyalok az égbe. Ott van Mózes, és ott vannak a próféták, és ott van Lázár. És most itt van a megalázott, és az emberek nyomorúságába öltözött Jézus, aki magára vette minden betegségünket és szenvedésünket. Így eltorzult alakban és megvetett voltában kell felismernünk és szeretnünk ahhoz, hogy felismerhessük színe változottan és hihessünk a föltámadásban.
0: Veronika részéről elhangzott ez a gondolat, hogy együtt élünk velük, együtt élünk a szegényekkel. Közösségetek mennyire nyitott arra, hogy együtt éljen a szegényekkel, illetve milyen kapcsolatban vagytok ti, mint közösség a szegényekkel, vagy akár az elmúlt évek során, milyen kapcsolatban voltatok velük?
2: Hát a fő elv nálunk a közösségben, hogy egy szegény egy szegényért. Mi magunk is a saját szegénységünkkel vagyunk ebben a közösségben, és hogy annyi befogadottunk lehet elméletben, ahányan vagyunk a közösségi tagok. Az elmúlt időben nekünk egy befogadottunk volt, Viktor bácsi.
0: Mit jelent az, hogy befogadott?
2: Befogadott az egy olyan szegény, akinek szüksége van szállásra, és ha nem is kéri kifejezetten, de legalábbis elfogadja, hogy egy imádságos környezetben, tehát hívő környezetben legyen, éljen.
0: Említetted, volt egy ilyen befogadottatok az elmúlt években?
2: Igen, Viktor bácsi, aki én nem is tudom hány évet, 30-at velünk élt, és hát ő meghatározó volt itt nekünk. Emlékszem, volt még egy fiatal lány is befogadott, aki diplomamunkáját írta, és Viktor bácsi volt, aki a legjobban ráért közülünk, úgyhogy ketten írták meg. Viktor bácsi volt a román helyesírásért és kifejezésekért felelős korrektor. Úgyhogy tehát, hogy ilyen megtisztelő szerepbe került az összes szegénységével. Tehát, hogy ez a jó, hogy be tudjuk adni a közösbe a saját szegénységünket, mert mindannyiunknak vannak hiányosságaink. Én például nem tudtam volna korrektor lenni ugyanennél a dolgozatnál, amit ő meg tudott csinálni.
0: És Viktor bácsi úgy került ide, hogy nem volt ahol laknia, vagy anyagilag nem tudott megélni egyedül?
2: Igen, úgy került ide, hogy elveszítette mindenét, és akkor már huzamosabb ideje az utcán élt. Rossz társaságba is keveredett, hogy abból tudjon szabadulni, úgy került hozzánk.
0: Hogyan kerültetek kapcsolatba vele?
2: Hát egy másik szegény által, Júlia által, ő hozta el, bemutatta, hogy itt van ez a szegény, érte igazán tehetnénk valamit. És akkor úgy került hozzánk Viktor bácsi, és tényleg nem bántuk meg. Olyan érdekes volt, mert tehát neki ideje volt, és mi, ahogy dolgoztunk, a számlákat annak idején még személyesen kellett bevinni minden szolgáltatóhoz, és ott fizetni helybe, és akkor nem tudom, hogy első héten, de biztos, hogy első hónapban megkapta a számlának az árát, most már nem tudom melyik számlát, és elment, visszajött, és elszámolt a visszajáróval. Na hát ez volt a belépője, ő lett a fő számlafizetőnk akkor, illetve kenyeret meg tejet ő vásárolt, mert hogy rá lehetett bízni a pénzt, ez nem mindig egyértelmű.
0: Közben köszönhetem közöttünk László testvért is, aki közösség tagja, róla már hallottak a hallgatók. Szeretném, hogy bemutatkozzon hallgatóinknak, elmondja, hogy hogyan került ő a közösségbe, mit jelent számára a közösségi élet, és milyen kapcsolatban volt a szegényekkel.
3: 1997-ben léptem be a közösségbe, hosszú keresés után, hosszú éveken át kerestem olyan közösséget, ahol a hivatásomat megtalálhatom. És én nekem az nagyon fontos volt, hogy a szegényeket segítsük. Ott nagyon sok szegény segítettek abba a közösségbe, Martonvásáron, ahova én beléptem, és volt egy meghatározó élményem is, egy olyan szegény, akivel már jó néhány évvel korábban találkoztam, egy tezéi úton, és ott valahogy úgy igényelte a társaságomat, és én is örültem, hogy egy szegény is részt vesz azon az úton, és segíthetem őt lelkileg legalábbis. 1997-ben Martonvásáron ő is ott volt, és ez egy pünkösdi ünnep volt, ahol találkoztunk az életkenyerésekkel, és Sanyi, ez a fiatalember, nagyon megörült, hogy engem újra lát. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy a életkenyerébe beléptem. Ilyen személyes kapcsolat. Egyébként meg hosszú éveken át kerestem a lehetőségét annak, hogy a szegényeket segíthessem. De anyagilag elég jól álltam, akkor jó kereső állásom volt, és segítettem a szegényeket anyagilag, de igényem volt arra, hogy személyesen is segítsem őket. És akkor, amikor ezen a pünkösdi ünnepen összejöttünk Sanyival, meg több más szegény is volt ott, meg a közösség akkori vezetője, a Margit nővér, és akkor ők valahogy mind örültek el én nekem, és akkor ezt tapasztaltam, hogy ott igény van az én jelenlétemre, és akkor biztos, hogy az Úr is oda hív engem, hogy ott tudom szolgálni a szegényeket, mert azért az elég hosszú idő volt, amíg megtaláltam ezt a helyet, hogy hol tudom én legjobban szolgálni a szegényeket.
0: Köszönöm szépen László testvérnek, hogy megosztotta ezt velünk. Veronika, kérlek, folytasd történetünket a szegényekről, illetve a te személyes kapcsolatod a szegényekkel.
1: Én is egy olyan történettel kezdeném, ami közösségbe lépésem kezdetén volt, szintén Martonvásár és szintén pünkösd. Évelején léptem én be a közösségbe 2006-ban, és pünkösdkor László testvér elutazott Rómába zarándoklatra, és engem ott hagyott egyedül a házba, akkor éppen nem volt befogadott a házba. És hát én egy kicsit olyan szomorú voltam, hogy itt van pünkösd, az egyház születésnapja, ugye a közösség születése történik ott, és akkor én meg itt vagyok egyedül. És csöngettek, összeszedtem a bátorságomat, kimentem, és egy nő volt ott, egy 40 év körüli nő, aki jött látogatóba. Én nem ismertem, nem is hallottam róla, de láthatólag ő jól ismerte a közösséget, volt egy nagyon nagy csomagja. Hát én beengedtem, lesz, ami lesz, legalább nem vagyok egyedül, biztos az Úr küldte, és nem mondom, hogy egyszerű volt, hát nem tudtam ugye róla sokat, de ahogy beszélt, úgy nagyon hamar kiderült számomra, hogy itt egy komoly pszichés beteggel állok szemben. De mondom az Úrnak, te itt vagy, te házadban vagyunk, te látod vendégül, és így éltem meg azt a hétvégét, hogy nem voltam egyedül a kápolnában, az asztalnál, hanem ott volt valaki, aki legalább annyira otthon volt, sőt, még inkább, mint én. Ugye ő sokkal jobban ismerte a közösséget, valószínű élt is benne korábban, de legalábbis rendszeres kapcsolatban volt vele. Tehát nem volt könnyű, nem mondom, hogy ez nem micsoda nagy jó érzés volt, viszont azt megtapasztaltam, hogy az Úr maga volt az, aki ott minket vendégül látott. Tehát ez, amit felolvastam az életkönyvből, hogy az Úrnak az áldását közvetítik nekünk a szegények. És még egy történet, egy rövidebb, szintén Martonvásárról, az pedig egy férfi volt, akit befogadtunk egy rövid időre, családja kitette, mert alkoholista volt, és elintézték neki, meg ő is akart menni elvonóra, rehabilitációra, és addig még volt másfél-két hét, amit valahol el kellett tölteni, és akkor megkértek az ismerősei, hogy fogadjuk be mi. És hát másfél-két hét alkohol nélkül, ugye még az elvonó előtt, tehát azt el lehet képzelni, hogy milyen nehéz volt, tehát folyamatosan vele kellett lenni, foglalkoztatni, együtt dolgozni, hát nem nyilván a teljesítménye az elég alacsony volt neki, tehát kísérni ezen az úton, hogy eljusson egyáltalán odáig. Aztán elment a rehabilitációra, és onnan küldött nekünk egy képes lapot, amiben megköszönte és elmondta, vagy leírta nekünk, hogy nálunk megtapasztalta az Istent. Tehát, hogy kicsiben képzeljük el, és próbáljuk mi ezt megvalósítani, nem nagy intézményben, hanem ez, amit Mária Zsuzsanna nővér mondott, hogy egy szegényért. Tehát ott állni mellette, elkísérni, és végül is ő is, és mi is az Úr áldását kapjuk. Nem sokkal később ez a férfi elhunyt, de az van bennem, hogy előtte találkozott azzal, aki előtt ugye, mint bíró előtt meg kell állnia, tehát hogy nem egy ismeretlen elé állt oda élete után, vagy élete végén, hanem egy szerető Isten elé, aki már hívta, aki már ismerte őt.
0: Ti hogyan látjátok, ti akik kapcsolatban voltatok, vagytok a szegényekkel, hogy a hallgatók számára milyen bátorítást tudnátok mondani, buzdítani, mit tegyünk a szegényekért? Vajon mit vár tőlünk Jézus? Hogyan kellene hozzájuk állnunk? Mit kellene tennünk? Vagy talán mind kellene változtatnunk a szegényekhez való hozzáállásunkon?
2: Sokszor elég csak meghallgatni. Tehát, hogy a legtöbbször az, hogy ember számba venni a másikat, a szegényt is. Tisztában vannak ők a saját szegénységükkel.
3: Egy nagy-nagy nyitottság kell hozzá. Az embereknek általában az a irányvonaluk, hogy fölfelé gazdagodni, többet birtokolni, biztonságot teremteni. A szegény felé az út pedig ellenkező irányba vezet. Vállalom azt, hogy nem fölfelé megyek, hanem lefelé. Vállalom azt, hogy olyan emberek gondjával foglalkozom, akiket a jobbmódú emberek többsége megvet, és lehet, hogy engem is meg fognak vetni ezért. Tehát egy irányváltást jelent ez, és hát ilyenkor én Jézusra gondolok, hogy ő is a szegények felé közeledett, nem a hatalmasok és gazdagok és elismert emberek felé, és egy ilyen irányváltást kell csinálni az embernek, és hát ez folyamatosan, mert ugye a másik irányba is nagy erők húznak, hogy megmaradjon az emberben ez, hogy a másik irány.

0: észrevegyük ott, ahol szükség van ránk, ott, ahol tehetünk valamit a szegényekért. Legyünk figyelemmel így a következő napokban, a környezetünkben, illetve arra, hogy kit küld hozzánk, kit küld hozzám az Isten. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy a hallgatókkal voltatok ebben az elmúlt fél órában, hogy megosztottátok velünk mindazt, amit megéltek, úgy a szegénység, illetve a közösség kapcsán. Búcsúznak a kedves hallgatóktól
1: Mária Zsuzsanna nővér,
2: László testvér
3: és Veronika.
0: Isten áldja minden kedves hallgatónkat, Illés Izabella is búcsúzik önöktől. Jézus az élet kenyere című műsort hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább a mai műsorunkat, és pedig a mellvas és a sarunál hagytuk abba. Ugye az igazság az mellvasába van felültöztetve, ez nem a magunk igazságát jelenti, nem az objektív igazságot, hogy majd kiderítjük két peres fél között, hogy kinek van igaza. Az igazság Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki más igazságot keres, a maga igazát, akinek az igazsága nem egyedül csak Krisztus, az elvérzik ebben a harcban. Aki ki tudja mondani, hogy miénk csak az arcunk pirulása, és Isten az igaz, semmi másban nem bizakodhatok, csak egyedül Krisztusban, csak ő érte vagyok kedves Isten előtt. Szóval akinek csak Krisztus az igazsága egyedül, annak van körül övezve a dereka, és van felöltözve páncélba. A következő felsarúzva lábaitokat békesség evangéliumának készségével, békesség sarú a lábra, nem külső békesség, nem lelki, pszichés békesség. Az van megírva az igében, hogy ő a mi békességünk, ő a békesség fejedelme. Ha nem Krisztus egyedül a békességünk, más békességet keresünk. És hogyha a mi ebből a benne való békességünkből nem az evangélium hirdetésének a készsége fakad, mit jelent az, hogy evangélium? A békesség evangéliumának a készségével. Más helyen is beszél arról a Szentírás, hogy mi szépek a békesség hirdetőinek, akik jót mondanak, jót hirdetnek Istentől, hogy uralkodik az Úr. Szóval a mi békességünkből, a benne való békességünkből az fakad, hogy mindenki felé ezt a megbékélést, ezt a jót hirdetjük és mondjuk, mert ez van a szívünkben. Ha nincs benne békességünk, akkor sebezhetőek vagyunk. És még következő, az Efezusiakhoz írt levélben mondja Szent Pál, hogy mindezekhez fölvéve a hit pajzsát, amellyel annak gonosznak minden tüzes nyílát kioldhatjátok. Tehát azt mondja, hogy a hit pajzs. Ha még visszaemlékszünk, hogy a hit nem önmagában van, nem úgy lóg a levegőben a hit. A hit az mindig valakihez kapcsolódik, valakiben hisz. Tudom, hogy kinek hittem, mondja Pál apostol. Tehát a hit mindig attól a személytől függ, hogy hiszek, vagy nem hiszek benne. 91. Zsoltárban úgy olvasok, hogy pajzs és páncél az ő hűsége. Amikor látom Isten hűségét, hatalmát, Isten szeretetét, amit Krisztusban mutatott meg a legjobban, a legszebben, akkor van hitem, ha látom, hogy Isten hű. Nehemiás sokszor mondta, hogy a nagy és rettenetes Istenre emlékezzetek. És amikor imádkozunk, miért imádkozunk? Mert tudjuk, hogy Isten hű, Isten segít, szeret, megvéd. Ő körülvesz, mint kőfal, mint vár. Egyén életünkben pajzs és páncél az ő hűsége. Szóval az ilyen Istenbe, ebbe a szerető hűséges Istenbe vetett hit, mert ha mi még hitetlenkedünk is, ő hű marad. Akinek van ilyen páncélja, ilyen Istene, az nem sebezhető. De aki nem veti belé a hitét, és kis hitűsködik, hogy ja, én most nem úgy jártam el, ahogy kellett volna, Isten vajon szerete még, Isten nem hagyott el, nem tudjuk, hogy ő hű, ha nem bízunk feltétlenül az ő hűségében. Mindig csinálunk valamit, ami miatt a sátán tüzes nyilat erez belénk, és azt mondja, nézd csak megint, mit csináltál, nézd meg, hogy milyen vagy. De ha tudom, hogy ő hű, és ő szeret, pajzs és páncél az ő hűsége, nos, akkor ő ilyen pajzs, amivel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Egy pillanatig se legyen bennünk kétség afelől, hogy Isten szeret bennünket, mert örökkivaló szeretettel szerettelek téged, így mondja. Tehát az üdvösség sisakját is vegyétek fel. Ez az üdv bizonyosság, hogy az üdvösségünket el nem veheti senki. Az üdvösségünk nem azon múlik, hogy hol tartunk a megszentelődésnek a fokán, nem azon múlik, hogy mit tettünk, mit nem tettünk, hanem hogy mit tett Krisztus. Ő szerezte meg az üdvösséget. És végül azt mondja, a lélek kardját, ami az Isten beszéde. Ezt használta nagyon gyakran az Úr Jézus Krisztus is, és tudjuk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige is Krisztus. Az igét jól használni, az igét a szívünkbe zárni, az igével táplálkozni, ez nagyon fontos. És ha jön a támadás, az igével lehet a legjobban visszaverni. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy, hogy jaj, hogy így van, vagy úgy van, mondják sokan, kétségeim vannak, hogy milyen nehéz.
emberi szóval hiába lehet, nem lehet ezeket vigasztalni, de amikor jön egy szentírási rész, egy helyén mondott ige, amit Isten elevenít meg, az mindig megtöri a csükkedést, a sátánnak a munkáját. Tehát ez nagyon fontos. Így őrködtek, öltözték a fegyvert, és nekünk is fontos, hogy ezeket a fegyvereket fel kell öltöztetni, mert ezt Isten a rendelkezésünkre bocsátotta. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek. Mária Rádió.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket a mikrofonnál.
1: Kovács Emese.
0: És Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, elimádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét, amelyet felajánlunk Önökért, kedves ágyban házhoz kötött hallgatók, betegekért, különösen idősekért, magányosokért, imádkozunk a fiatalokért, az úton levőkért, mindenkiért, aki kéri és várja az imánkat. Szokott módon hívhatnak, írhatnak nekünk a kedves hallgatók.
1: A telefonszámaink 0259 420 555 vagy 0359 420 555, SMS számunk 0758 420 555.
0: És már is van valaki a telefonvonal túlsó végén.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökre.
2: Ezt a szent rózsafüzét felszeretném ajánlani. Hálából a kapott kegyelmekért, a meghalt híváink lelke üdvösségért, különösképpen.
0: A rádiókészüléket tessék lehalkítani, és akkor könnyebb lesz.
2: Kiadtam
0: onnan. Igen, jó, köszönjük.
2: Ezt a Szent Rózsa füzét fel szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmekért, meghalt híváink lelke üdvösségért. Különösképpen a férjem mi lelke üdvösségért, akit 20-án temettünk el a komjati temetőbe, adjon a Isten öröknyugodalmat, és fogadja be az ő szentséges szívébe, mi Urunk Jézus Krisztus. Emléke legyen áldott, nyugalma, csendes. Isten fizesse meg, hallgattak. Dicsértessék.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik. Egy áldott szép napot kívánunk.
0: Imámat felajánlom békességért, szeretetért, egységért. Köszönöm.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a műtétem sikeréért, gyógyulásomért, kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét. Köszönöm szépen.
1: Tamária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Szeretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntünk mindikéket. Én ezt a rózsafüzét Önökkel imádkozva felajánlom anyatársamért, Karácsony Rozáliáit, aki ma 3 éve pihen az etáloki temetébe, hagyjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, valamint a családom összes elhunytjait, minden hozzám tartozó betegét, ismerősökét, mindenkiért, akiért imádkozni tartozom. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad, áldott szép délután kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A Jóisten áldását kérjük mi is.
0: Ez a rózsafűzért és a mai imákat felajánlom családomért és Önökért.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom testvérem, miért, hogy pihenése legyen csendes, éjszaka tudjon aludni.
4: Hello.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
4: Halló.
1: Igen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Kérlek szépen egy imát a férjemért. Ma 7 éve, hogy itt hagyott.
1: Együtt de fogunk imádkozni.
4: Én szeretnék egy imát kérni, érte.
1: Együtt.
4: Nagyon szépen megkértem. És nagyon szeretem a Mária Rádiót, mert csak ezt hallgatom egy film az én izémben, mert a tévét nem tudom nézni. Csak a Mária Rádiót, és Önöknek is kívánunk sok szerencsét, egészséget, boldogságot. Köszönöm szépen.
1: Jó Isten áldását kérjük. Mindörökké, amen.
0: Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, a daganatos betegségből gyógyulásért, egészségért, erőért, a Jóisten kegyelmét kérem, és ezért imádkozom a rózsafűzért.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt szüleimért, Péter Józsefért és Ilonáért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Szopos Mária vagyok Karcfalváról. Felajánlom az imáimat, minden imát a közös halottakért, és az összes elhangzott szándékokért, de most különösen nagyon szépen kérem, imádkozzanak értem, s ajánljuk fel, akik engemet felköszöntettek, családomért, és mindenkiért, akik rám gondoltak, emlékeztek születésnapomon. Csodálatos napot éltem meg, a Jóistennek legyen hála érte, és mindenkiért, akik köszöntöttek. Jóisten, fizesse meg mindnyájuknak, és köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amén, köszönjük, hogy hívott minket.
0: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse.
1: Ezt a szent olvasót felajánlom a gyermekeim és az unokáim szerencsésen érjenek haza. Köszönöm, drága szűzanyám.
0: Békéért a családunkban, megtérésért, szeretetért és megsegítő kegyelemért imádkozom.
1: Halló, itt a Mária Rádió. Halló.
6: Szeretessék, Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Ezt az irgalmaság rózsafűzét én akár imádkozva szeretném felajánlani az nem tartozó halottaimért, feleségémért, aki 12 éve elmúlt, itt hagyott. Jó barátnőmét, aki 3 éve távozott, a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, a egyházunkét, a papjainkét, a Mária Rádió fennmaradásáért, valamint a szorgos dolgozójaiért, a világ békéért, és minden jó akaratú embereit, valamint a betegek gyógyulásáért. Hálás köszönettel vagyok. Áldott szép napot kívánok. Dicsértessék az áldott.
1: Áldott szép napot kívánunk. Köszönjük a hívását.
0: Felajánlom a rózsafűzért, szentmiséket, gyógyulásomért, családomért, egészségért és a fiam megtéréséért, Jézusom, bízom benned.
1: Szüleink lelki üdvért ajánlom a rózsafüzért, nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében.
0: Elajánlom a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írta Szovátáról.
1: S újabb hallgatót köszöntünk a vonalban, itt a Mária Rádió. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van.
7: Halló, igen.
1: Igen, nagyon jól halljuk.
7: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
7: Az irgalmaság rózsafűzőjét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom testi lelki gyógyulásáért, az úton levőkért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, a pápa szándékára, 3 nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Köszönjük, hogy hívott minket, áldott szép napot kívánunk.
0: E-mailben is érkeztek imakérések, az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom hálából a szűzanyának, az ő szent fiának, kapott kegyelmekért kérem a szűzanya segítségét, családunkért, felajánlom édesanyám lábai gyógyulásáért, édesapám lelke üdvéért, nyugodjon békében, Krisztus Urunk szent nevében, én is önökkel imádkozom, írta egy kanadai hallgató.
1: Az egész heti rózsafüzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, áldásért, békéért, egészségért, egy mindennapos hallgató Nagyváradról. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel!
4: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Kimáltál megkérni az Árvont, hogy én már fokalmanomnál szorulom, az önközményük itt a Balcik, a Jóistenság, ez minden lépésében szakrét palacsával, nálja gonosz megsétsejüket, az önköz család béké, az igazság kiderítésé, a Mária Rádi munkatársai, azoknak hozzától tudni, imádként együtt egymás az Isten fiat, bejutottam, dicsertetjük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Gyermekeimért és családjaikért ajánlom fel ezt a rózsafűzért.
1: A héten elhangzó rózsafűzéreket ökülő kemény falvi Péter Vilmos lelke üdvét ajánlok fel egyéves halálának egyéves évfordulójára. Este, pénteken este 7 órától lesz érte az engesztelő szentmise, közeli távoli rokonai em és családja emlékeznek rá. És újabb hallgató van a vonalban. Itt a Mária Rádió.
8: Halló?
1: Igen, itt a Mária Rádió. Köszöntjük szeretettel.
8: Halló, Mária Rádió.
1: Igen, élőadásban van.
8: Dicsertessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
8: Ezt az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom testi lelki gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, és minden jó akaratú emberért, az úton levőkért. Dicsertessék Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik, mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom aposom gyógyulásáért, aki most a kórházban várja a doktorok döntését, Isten fizesse.
1: A héten elhangzó szentmiséket és rózsafüzéreket felajánljuk édesanyánk lelke üdvért, a Borzonti Gál Margitért, halálának 14. évfordulóján nyugodjék békében édesapámmal és 2 bátyánkkal együtt, Zelma és Irma családjaikkal imádkoznak értük.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, hidegségről írta egy hallgató.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, Csíksomjó és segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
9: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Én is a nap imáit, szentmiseit hálából szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért. Bízva a közös ima erejébe, imát szeretnék kérni családom minden tagjának egészségéért, munkánkra áldásért, gyermekeim vizsgájának sikeréért, családi békéért, és nagyon-nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy velünk és értünk imádkozik.
1: Újabb üzenetek érkeztek, ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, egy mindennapos hallgató írta.
0: Az úton lévőkért ajánlom a rózsafüzért, és az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmedet, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm Jézusom, áldott légy mindörökké. Amen.
1: S újabb hallgató van a vonalban. Köszöntjük szeretettel, itt a Mária Rádió. Itt a Mária Rádió, hogyha hall minket.
10: Halló.
1: Igen.
10: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
10: Halló.
1: Igen, nagyon jól halljuk.
10: Halló. Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket.
1: Szeretettel köszöntjük.
10: Az én szívemben is egy nagy köszönet és hála van a Jóistentől, hogy unokáim születtek, ikrek, és jó egészséget kívánok, sok boldogságot a szüleiknek velük együtt, és köszönök minden jót, köszönöm, hogy meghallgattok, és köszönöm a Jóistennek, önöknek is, hogy elmondhattam az örömemet.
1: Köszönjük szépen, hogy megosztotta, és együtt fogunk imádkozni a családokért. A Jóisten áldását kérjük.
0: Felajánlom a rózsafűzért, a férjem megtéréséért, egy mindennapos hallgató írta.
1: Ezt a mai összes rózsafűzért felajánlom magamért, a gonosz távozásáért, Zitáért, halottaim, lelke üdvéért egy mindennapos hallgató írta. És újabb hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel. Itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedve. Mindörökké, amen. Nagyon rosszul halljuk.
11: Anyámot, hogy segíjenned, ingyenned, adjam erőt, egészséget, mert én a férjemnek, öcsémnek, a húgomnak, három fiúcskának az egészségét, hogy a szüzanya legyen, mert is őrizzen minden veszedelmes betegségtől, barától.
1: Köszönjük szépen a...
11: Drága Jézusom, hogy hallgassa meg a férésemet.
1: Köszönjük szépen a hívását, és együtt fogunk imádkozni, jó Isten áldását kérjük.
0: Drága jó Istenem, segíts meg, segítsd meg a családomat, vagy egészséget, szerencsét a családunkban, és a gyermekeimet óvd meg minden rosszul, írta egy mindennapos hallgató.
1: Gyimesből én is önökkel csatlakozom a felsorolt szándékokhoz, és imádkozom családomért, és azokért, akik ebben a melegben kell dolgozzanak. Hogy a jó Isten segítse őket, és áldja meg munkájukba.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
12: Halló?
0: Szeretettel köszöntöm.
12: Tisztelték az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
12: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, és ezt az izgalmasabb rózsafüzét, a nap minden imáját fel szeretném ajánlani. A kis családom egészségéért, a nevérem és az ő családja egészségéért, a betegekért, különösen egy szomszéd emberünkért, aki a Csíksomjói kórházba fekszik. Kérem a drága szűzanyát, hogy járjon közben Szent Fianál az így gyógyulásáért, és végül, de nem utolsó sorban állunk szeretteim lelkeüdvéért, akik a Csíkszentdomot és temetőben pihennek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kívánok egy áldott szép napot, szép délután, és egy szép hetet. Viszontlátásra az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Minden kedves hallgatónak a hívását. Ma délután elmarad az imaszándék fogadási idő és a rózsafüzér, hiszen a Medjugorjéból a 37. ifjúsági fesztivált fogjuk közvetíteni, ott majd lesz ima, rózsafüzér is, tanúságtételek is fel lehet ajánlani. Hívjuk önöket, ha tehetik, most imádkozzanak velünk, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
13: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
1: bízom benned.
4: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Lász Gyula, Még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek számosok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített kora vagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem, utódom sem lesz már nekem. És mégis jó dolog, hogy élek és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok fényesek és fiatalok. A földön is ifjú szemek. Még egy ideig nem megyek.

amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. De én gyakran inkább a problémáimra koncentrálok, figyelmen kívül hagyva Isten vigasztalását. Pia atya bátorítása. Nem tudom, mikor ér véget a nyomorúságom, de áldott legyen Jézus, amiért szívem mestereként és királyaként mindig megvigasztal engem. Nem tudom eléggé megköszönni a mi drága Jézusunknak, aki oly nagy erőt és bátorságot önt belém, hogy ne csak a sok nyavaját viseljem el, amit küld nekem, de a folyamatos kísértéseket is, amelyeket valóban megenged, és amelyeknek a száma napról napra nő. Be kell azonban vallanom, hogy a megpróbáltatások közepette is boldog vagyok, mert a mi drága Jézusunk szinte minden nap megízlelteti velem az ő édességét. Ó, ebben a pillanatban, amikor még mindig érzem szinte a teljes édességet a szívemben rejthetném ezeket a vigasztalásokat, az biztosan maga lenne a mennyország. Mi nagy vigasztalás, ha szinte bizonyossággal tudhatjuk, hogy miénk Jézus. Drága Istenem, amikor legszívesebben a nyomorúságomra koncentrálnék, segíts, hogy ehelyett megköszönjem neked a sok vigasztalást, amit nap mint nap adsz nekem. Társuljunk a mi drága édesanyánkhoz, és vele együtt kerüljünk közel Jézushoz.

Lász Gyula, őszi verőfényben. Őszi verőfényben pirosak a lombok, egy kis dicsőségtől nem leszek én boldog. Messze tarlót róttam, hideg volt az éjjel, takarózni kellett egy kis dicsőséggel. Ha irigyelnétek, odaadom ingyen. Fanyar borostyánnál egyebem úgy sincsen. Amit én elértem, nincsen áldás azon. Csak az én magányos utamat síratom. Pihenőre térni örök vágyam nekem. Jó szó, jó bor, egy csók. Lenne dicsőségem. Adjatok őszi rózsát ősznek, puha derekaljat fáradt hegedősnek.

gyengeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. De amikor megpróbálom szemlélni az Urat,

a lelkem csak sötétséget lát. De ha a lelket körbe is burkolja a sötétség, ebben a ködben van egy fényes, tiszta, gyönyörködtető, isteni és gyöngét fény. Nem lehet kivenni a ködben, de attól még igaz, hogy ettől a fénytől erősödsz meg. Ő éltett téged az Úr szolgálatában és az iránta való kitartó szeretetben. Sőt, ez a fény az, amely neked és a lelkednek a szemlélődés kezdetét jelenti. Csak akkor juthatsz el a szemlélődésre teljesen, ha alázatosan megtisztítottad érzékeidet. Mégis ki hinné, hogy ez a fény, amely kezdetben oly nagy sívársággal és fájdalommal szállja meg a lelket, később misztikus és átalakító egységre emeli. Ne feledd, hogy csak egy dologra van szükség. Közel kell lennünk Jézushoz. Tisztíts meg engem, Uram, hogy lelkem mindig téged szemléljen.

Remélj az Úrban és légy erős, légy bátorsággal és bízzál az Úrban. De sokszor se bátorság, se türelem nincs. Minden okod megvan az ijegységre, ha saját erőthöz méred a megpróbáltatásokat. De vigasztaljon az a tudat, hogy Jézus nem hagy el egyetlen pillanatra sem. Maga Isten mondja nekünk, hogy ő azok mellett van, akik nyomorúságban és szorongattatásban élnek. Velük leszek a bajban. Még le is száll az égből, hogy felszárítsa a könnyeiket. Vigasztaljon tehát az az örömteli gondolat, hogy a teljes sötétség után felragyog a gyönyörű déli napsugár. Élj örömmel és bátran, és ne oltsd ki az Úr lelkét magadban. Tudd, hogy minél kedvesebb egy lélek Istennek, annál több megpróbáltatáson kell keresztül mennie. Ezért hát bátorság és csak előre, mindig tovább. Tegyünk jót, amíg időnk engedi, hiszen ezzel dicsőséget szerzünk mennyei atyánknak. Megszenteljük magunkat, és jó példát mutatunk másoknak. Uram, amikor aggodalomt ölt el, mert úgy érzem, nem teszel semmit, és amikor inkább elbújok a gondjaim és félelmeim elől, mint hogy szembenézzek velük, adj nekem türelmet, hogy várjak rád, és adj bátorságot, hogy szembenézzek a megpróbáltatásokkal.

valaki követni akar, tagadja meg magát. Vegye fel keresztjét és kövessen. De attól félek, a keresztem súlya összenyom. Az ember nem jut el az üdvösségre annélkül, hogy átnekelne a viharos tengeren, amely mindig pusztulással fenyeget. A Golgota a szentek hegye, de onnan egy másik hegyre igyekszünk, a mennyországba. De mikor jön el ez a nap? Mikor énekeljük majd a győzelem himnuszát ellenségeink felett? Mikor dalolhatjuk majd az Alleluját? Sajnos még messze van ez a nap, mert még nem történt meg az igazságszolgáltatás. De áldott legyen Isten, és legyen meg az ő igazságszolgáltatása. A kereszt alatt megtanulunk szeretni. Úgy kerülhetjük el leginkább az elbukást, ha Jézus keresztjére támaszkodunk. Egyedül belévetjük bizalmunkat, mert ő a mi üdvösségünkért vágyott a keresztre. Az Úr megterhel és felold a terhek alól, mert amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti őket, hogy a kereszt súlyát hordozva megkönnyebbüljenek. Uram, még ha attól félek is, hogy a kereszt súlya összenyom, kérlek, taníts meg arra, hogy készségesen elfogadjam a keresztet, és bizalommal támaszkodjak rád.

Juhász Gyula. 9 óra. 9 óra nyugovóra takarót fúnak. Én is fúvok mai gondnak, mindennapi bónak. 9 óra. Öreg este. Feketék a nyárfák. Mostan szövik ifjú szívek holdas este álmát. 9 óra, valamikor én fiatal voltam, de a szépek messze jártak, távol dugasokban. 9 óra. Régi esték vissza, mikor tértek? Soha, soha. Ifjúságot elvéteni vétek. 9 óra, takarodó, térj meg árva lelkem megtagadott ifjúságából. Mégis öreg lettem.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

A nyelv is kicsit testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Nyughatatlan, rossz az telve halálos méreggel. Ez a rész nagyon fontos nekem, mert a vali világban az emberek tényleg nagyon szeretik egymást bántani. Sokszor úgy érzem, hogy rágalmazzák egymást, és hogy tényleg a nyelvvel mennyi bűnt el lehet követni, és tényleg a testünkre kisebb része. Sokszor bele se gondolunk, hogy a nyelvünkkel mennyi fájdalmat, bántást tudunk okozni a másik embernek. És ezt rendszeresen elolvasom. Az én Bibliámba bele is van írva, hogy életem minden napján, vagyis, hogy azt életem minden napján vegyem igének, hogy azt soha ne felejtsem el, hogy egy nyelvemmel senkit ne bántsak meg, hanem csak szeressek. És az én nyelvem csak olyan szavakat mondjon ki, ami igaz, és hogy senkit ne sértsek meg.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Nagy katekézi sorozatunk tovább megy az imádság témájával. Ruzsi testvér és a kalkuttai Szent Teréz anya gondolataival. Ruzsi testvér mondotta, hogy szerzetes testvéreim közül néhányan már évek óta Bangladesben élnek, osztozva a legszegényebbek sorsában, és egyikük ezt írta. Életünk leginkább a ciklontól és az áradásoktól függ. Szomszédjaink néha megkérdezik, miért vannak ezek a szerencsétlenségek. Talán olyan sokat vétkeztünk. Az emberi szív mélyén gyakran titkos félelem lakik. Isten megbüntet engem. 5 éves korában kis keresztlányom, Maris Honeli, egy nap zokogva jött oda hozzám, mondja Rózsé testvér. Örökbefogadó anyukája kórházban volt, és a kislány ezt mondta nekem. Mami beteg, az én hibám, túl erősen öleltem meg. Vajon honnan ered ez az erős bűntudatérzés már ilyen kiskorban? A gondolat, mely szerint Isten megbünteti az embert, az egyik legnagyobb akadályt gördíti a hit útjába. Mielőtt Istent ítélkező zsarnoknak vélnénk, Szent János tüzes szavai jussanak eszünkbe, Isten szeretet. Mi Istentől vagyunk, és Isten szeret minket. Szeressük egymást, mert Isten előbb szeretett bennünket. Itt kezdődik minden. Engedjük, hogy Isten szeressen bennünket. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű. Miért van az, hogy sok keresztény olyan nehezen hiszi el, hogy valaki szereti őt? Ezt mondogatják magukban, Isten másoknak megbocsát, de nekem nem. Felfoghatatlan bűntudat ragadta magával őket, ahelyett, hogy önmaguknak megbocsátanának. Ha erre nem tudnak eljutni, megtörtségükből mások vádolásába próbálnak menekülni, felhasználva az önvád és a gyanúsítás kegyetlen fegyverét. Ha a büntetéstől való félelem miatt szeretnénk az Istent, az nem is volna szeretet. Krisztus nem azt akarja, hogy bűntudatunk itasson át, hanem a bocsánat és a bizalom. Az emberek sokszor szigorúak. Isten maga azért jött közénk, hogy együttérzésébe burkoljon és részvétébe öltöztessen minket. Isten soha, de soha nem kínzója az emberi lelkiismeretnek. Életünk szövetét, mint egy gyönyörű ruháért, megbocsátásra szálával szövi nap, mint nap. Elrejti múltunkat Krisztus szívébe, jövőnkről pedig ő gondoskodik. A bocsánat bizonyossága az evangélium leginkább hallatlan, leginkább hihetetlen és legbőkezűbb valósága. Minden másnál szabadabbá tesz. Isten szeret, még mielőtt te szeretnéd őt. Azt gondolod, hogy nem várod, de ő már vár téged. Azt mondod, nem vagyok méltó, de ő a tékozló fiú gyűrűjét húzza ujjadra. Ezen fordul az evangélium. Mindannyian tékozló fiak vagyunk. De amikor szolgaságod mélyéből feléje fordulsz, a keserűség eltűnik arcodról. Bocsánat a dalra fakaszt. Isten megbocsátásának szemlélése kisugároz mindazon egyszerű szívekre, akik engedik magukat a lélektől vezetni. Egyesek azt mondják, ha Isten létezne, nem engedné meg a szerencsétlenséget, az igazságtalanságot, a betegséget. Közel 3000 évvel ezelőtt Illés próféta egy nap visszavonult a pusztába, hogy Isten szavát meghallja. Előbb szélvihar kerekedett, majd földrengés rázta meg a területet, végül tűz csapott le mellette, és akkor Illés megértette, hogy Isten nem a természet erőiben van jelen. Isten nem a félelmet keltő hatalom eszközeivel akar letaglózni. Ő nem akarja sem a természeti csapásokat, sem a háborukat. Amikor minden lecsendesült, Illés meghallotta Istent a könnyű szellő fuvallatában. Meglepő valóság tárult eléje. Isten hangját a csendben lehet meghallani. Egyik nap Kalkuttában Teréz anyával a lepra telepre mentünk, mondja Rozsé testvér. Ott egy leprást láttam, aki csomb bőr karját égnek emelve így dalolt. Isten nem büntetéssel sújtott. Azért éneklek, mert betegségem következtében látogatott meg Isten. Ez az ember szerencsétlenségében is jól tudta, Istentől nem jön szenvedés.
Isten nem szerzője a rossznak, ám óriási kockázatot vállal a teremtésben, társául akar fogadni. Azt akarja, hogy az ember ne automataként vesse alá magát az ő akaratának, hanem szabadon válasszon az élete értelméről, szabadon szeressen vagy ne szeressen. És Krisztus sohasem tekint passzívan bárkinek szerencsétlen sorsára. A föltámadott mindenkit elkísér a szenvedés mélységeibe, s azonosul vele. Nekünk pedig az ő nevében megadatott, hogy osztozzunk mindazok szenvedésében, akik érthetetlen megpróbáltatások közé kerültek, és arra indít bennünket, hogy az ártatlanok szenvedését megkönnyítsük. Ha az emberi szorongás nem Istentől jön, hirtelennyében egyesek felfedezik, hogy mintegy megtisztultak leprájuktól. Ennek megértése egy bizonyos érettség elnyerését feltételezi, valamint, hogy átmenjen azon a belső sivatagon, példaként ugye elmondanék egy történetet, mondja Rozsé testvér, 1997-ben a Fülöp-szigeteken jártam, hogy részt vegyek a helyi fiatalok találkozóján, melyet szerzetes testvéreim készítettek elő hónapokon keresztül. Látogatást tettem egy idős asszonynál, jó néhány évvel korábban történt, hogy fia 7 év börtönbüntetést kapott, majd politikai okokból száműzték az országból. Amikor pedig hazatért volna, meggyilkolták. Abból az időből láttam egy újságban megjelent fotót róla, arcára az anyai együttérzés nyomta rá a bélyegét. Elbeszélgetve 81 éves nénivel, szívében a keserűség semmi jelét nem tapasztaltam. Meglepő szavaira mindmáig emlékszem, a megpróbáltatások megtisztítanak. Ő egyike azon idős embereknek, akikről elmondható, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Ez annyira szép ez a mondat, kedves testvérek, hogy még egyszer elismételem, aki tudja, hogyan szeressen és hogyan szenvedjen, annak életét a derűs szépség ragyogja át. Megtörtént-e már veled, hogy bizonyos események sokkoló hatása miatt komoly megpróbáltatásokon mentél keresztül? Vagy talán megalázó módon legtisztább szándékaidat ferdítették el? Az alázatos imádság a lélek rejtett sebeinek gyógyítására törekszik. Ekkor az emberi szenvedés misztériuma lassan átváltozik. Az élő Isten lelke rálehel bennünk arra, ami fájó és törékeny. Sebeinkből élő vízforrást fakaszt. Általa a könnyek völgye élő források kertjévé változik. Örvendezzen az egyszerű szív. Szívünk békéjéből váratlanul evangéliumi öröm fakad. Minden ember Istene, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek felajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szeretetett szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésted. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket ránk bíztál. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Teréz anya mondotta, a titkom nagyon egyszerű, imádkozom. Az apostolok kérték Jézust, taníts minket imádkozni, hiszen gyakran látták őt imába merülve, és tudták, hogy ilyenkor atyával beszélget. Milyenek lehettek azok az imádságban eltöltött órák? Mindazt, amit arról tudunk, Jézus atya iránt érzett végtelen szeretetéből fakadt, atyám. Tanítványainak is megmutatta ezt a nagyon egyszerű ösvényt, hogy ők is közvetlenül szólhassanak Istenhez. A gyümölcsöző imának a szívből kell fakadnia, és Isten szívét kell megérintenie. Jézus hogyan tanította imádkozni tanítványait? Szólítsd Istent atyádnak, dicsőítsd és magasztald az ő nevét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Tedd meg akaratát, tőle kérd mindennapi kenyered, a lélek és a test táplálékát. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Kérd bűneid bocsánatát, hogy mi is meg tudjunk bocsátani másoknak. Kérd a kegyelmet, hogy szabadítson meg a gonosztól, ami bennünk és körülöttünk van. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne hagyj minket kísértésbe veszni, de szabadíts meg a gonosztól. A tökéletes ima nem a szavak mennyiségén múlik, hanem a vágyakozáson, amelynek tüze Jézus szívéig hatol. Vannak lelki emelkedőink és mélypontjaink, betegségeink és szenvedéseink, melyek keresztútunk részét alkotják. Bárkinek, aki teljes szívvel akarja őt követni, szenvedésében is osztoznia kell. Ezért van szükségünk az imára, ezért van szükségünk az élet kenyerére, ezért van szükségünk a szentségimádásra, ezért tartunk bűnbánatot. Gyakran bonyolítjuk az imát, ahogyan sok más dolgot is. Jézust osztatlan szeretettel kell szeretnünk, neked és nekem mindannyiunknak. Ez az osztatlan szeretet akkor lép működésbe, ha Jézus szavai szerint cselekszünk. Szeressetek, ahogyan én szerettelek titeket. A szeretet gyümölcse minden pillanatban érlelődik, és bárki számára elérhető. Mindenki szedhet belőle mérték nélkül. Jézus eljövete előtt Isten a maga fenségében, a teremtés csodálatos művében tündökölt. Amikor Jézus közénk érkezett, hasonlóvá lett hozzánk, mert az Atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Jézus pedig szerette Atyát, és azt akarta, hogy megtanuljunk imádkozni, szeretve egymást, ahogyan az Atya szerette őt. Sokszor elismételte, úgy szeretlek benneteket, ahogy az Atya szeret engem. Szeretetének mértéke a kereszt volt. Szeretete az élet kenyere lett számunkra. Azt szeretné, ha tiszta, egyszerű és alázatos szívvel imádkoznánk. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem tanulhattok meg igazán imádkozni, nem juthattok be a mennyek országába, és nem láthatjátok meg Istent. Olyanná lenni, mint a kis gyermek, azt jelenti egyé válni az Atyával. Szeretni az Atyát, békességben lenni vele, a mi Atyánkkal. Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot, befejezem a napot. Pihentesd meg tekintetet tekintetemben. Segíts, hogy munkámat barátságot biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsanak a lárma sivatagában is. Engedd, hogy áldott sugarait beragyogják elmém rejtett zúgait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
1: De a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
0: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
1: Tehát idén kerül legelőször megrendezésre, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc hittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
0: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet?
1: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne. Tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül, nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsél nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
1: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez egy nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul, illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
0: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
1: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
0: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
1: Ez szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ezt úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak, szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
0: Nemzetközi ez a pályázat?
1: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
0: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
1: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogy ha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
0: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
1: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képvisel. Elő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: Eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesélj nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukathassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehettek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem el érezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, hogy a kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött ez a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak, meg pláne, hogy itt a nyári szünetbe ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a kanalarts.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Kana Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül a Kana Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az Ó vagy Új Szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák: a boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk: kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel: a hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések: a művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, és hamarosan kapcsolatba kerülünk a bosznia-hercegovinai Medjugorjéval, ahol a 37. ifjúsági fesztivál zajlik. Vasárnap kezdődött, és egész 6-áig tart. Mi a magyarországi katolikus EVTN televízió jóvoltából tudjuk közvetíteni a fesztiválnak, a Mládi Festnek, ahogy ismertebb nevén van, pontosabb mozzanatait. A mai délután a programban tanúságtételek, rózsafüzéri ma 8 órától Szentmise, és a Szentmise után gyertyás elmélkedés, illetve ima a kereszt előtt lesz. Hívom önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be, lélekben zarándokoljanak, és zarándokoljunk el Medjugorjéba. Ez az egész műsor, meg tanúságtételek, Szentmise 11 óráig fog tartani. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk mindnyájuknak.

0: Hvaljen Isus i Marija.
1: Ti čertašeko Jezus Kristus.
0: Evo nas u poslijepodnevnom
1: programu. Itva djunkva delutani program.
0: Vjerujemo da bi se još rado pjevali i plesali, ali imamo...
1: Gondolom, hogy még szívesen énekeltünk, táncoltunk volna, de van tanúság tétel, amit szeretnénk megosztani önökkel, és azt is, hogy a Mladifestnek van egy hivatalos oldala idéntől. Mladifest
0: medjugorje.com.
1: Itt most látszik a képernyőn is.
0: Naime, to je službena stranica Mladifesta.
1: Ez egy hivatalos oldal, ahol
0: megtalálhatnak
1: minden információt a Mladifesttel, az ifjúsági találkozóval kapcsolatosan.
0: Obratiti nam se, ako imate neko pitanje.
1: Akár írhatnak is nekünk.
0: Možete pronaći sve korisne informacije.
1: De minden információról is tájékozódhatnak. Ezt frissíteni fogjuk. Az év folyamán, tehát a jövő évinek az információi is majd itt lesznek. Tehát a tanúságtétellel folytatjuk a következő egy szlovák tanúságtétel lesz. Először is a szűzanya üzenete, drága gyermekeim. Először is azt szeretném mondani, hogy szeretlek. Az anyai szeretettemmel szeretlek, és arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg előttem, hogy meg tudjak menteni titeket, a világot, amely teli van bűnnel, és mindennel, ami helytelen. Ezért nyíljatok meg előttem, hogy meg tudjam mutatni nektek Istent, aki szeret benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Elmondhatjuk, hogy ezt az üzenetet éli az az úr, aki most Szlovákiából érkezett hozzám, Libánt úr, jöjjön ide, és az életéről tegyen tanúságot. Mi pedig egy nagy tapssal köszöntsük őt.
2: Hvala pánovi. Tak ja sa volám Michal Libancom, pracoval 20 rokov v najprísnejšej väznici na Slovensku, v Leopoldove.
3: Zovem sa Michal, rádio som 20.
1: Michal vagyok, 20 évig dolgoztam a Slovákia legszigorúbb börtönében.
2: Mám manželku Mirku a 5 deti.
3: Imám súprugu, zove sa Mirka, imám...
1: Van feleségem, ő Mirka, 23 éve vagyunk együtt, és 5 gyermekünk van. Szeretném elmondani önöknek, hogy nagyon szeretem ezt a helyet, Medjugorjét. 32 évig nem is tudtam, hogy létezik.
2: Raz, keď som doma bol, tak prišla moja teta.
1: Egyszer hozzám jött a nagynéném.
2: DVD-čko z Medjugorje a z Guadalupe.
3: Doniela mi je jedan DVD iz Medjugorja.
1: Egy DVD-t hozott Medjugorjeról és Guadalupe-ről.
3: Znáte, ja sam dotad bio jedan mlaki kršćanin.
1: Tudják, én addig egy ilyen...
3: Samo nekad bišo u crkvu.
1: Lanyha keresztény voltam, néha jártam csak templomba.
3: I jednom u dvije godine se ispovjedio.
1: És két évente egyszer gyóntam.
2: Teta položila tirdička a poprosila ma o jednu vec, aby som si ich vypočul.
1: És amikor a nagynéném elhozta ezt a DVD-t, akkor megkérte, hogy nézzem át ezeket, nézzem meg őket egy kicsit, és meg kellett ígérjem.
3: Nisam znao da ovaj DVD
1: nem tudtam, hogy
3: od 2 sata.
1: Hogy ez a DVD tovább tart, mint 2 óra.
3: Ali pošto sam je obećao,
1: de mivel megígértem, ezért megnéztem. És aztán még 2-3-szor újra megnéztem. És aztán feltettem magamnak egy kérdést.
2: ozaj pravda?
3: Šta ako je ovo zapravo istina?
1: Mivon akkor, ha ez igaz?
2: Čo keď je to ozaj pravda?
3: Šta ako je ovo zapravo istina?
1: Mivon akkor, ha ez valóban igaz?
2: Odvtedy ma Pana Mária chytila za ruku.
1: És ettől a szűzanya kézen fogott, és ide vezetett.
2: Chcem vám povedať, že pred 11 rokmi 15.4.2015
3: želím vám reči,
1: azt szeretném mondani önöknek, hogy két évvel ezelőtt április 15-én
2: zavolal jednu takúto kresťanskú kapelu Lamacké chvály.
3: Zovnul sam jedan kresťanský band.
1: Szehívtam egy keresztény bandet, és hogy jöjjenek el velem Leopoldovba a börtönbe.
2: Vtedy sa mi stala taká vec, že toto, čo som prijal toho Krista do svojho srdca, som chcel odozdať aj tým najprísnejším odsúdeným.
3: I onda mi se dogodla jedna stvar. Krista,
1: különös eset történt velem.
2: Pamätám si, že som na takom nápoľu.
1: Ami akkor történt velem, az ezekkel a fegyencekkel történt. Egyszer ültem két ilyen elítéltel. Az egyik gitározott, a másik pedig szentírást olvasott, szentírást mondott, rózsafüzért mondott, és akkor Istennek feltettem egy kérdést. Mit tegyek ezzel a két elítéltel? Uram, mit kívánsz? Minden nap igent mondtam Istennek, akkor küldött még egy elítéltet, és amikor már 25-en voltunk, 25 elítélt, akkor megint fölvetődött egy kérdés.
3: Chtěli by se nekako zvati.
1: Valahogy el kéne magunkat nevezni.
3: Chtěli imati nekakav naziv, nešto slično.
1: Valami nevünk legyen, vagy ilyesmi. És akkor kérdeztem, mi legyen a nevetek.
2: Bojovník za slobodu, kamene, reťaze.
1: És akkor ilyeneket mondtak, hogy szabadságharcosok, kövek, láncok.
2: Budeme sa za to modliť, lebo to nemôže byť z brucha, ale z ducha.
3: Molit ću na ovaj način.
1: Imádkoztam, hogy ez a Szent Lélek által jöjjön el ez a név. És két hónap múlva egyszer, amikor gitároztunk,
2: v strede piesne položil gitaru a hovorí, budeme sa volať Dizmas.
1: És aki gitározott, a zene közepén letette a gitárt, és azt mondja, Dizmas lesz a nevünk. De nem tudtam, mi az, hogy Dizmas.
2: A vtedy mi ten odsudený povedal, a viete, koľko bol na Kalvárii krížov, keď Krista ukrižovali?
1: Akkor az elítélt feltette a kérdést, tudja ön, hogy a hány kereszt volt a Kárvárián, amikor Jézust megfeszítették? Hát három kereszt volt. A középen Jézus volt.
2: Ale po bokoch boli odsúdení na smrť.
1: És két oldalán pedig két halálra ítélt
2: függött.
1: És akkor az a bal oldali csúfolódott, és azt mondta, ha Isten vagy, szállj le a keresztről, és a jobb oldali pedig azt mondta, te nem féled az Istent?
3: Mi osudjeníci,
1: megérdemeltük a büntetést, de ez itt ártatlan, nem tett semmi rosszat. És aztán meg ránézett Jézusra.
2: Prosím ťa, spomen si na mňa, keď prídeš do Božieho kráľovstva.
3: Molím te,
1: kérlek, emlékezz meg rólam, ha Isten országába
2: érsz.
3: Znáte, že tam je na to reka o Jézus?
1: Tudják, mit mondott erre Jézus, amikor teli volt a tüdeje vízzel, szeretettel ránézett, és azt mondta, még ma velem, még ma velem leszel a mennyekben, mennyországban.
2: Szavolaudizmas.
3: Onaj se zvao Dizmas.
1: Tehát ez a jobboldali, úgy hívták Dizmas.
2: Každý týždeň prímere do jednej z väznic.
3: Svaký týden prímere do jednom od zátvora.
1: Hetente börtönökbe járok.
3: Ponovú šancu.
1: És úgy látom, hogy azért van újrakezdési lehetőség.
3: Znáte, kád sam počinjal.
1: Tudják, amikor ezzel a két elítéltel elkezdtem foglalkozni, azóta 11 év telt el. És ebben a pillanatban 3300 elítéltnek írunk levelet. 62 börtönbe küldjük ezeket a leveleket.
3: És
1: 7 európai országban vannak ezek a börtönök.
3: Kod nás u Slováčku.
1: Nálunk Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban tehát a visszaesés körülbelül 70%-os. Most miért mondom ezt? Ezek az emberek nem hiszik, hogy Isten bármit is tud változtatni. Tudják, amikor az elítélt végül is szabad lábra kerül, 10-ből 7 visszaesik, és továbbra is a börtönben fog létezni. Nekünk most otthon 1700 elítéltünk van, és ez a statisztika alapján 1200-nak vissza kellene esnie.
2: Odsudených z Dizmasu sedí vo väznici.
3: A znáte, koľko
1: súdených? Tudják, hogy végül is mennyi esett vissza, és ebből a Dizmas közösségből 46.
2: Keby o všetkých neviem.
1: 46. De nem tudok mindenkiről.
2: 170.
3: I ukupno ich je 170.
1: Összesen 170 van, de lehet, tehát, hogy maximum 10% esik vissza, de valójában csak 3%-ról tudok. Ezek az elítéltek csak egy dolgot tettek. Fölvették Jézust arról a 25. helyről, és az első helyre tették az életükben.
3: És
1: akkor minden rendbe jött.
2: Pamätám si takú jednu vec, keď nás tam bolo v kaplnke 30 odsudených asi.
1: Emlékszem egy napra, amikor a kápolnában voltunk, és kb. 30 elítélt volt velünk. 10 évvel ezelőtt adtam nekik egy feladatot, egy missziót. Mert 11 éve minden este 8 órakor imádkozom értük, és hétvégén pedig 40 órát folytonosan imádkozunk. És az én feladatom az volt, hogy az elítélteknek elmondjam, hogy legalább egy órát szombaton imádkozzanak. És azt akartam, hogy hívjanak valakit, vagy küldjenek haza levelet, hogy az otthoni családtagok is ugyanabban az órában imádkozzanak. Így két hét múlva újra találkoztunk.
2: Feťák z Pentagonu.
1: És egyszer csak fölállt egy drogos a Pentagonból, és azt mondta, tanár úr, én végrehajtottam a feladatot, én megtettem. Neki teljes tetoválás volt a testén, és egy üvegszeme volt, és azt mondta, tanár úr, amikor ön ezt mondta, én fölhívtam az anyukámat.
3: I pýtal som, šta si ho rekao?
1: És mit mondtál neki?
3: Rekao sam je,
1: azt mondtam, hogy imádkozzon velem együtt szombaton. És akkor az én anyukám sírva fakadt a telefonba. Fiam, egész életemben azért imádkoztam, hogy felhívj. Egész életemben azért imádkoztam, hogy visszatalálja helyes útra. Természetesen imádkozom veled, de szombaton kórházba kell menjek, de imádkozom akkor is veled. Két hét múlva, amikor az irodámban ültem, mindegyik levelet kibontok, ugye, amit az elítéltek írnak nekem.
2: Odsudenému list, tak písala jeho sestra.
1: Megláttam annak az elítéltnek a levelét, akkor láttam, hogy a testvére írt a nővére, és a levélben az állt, hogy az ő édesanyja azon a szombaton meghalt. A következő feladatom az volt, hogy ezt az elítéltet felhívjam. És mondtam neki, az édesanyád meghalt. Akkor ő is sírva fakadt. Nem akarok nagyképű lenni, de én is sírtam. Amikor szóhoz jutott az elítélt, azt mondta, tanár úr, én most boldog ember vagyok, mert az én édesanyám egész életében imádkozott az Istenhez, és Isten megadta, hogy én itt imádkozhatok az én édesanyámért, a feleségemért és a gyermekeimért. Gyerekek 7 év után először jöttek meglátogatni. És emlékszem, hogy egy idő után újra találkoztam vele. Akkor felállt az elítélt, és pont ezt a tanúságtételt elmondta.
2: Povedal takú vec, ktoré som nerozumel.
1: És valaki fölállt a padból, és mondott valamit, amit elsőre nem is értettem. Tanár úr, nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy börtönben vagyok.
3: Hát,
1: lehet, hogy rosszul értettem. Mit beszélsz?
2: Ja som rád, že som uvezený.
1: És akkor megint csak ugyanezt mondták. Tanár úr, én boldog vagyok, hogy itt vagyok. És a következő is felállt.
3: Ja ću vám reći, zašto smo sretni.
1: És azt mondta, megmondom, hogy miért vagyunk boldogok azért, hogy itt vagyunk. Mert hogyha nem lennénk a börtönben, soha nem ismertük volna meg Jézus Krisztust. Engem kint nem érdekelt Jézus. Én vertem a feleségemet, a gyerekeimet, és kábítoztam minden nap. És itt olyan kegyelmet kaptam, hogy megismertem, megismerhettem. És Istennek hála ezért.
2: Pamätám si, že sme tak sa stretli raz na doživotných trestoch.
1: Emlékszem,
3: hogy
1: találkoztam olyan elítéltekkel, akik ben voltak ugye a börtönben.
3: Koji su bili na doživotnoj kazni.
1: Tehát, hogy életfogytiglan voltak.

0: Nech ma pustí domov, že už to živote nebudem robiť a že budem kráčať len s ním.
1: Imádkoztam az Istenhez, hogy engedjen haza, és soha többet nem fogok ilyesmit csinálni.
0: A mňa pustili v roku 1993 na slobodu.
1: És 93-ban hazaengedték.
0: Tehát
1: szabadlábra engedték. És akkor találtam egy lányt, akinek egy fiatal asszonyt, akinek volt egy 5 éves kislánya. És együtt éltünk, és vártuk a közös gyermekünket. És egyszer a nyakamba ültettem a kis, az ő kislányát, és játszottunk, szórakoztunk, és kint esett az eső, és megcsúsztam, és elestem. És ahogy váratlanul elestem, a kislány kórházba került az ütéstől, és 3 nap múlva meghalt, és engem megint börtönbe zártak. És 94-ben januárban megkaptam a hírt, hogy kislányom született. Tanár úr,
2: 25
1: évig semmit nem hallottam a kislányomról. 25 éve szenvedek, írok, és mindenfelé senki nem válaszol. Kérem szépen, imádkozzon az egész Dizmos közösség, hogy ez az én ügyem is megoldódjon. És akkor azt mondtam, hogy igen, akkor erre a szándékra imádkozni fogunk. Tudják, amikor ha valakitől ilyen kérés ér, akkor a borítékra egy nagy M betűt írok.
0: Modlitba teraz ide cez 2000 modlitevníkom, ktorí dostanú ráno o 8 mail.
1: És ez a ez az ima akkor eljut az ima csoporthoz, akik körülbelül 2000-en vannak.
0: Som bol pozvaný do sportovej haly do Trenčína.
1: És fél év múlva egy Trencsén városába lettem meghívva egy nagy teremt, egy ilyen sport halba, ahol 2000-en vártak, és ott tanúságot tegyek. És egy babakocsit toltam, amiben az én kislányom volt, és a pólómon írta Dizmas.
0: A prišla za mnou jedna taká dievčina a pobuchala ma po pleci.
1: És odajött hozzám egy lány, és megérintette a vállamat. És azt mondta,
0: Vy ste kapitán Liban z Leopoldovskej väznice?
1: Ön Liban kapitány a Leopoldov börtönből? Mondom, igen, én vagyok.
0: Že to je nejaká usporiadateľka, že mám ísť hovoriť svedectvo.
1: Azt hittem, hogy ez egy szervező, egy önkéntes, és hogy valahová mennem kell vele, de a lányka azt mondta,
0: jedného odsúdeného z doživotných trestov od vás z Leopoldovskej väznice.
1: Én egy lánya vagyok egy elítéltnek, aki életfogytiglant kapott, és Leopoldovban van. És én megkérdeztem, te vagy annak a rabnak a lánya? Igen. 20 percig imádkoztunk, és nagyon sírt, és ez egy nagyon döbbenetes időszak volt. Karácsony előtt levelet kaptam ettől az életfogytigos elítéltől, és ez állt benne. Amíg írom ezt a levelet, egész idő alatt sírok. Azért, mert az én lányom, akiről semmit nem tudtam, 2 héttel ezelőtt meglátogatott, És megtudtam, hogy unokám is van. Van unok.

0: Bog je dobar.
1: Isten jó.
0: Hvala Gospodinu.
1: Hála Istennek.
2: Pamätám si, že my máme vo väznici aj nemocnicu väzenskú.
1: Emlékszem, hogy a mi börtönünkben van egy kórház is, tehát egy ilyen a börtönviselteknek való kórház, tehát az elítélteknek. És ebbe a kórházba vittem az én bendemet, a zenekaromat,
0: és
1: dicsőítettük Istent, és álltam, csukott szemmel álltam, és amikor kinyitottam a szemem, akkor előttem állt egy elítélt.
2: Nie je to nič nezvyčajné, lebo aj on chválil pána.
0: Nie bylo ništa čudno,
1: zato što sami különös nem volt ez, mert ő is dicsőített.
0: Ale nie ma od zgloba,
1: de nie ma nogu. Csípőből, csípőtől hiányzott az egyik lába, és fél lábon állt.
0: I kad smo dovršili,
1: és amikor befejeztük,
0: a doveli su ga zato što je bio u kolicima,
1: oda tolták hozzám, kocsiban volt, és akkor kinyújtottam a kezem, és kérdeztem, mi a neved? Egy kicsit megijedt, és kérdezi, miért kérdezed, mi a nevem? És azt mondtam, szeretnék levelet írni neked. És akkor sírva fakadt. Két hét múlva levelet kaptam tőle.
2: Pán pedagóg, sedím už 15 rokov.
1: Tanár úr, 15 éve ülök börtönben. 10 éve senkitől nem kaptam levelet.
2: A vicuzi?
0: A vy, pošto ste tuđi,
1: de ön, egy idegen,
0: uopće vás neznám,
1: akit egyáltalán nem is ismerek,
2: vy ste moja rodina.
1: Önnek eszembe jutottam, ön az én családom, mert engem mindenki elfelejtett, és évek óta kérem, hogy Isten küldjön valakit. Emlékszem, hogy Cseh köztársaságból érkezett hozzám egy levél.
2: A tam jeden chlap poslal 81 stranový dopis.
1: Ő egy elítélt 81 oldalas levelet írt nekem. Hát nagyon hosszan olvastam. Tudják, miért küldött nekem 81 oldalt?
2: Píše mi. 25 rokov.
0: Napísal je. Veď 25
1: 25 éve nincs senki.
0: Nemám nikoga.
2: A on mi do toho listu napísal za 25 rokov, čo prežil.
1: És ebben a levélben ő megírt mindent, amit 25 év alatt átélt. Miért mondom ezt?
2: Že potrebujem jednu vec.
0: Zato što mert jednu stvar.
1: Szükségem van valamire.
2: Pred 5 rokmi mi Boh vložil do srdca jednu takú túžbu.
1: 5 évvel ezelőtt az Isten a szívembe helyezett egy vágyat, hogy ezeknek az embereknek, akik egyedül magukra maradtak, akiket átkoznak,
2: im získal jedného anjela,
0: da za nich pobijem jednog anđela,
1: hogy küldjek hozzájuk angyalt, aki minden nap imádkozik értük.
2: Po takýchto festivaloch.
1: És én járok ilyen fesztiválokra,
2: a prosím,
1: és mindig kérem,
2: čas, 3 sekundy sa modliť za tohto jedného odsúdeného každý jeden deň.
1: Hogy megkérdezem, hogy van-e valakinek legalább 3 másodperce, hogy egy elítéltért imádkozzon. Naponta 3 másodpercet egy elítéltért imádkozzon.
2: Poviem príklad, že keby, že ty mi napíšeš, A ja ti pridelím meno Janko.
1: Például, hogyha írsz nekem levelet, akkor én adok neked például egy Jankót, és akkor Jankóért imádkozol minden nap 3 másodpercet.
0: Gospodine Jézuse Kriste, molim te, opevni se za Janka.
1: Jézus Krisztusom, Uram, emlékezz meg Jankóról, áld meg őt.
2: Napíše po roku.
1: Ez a Janko aztán egy év múlva küld nekem egy levelet, és ilyesmi van aztán a levélben. Hasonló
0: kép.
1: 10 éve tanár úr, 10 éve vagyok itt tanár, és az édesanyám rákban haldoklik. Esélyem sincs, hogy elköszönjek tőle, hogy elbúcsúzzak tőle. Kérlek, imádkozzál érte. Akkor egy ilyen borítékra ráírom az M betűt.
2: Ale aj tým ostatným 2000 modlitebníkom, ktorí majú pridelené toto meno.
0: Ale ne samo tebi, veď ostatným moliteľima,
1: minden imádkozónak, akik ennek az imakörnek a tagjai 2000-en, de még azon is túl, akkor másnap kap egy e-mailt, hogy ez a 2000 ember imádkozzon ezért a Jankóért és az ő édesanyjáért.
2: Tu mamičku cestu ťažkú vec.
0: I zajedno će prenijeti ovu majku kroz ovu tešku stvar.
1: És hogy együtt hordozzák ezt az édesanyját ezen a nehéz úton.
2: Krátke trojsekundové modlitby.
0: Zato govorim,
1: ezért mondom, hogy ez 2 pici rövid ima.
2: Niekedy tuto na tom LCD displeji.
0: Ne znam, da li ste modlili.
1: Nem tudom, hogy láthatták-e a képernyőn. Nekünk van e-mail címünk.
2: Môžeš mi napísať a ja ti pridelím jedno.
1: Most látszik akkor a képernyőn, hogyha akarod, akkor erre az e-mail címre küldjél nekem levelet, és én adok neked egy nevet, és mindent megmondok részletesen, mi a teendőd.
2: Adoptovaného takto.
1: És én megmondom, hogy ki mindenkit váltottam meg én így. 10 évvel ezelőtt egy olyan börtönben voltam, ahol fiatalok voltak fogva tartva, és ez a fiú ott ült.
2: A píše mi, pán pedagóg, vy asi si ma nepamätáte.
0: Píše, gospodine učiteľu, možda mi
1: azt írta, hogy tanár úr talán nem is emlékszik rám, de én azóta Krisztussal szeretnék járni. Nem egyszerű börtönben ezt tenni, de tudja, az én életem sem volt egyszerű. Amikor kicsi voltam,
0: došao jedan pijani susjed.
1: Jött egy részeg szomszéd, és akkor lelőtte az anyukámat is, és az apukámat is. És aztán a 2 éves bátyámat is lelőtte, és amikor már nem volt golyója,
0: imao sam samo 3 mjeseca.
1: Nekem akkor csak 3 hónapos voltam.
0: Ali u bolnici su me spasili.
1: A kórházba engem megmentettek, de senki nem kívánt engem. És így egy árvaházba kerültem.
2: Toho som si zobral ja.
1: És ott
0: svaki dan za njega molim.
1: És onnan ismerem ezt a fiút, akivel ott visszaélések történtek. Én a lelkemre vettem őt, és hordozom. Ilyen emberek a peremre kerülnek, nincsenek szerető szülei, de megismerték Jézust, és szüksége van az önök segítségére, a ti segítségetekre.
2: Niekedy poviem, že aby sa ľudia zapísali na tohto aniela.
0: Nekad kažem da se ljudi zapišu da mole za da postanu ovaj anđeo.
1: Tehát egy ilyen angyal programba hívom az embereket, hogy váljanak angyalokká ima által. És hogyha tehát hogy úgy szoktam tanítani őket.
2: Chcel bys, že ponukne mám takú odmenu.
0: I rekao tam, pošto ste se već zapísali,
1: tehát ha már jelentkez tél angyalnak, akkor szeretnélek meg is ajándékozni. Hát, hogyha 3-4 év múlva valamilyen nehéz helyzetbe kerülsz, és nem tudod megoldani a problémát,
0: ništa ti se neće posložiti.
1: Tehát semmi nem sikerül, akkor írhatsz nekem.
2: A ja ti chcem povedat, že večer o 8.
0: I želim ti reći,
1: és azt szeretném mondani, hogy minden este 8 órakor
0: za ovaj tvoj problém će moliti
1: minden este 8 órakor 2000 ember imádkozik érted. 111 pap áld meg téged.
0: Trojica biskup,
1: 3 püspök és 3 bíboros. Ez az üzenetem neked, ez a javaslatom. Ha van szíved, egyet vegyél magadhoz, egy nevet vegyél magadhoz. Emlékszem, hogy egyszer, amikor egy ilyen hasonló fesztiválon voltam,
2: čo je v Matúšovi 25 napísané v Evanjeliu?
0: Šta je u Evanjeliu po Mateju?
1: Egy Máté 25 evangéliumba mi van írva.
2: A tam je, že posledný súd.
1: Ott az utolsó ítélet van.
2: A to je také, že sa tak človek tak zlakne, že posledný súd.
0: I kad čítate,
1: és amikor ezt olvassuk, akkor megijeszt, ugye ez a bennünket az utolsó ítélet. És pontosan le van írva, hogy Jézus mit mond.
2: Kedy som bol vo vezení a navštívil si ma.
1: Amikor börtönben voltam, te felkerestél engem.
2: Som si to tak predstavil.
0: Ja som zamyslil ovakvým náčinom.
1: I valahogy így képzeltem én is.
0: Jer svatko od nás chce jednom završiti ispred Isusa.
1: Mindannyian egyszer majd Jézus szín elé kerülünk, és aki elítéli a testvérét, fele barátját, akkor az ördög ugye ott lesz, és megmondja, ezt és ezt csinálta. De azt szeretném mondani, hogy mivel választottál egy nevet, például a Jankót, akkor majd a szentek sorából feláll Jankó, és azt fogja mondani, én őt ismerem.
0: Ja njega znam.
1: Én ismerem őt.
2: A potom sa postaví Igor, Natália, Lenka.
1: És ugyanígy majd föláll Igor, Natália, Lenka. És következő 1500.
2: Ja ju poznám.
1: És mind azt fogja mondani, én ismerem.
2: Chvála Pánovi.
0: Sláva Gospodinu.
1: Ha Istennek legyen hála.
2: Chcel by som vám teraz povedať jednu báseň, ktorú napísal jeden doživotne odsúdený.
1: Még egy olyan történetet, egy verset írt egy életfogytiglanra elítélt. 40 éve ül egy magán zárkában, és ez a cella fele akkora, mint az oltár, és egyszer egy nap egy órát sétálhat kint. 40 éve ül egyedül. Egy pár évvel ezelőtt megismerte Jézust. Írt egy verset. És ezt szeretném önöknek most megosztani. Ne játsz az ördöggel. Bűnben éltem, Ittam az ördög poharából, az életemért játszottam, és ő kinevetett. Kísértett a világ pompája, gazdagsága és dicsősége, de jött a kegyetlen, de aztán jött a kegyetlen valóság, hír, az ördög semmit sem ad ingyen. Elvesztettem a szabadságom és a családom.
0: I kajal sam se za ovaj sát vremena s džávlom.
1: Megbántam ezt az egy órát, amit az ördöggel töltöttem. A törvény kemény szava börtönbe vetett. Hirtelen mindenki elhagyott, mindenki elárult. Akik ittak velem, és akik dicsértek.
2: A ten, ktorého som ukrižoval,
1: és akit keresztre feszítettem,
2: az
1: egyetlen hűségesen ő mellettem állt. Szeret engem, és mindig is szeretett, megbocsátotta bűneimet, ezért adtam neki az életemet.
2: Hvala pánovi.
0: Slava gospodinu.
1: Istennek legyen hála.
2: Často sa ma pýtajú jednu vec ľudia na ulici alebo príslušníci.
1: Gyakran kérdeznek meg az emberek az utcán.
2: Jakže ten odsúdený sa obrátil.
1: Hogy tudod, hogy egy elítélt tényleg megtért?
2: Mám jedného odsúdeného, ktorý spravil dvojnásobnú vraždu.
1: Van egy olyan elítélt a látókörömben, aki kétszeres gyilkos.
2: Sedel, dostal 23 rokov za to.
1: És ezért 25 évet kapott.
2: Sám 12 rokov na takej samotke.
1: És 12 évig magánzárkában volt.
2: Začal za mnou chodiť kňaz katolický.
0: I počal je za mnou dolaziť jeden svečeník.
1: Eš elkezdet hozzájárni egy pap.
0: Dobio je krštenia.
1: A keresztséget, az első áldozást megkapta.
2: Začal si robiť taký kartuziánsky prísny rád.
0: I ovoj čeli.
1: Eš ebben a cellában elkezdet kartauzi szigorú rend fegyelme szerint élni.
0: És amikor
1: 18 évet letöltött,
2: na súd, aby ho pustili domov.
1: Akkor kérelmet küldött a bírósághoz, hogy engedjék haza.
0: De 5
1: évig egy bíró sem akarta szabadra engedni.
2: On povedal jednu vec.
0: De ő
1: csak egy dolgot mondott.
2: Ja som povedal Ježišovi,
0: rekao sam Isusu,
1: mondtam Jezusnak,
0: ako me pustíš,
1: ha hazaenged,
2: budem slúžiť tým najbiednejším.
1: Akkor a legszegényebbeket fogom szolgálni.
2: Keď som ho stretol v Bratislave,
1: amikor Pozsonyban találkoztam vele,
2: išiel som s ním na taký jeden výjazd,
0: izašao sam s nimi za grada.
1: Kimentem vele a város szélére.
2: Do takej drogovej štvrte.
0: Došli sme v jednu
1: egy olyan negyedbe értünk, ahol a kábítósok vannak. És ahogy ott álltam, 20 centire tőlem repült el egy fecskendő.
2: Michal, keby tá striekačka trafí, tu má každý HIV a C-čkovú hepatitidu.
1: Mihály, ha most ez a fecskendő eltalált volna, hú, képzeld el, hogy itt mindenki hepatitises és éces.
0: Ja som sám sebi postavil pýtanie,
1: magam
0: ma
1: is gondolkodtam, mit keres ez a fiú itt. De jöttek hozzá az emberek, akiknek sebes volt a talpa, és ő tisztogatta a sebeiket. Ha valaki meghalt közülük, akkor ő temette el őket. Aztán elmentünk egy karitatív házba. Hát ott ilyen 120 hajléktalan jön ebédelni. És ezért az ebédért fizetni kell. De ez az elítélt, aki ugye most szabadlábon van, tehát felvállalta, hogy ingyen főz nekik. Kérlek, mit teszel 3 óra után, amikor itt végeztél? Azokban az utcákban járok Pozsonyban, ahová normális ember nem teszi be a lábát. A múltkor itt találtam a szemétben egy várandós asszonyt, aki a 7. hónapban volt. Nem kérdeztem meg, hogy miért verte meg a férje. Csak elintéztem, hogy titokban meg tudjon szülni, és akkor megkérdeztem, és mit csinálsz ezután? És akkor gyere, megmutatom.
0: I dole tamo gdje je bila blagova onica.
1: Ott, ahol az étkező volt, fölvezetett a második emeletre, és kinyitotta az ajtót. Ott egy hosszú folyosó volt, és ott bénák, vakok, és lábnélküli fogyatékosok, vagy a utolsó stádiumos rákos betegek voltak. És ez a valamikori elítélt járja ezeket az utcákat, aki halálán van, lemosdatja, bekötözi a sebeit,
0: pozovemu svečenika,
1: papot hív hozzá, és hogyha tényleg meghal, halálán van, akkor fogja a kezét.
0: Umirúcsika za ruku.
2: Našil taky to človek Ježiša.
1: Ugyanúgy.
0: Človek našao Isusa.
2: Spoznal ho.
1: Mit gondolnak? Megismerte, felismerte Jézust ez az ember.
2: Viete, niekedy ja chodím každý týždeň 11 rokov do tých väznic.
0: Znáte,
1: tudják, minden nap 11 éve börtönökbe látogatok, és minden héten egy ilyen fesztiválra megyek el.
0: És
1: néha nekem szögezik a kérdést. Mihály, mivel tartozunk ezért neked? Akkor azt szoktam mondani,
0: za mene je već platio.
1: Ő már megfizetett értem.
0: Za mene je već
1: platio. Ő már megfizetett értem.
2: Prečo vám to hovorím?
0: Zašto vám ovo govorím?
1: Miért mondom ezt?
2: My sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe.
0: Za to, što smo jedna najväčšia zajednica v Európi.
1: Egy olyan nagy keresztény közösség vagyunk Európában, de rólunk nem nagyon tudnak, mert a mi tagjaink, mintha katakombában lennének.
2: 1300 dopisov každý mesiac.
0: Ale moramo poslati 1300 pisma svaki mjesec.
1: 1300 levelet kell levelet elküldeni, de nem neten keresztül, hanem valójában, és hogy 20 000 színes nyomtatványt kell elkészítenünk. Ilyen. És akkor ilyen újságokat küldünk minden hová, ahol valaha jártam, innen is küldünk majd levelet. És azt szeretném mondani, hogy az elmúlt hónapban
2: to všetko stalo asi 5000 euró.
1: Mindez körülbelül 5000 euróba tartott, kikerült. Nekem nem volt ilyen, ennyi pénzem. Nem bankszámlám se jött, mert önök nem tudnak engem pénzzel segíteni, mert ha a gondviselésről beszélünk, akkor ezt a gondviselést élnünk kell. Természetesen, ha valaki levelet küld nekem, akkor adunk.
0: Ale mora to byť niečo, čo je vaše.
1: De valami olyasmi kell legyen, ami az önöké. Mi mindig várunk, mert Jézus mindig gondoskodik.
2: A ďakujem Bohu za vás.
0: I chvála Bogu za sve vás.
1: Hála Istennek önökért.
2: Dvakrát 3 sekundy je málo.
1: És amikor valaki közületek azt mondja, Mihály, kétszer három másodperc, ez tényleg nagyon kevés.
2: Asi 30 kilometrov od seba máš určite nejakú väznicu.
1: Kérlek, nézd meg, hogy a te közeledben legalább 30 kilométeres körzetben van egy börtön. Vegyél a kezedbe róla a füzért, és járt körbe ezt a börtönt, mint Jerikóban, hogy leomoljon a fal, és ha szükséged lesz rá, írjál levelet, és én eljövök, bárhol is legyél Európában, vagy azon kívül Koreában, Brazíliában. Ha Isten megadja, eljövök. És elmegyünk a börtönbe együtt. Legyen minden Isten dicsőségére. Köszönjük Mihálnak ezt a gyönyörű tanúságtételt. Senkit sem szabad elfelejteni, mert Isten szeretete mindenhová elér, még oda is, ahová lehetetlennek tűnik. Mi pedig most egy kis szünetecskét tartunk, vagyis egy dal és tánc következik a következő tanúságtételig, amelyik Brazíliából érkezik hozzánk.

0: Dragi mladi, sada nastavljamo s
1: kedves našim fiatalok, a második tanúságtétel következik, amelyik Brazíliából érkezik
0: hozzánk,
1: de mielőtt hozzá fogunk, a 92-es évből egy szűzanya üzenet.
0: Drága dieco,
1: drága gyermekeim, ma úgy hívlak benneteket, mint még soha, hogy éljétek az üzeneteimet, hogy az életetek valósággá váljon. Szeretném, ha megváltoztatnátok az életeteket, mert rossz irányba haladtok. Amikor mondtam, térjetek meg, böjtöljetek, nyugodjatok, ti felületesen vettétek ezt. Elkezdtétek élni, de aztán abba hagytátok, mert nehéz volt számotokra. No, drága gyermekeim, amikor valami jó, akkor a jóban ki kell tartani, és nem azt gondolni, Isten nem hall, nem segít, nem figyel. És ezért eltávolodtak tőlem, Istentől, pedig én a béke oázisát, a jóság oázisát akartam megteremteni, hogy ti legyetek a példái az üzeneteim megélésének. A sátán eljátszik veletek, a lelketekkel, én pedig nem tudok segíteni, mert a szívemtől távol vagytok. Ezért imádkozzatok, éljétek át az üzeneteimet, és majd meglátjátok Isten szeretetének csodáit, a mindennapi életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Ez egy olyan üzenet, amelyik bevezet bennünket a következő tanúság tételhez. Lenita Simit Brazíliából érkezik, és ő most elmeséli az ő életét. Nagy tapsal köszöntsük őt!
2: Uau! Que linda visão daqui!
3: Oh, que prekrasan pogled odavde!
1: Oh, milyen gyönyörű kilátás nyílik innen!
3: Hvaljen Isus i Maria!
1: Áldott legyen Jézus Krisztus!
2: Para dar esse testemunho, o meu primeiro impulso foi dizer não.
1: Amikor meghívtak ide, hogy tegyek tanúságtét, az első gondom az volt, hogy nemet mondok.
2: Seja como jornalista ou como atriz, mas contar a própria história é muito diferente.
1: Az egész életemet mások történeteinek elmesélésével töltöttem, akár újságíróként, akár színésznőként, de a saját történetet elmesélni egészen más dolog.
3: Odovek sem bila vrlo povučena.
1: Mindig visszahúzódó voltam.
2: É sobre mim.
3: Ali ovdje se ne radi o meni.
1: De itt most nem rólam van szó.
2: Deus pode fazer quando nos deixamos conduzir.
1: Arról van szó, hogy mit tehet Isten, ha hagyjuk, hogy vezessen minket.
2: Quando olho aqui para vocês, me lembro da jovem que fui. Lembro de mim mesma.
1: Amikor rátok nézek, magamra emlékszem.
2: Também fui uma jovem cheia de sonhos, perguntas, projetos, inquietações.
1: Egykor egy fiatal lány voltam én is, teli álmokkal, kérdésekkel, tervekkel, nyugtalansággal.
2: Não é porque eu tive uma vida perfeita.
1: Az a tény, hogy ma itt állok, nem jelenti azt, hogy tökéletes volt az életem. Azért vagyok itt, mert Isten végtelenül irgalmas volt hozzám. A nevem Lenita Medianeira Medina Schmidt.
2: Filha de imigrantes europeus.
1: Brazíliából származom, és európai bevándorlók leszármazottainak a lánya vagyok. Sokan úgy ismernek, hogy Lenita Medina, ez a művész neve. De sok év telt el, mire megértettem, hogy a keresztelőn kapott név valódi jelentése mi.
2: Meus pais já tinham um casal de filhos e não planejavam ter mais filhos.
1: Nem voltam tervezett gyermek, a szüleimnek már volt egy fia és egy lánya, és nem terveztek családbővítést.
2: A minha mãe engravidou.
1: De minden óvintézkedés ellenére anyukám teherbe esett. Nem voltam tervezett, de szerettek.
2: No momento do parto, a minha mãe estava sozinha em casa. Não houve tempo para chamar ajuda.
1: A szülés idején az édesanyám egyedül volt otthon, nem tudott segítséget hívni.
2: Alguma coisa acontecesse, ela olhou para quadro de Nossa Senhora Medianeira de todas as graças.
1: Attól félt, hogy valami rossz történik, és akkor fölnézett egy szűzanya képre, és imádkozott: Szűz Mária, szűzanya, ments meg ezt a gyermeket, rád bízom.
2: E assim foi que eu comecei a minha vida.
1: E tá coisa így kezdődött az életem.
2: Entregue a Mãe Celeste.
3: Preda not početka nebes.
1: A mennyei anyának szentelve a kezdetektől. Egy katolikus családban nőttem fel, egy nagyon aktív közösségben. Hosszú éveken át az édesanyám Mária mozgalmat vezetett.
2: Fazer parte da vida cotidiana.
1: A családunkban naponta imádkozták a rózsafűzért, és úgy nőttem fel, hogy a hit mennyire szerves része a mindennapi életnek.
2: Alegre, determinada, inquieta, sonhadora.
1: Vidám, határozott, nyughatatlan lány voltam, aki szeretett álmodozni. Szerettem a természetet, állatokat, sportot. Hittem, hogy meg tudom változtatni a világot. 15 éves koromban hitoktató lettem.
2: Ainda não conhecia verdadeiramente a Deus.
1: De bár jártam a templomba, még mindig nem ismertem igazán Istent.
2: Aos 16 anos comecei a sentir vazio.
1: 16 évesen elkezdtem érezni egy ürességet, amit nem tudtam megmagyarázni. Kívülről mosolyogtam.
2: Sentia uma inquietação profunda.
1: De belül mély nyugtalanság volt bennem.
2: Não me encontrava em lugar nenhum.
1: Elveszettnek éreztem magam, sehol se találtam a saját helyem.
2: Naquele período eu tentei tirar a minha vida.
3: E o Tom Brás W.
1: Abban az időszakban megpróbáltam még az öngyilkosságot is. Ezt korábban soha nem mondtam el nyilvánosan. Ez egy katarzis számomra.
2: Eu digo isso porque talvez aqui exista alguém nessa multidão vivendo exatamente a mesma situação.
1: Nem azért mondom ezt, hogy dramatizáljak, hanem azért, mert talán ebben a nagy sokaságban is van valaki, aki valami hasonló megy keresztül. Valaki, aki kívülről mosolyog, de belülről szenved. Valaki, aki teljesen egyedül érzi magát. Valaki, aki azt hiszi, hogy elvesztette az élet értelmét. De az élet megy tovább. A természet iránti szeretetem az Erdészeti Egyetemre vezetett. Vidéki közösségekben és egy színházban kezdtem el dolgozni, és így fedeztem fel egy módszert, hogy hogyan lehet üzeneteket közvetíteni, oktatni az embereket. Így belépett az életembe a színház. Elkezdtek érkezni a meghívások, reklámok, tévé, film. Később pedig a produkciók és az újságírás. Átköltöztem Rióba. Az életem teljesen más ritmust vett fel.
2: Jornalismo, gravações, viagens, eventos, contratos, projetos e reconhecimento.
3: Televízia,
1: TV, hírműsorok, forgatás, utazás, rendezvények, szerződések, projektek és elismerések következtek. Megismertem azt, amit sokan sikernek neveznek.
2: A competição, a superficialidade e a necessidade constante de fazer concessões.
3: Ali o estovriem está com samu poznala natjecanje površnost.
1: De a felszínességet és az állandó kompromisszum készséget is.
3: Puno sam puta morala reći.
1: Sokat.
2: E cada não
1: mondtam ki azt, hogy nem.
3: A svakoto ne je
1: imao svoju cijenu. Nemnek meg volt az ára. Mélyen legbelül még mindig ürességet éreztem. Rájöttem, hogy a fáradtság nem mindig a túl sok munkából fakad. Néha a fáradtság az értelmetlenségből születik.
2: Ainda assim, continuarmos vazios.
1: Nézzék, bármit elérhetünk, amit akarunk, és mégis üresek maradhatunk.
3: Mert
1: az ember Istennek lett teremtve.
2: Na fase, eu sofri grave acidente de automóvel.
1: Ebben az időszakban, a csúcson egy súlyos autóbalesetem volt. Emlékszem, hogy néhány perccel a baleset előtt valami arra késztetett, hogy helyet cseréljek az autóban. És ebben a pillanatban egy nagyon erős rózsaillatot éreztem meg. Néhány perccel később megtörtént a baleset.
2: Sofri traumatismo craniano.
1: Súlyos fejsérülést és nyakcsigolya törést szenvedtem.
3: I slomila kralježak vratne kralježnice.
2: Tive o risco de ficar tetraplégica.
1: Fennállt a veszély, hogy teljesen mozgásképtelenné válok.
2: A memória e os movimentos dos braços.
1: Átmenetileg elvesztettem az emlékezemet, és a karjaimat sem tudtam mozgatni.
2: Diante das câmeras estava completamente imobilizada e desfigurada.
1: Így hirtelen egy fiatal nő, aki egykor a kamerák előtt élt, mozgásképtelenné vált és felismerhetetlenné. A bulik nélkülem is folytatódtak. Néhányan egyszerűen eltűntek az életemből, mert a taps nem jut el a kórházakba.
2: Eu sofri choque anafilático.
1: A műtét során anafilaxiás sokkot kaptam,
3: és
1: ismét életveszélybe kerültem.
2: Sobrevivi e me recuperei sem sequelas. Foi milagre.
1: Isten kegyelméből túléltem, és teljesen felépültem, tartós következmények nélkül. Ez egy igazi csoda.
2: Que eu era muito mais do que aquela imagem que aparecia nas telas.
1: Az élet ezután elkezdett tanítani arra, hogy sokkal többet érek, mint a képernyőn látható képem.
2: Continuei trabalhando e me preparando para ir estudar em Los Angeles, Hollywood.
1: Tovább dolgoztam, és készültem Los Angelesbe, Hollywoodba akartam költözni, hogy ott folytassam a tanulmányaimat. De a szívemben egy másik, nagyobb álom is volt. Családot akartam alapítani. Valaki meghívott egy Szent Antal ünnepségre.
2: Alguém me entregou papel com uma novena e eu levei para casa.
1: A Szent Misa végén adtak nekem egy füzetet, benne egy kilencet Szent Antalhoz.
2: Lembro que o texto da novena dizia que poderíamos fazer até três pedidos.
1: Hazavittem. Emlékszem, hogy a szöveg arról szólt, hogy a kilenced alatt három szándékot fogalmazhatunk meg, amelyik közül az egyik lehetetlennek tűn.
2: Eu adorei a ideia.
3: Jako mi se dopala ta ideia.
1: Nagyon megtetszett ez az ötlet. És elmondtam az imámat.
2: Santo Antônio, se não for para eu deixar o Brasil, apresente-me a pessoa com quem construirei uma família.
1: Szent Antal, ha nem Isten akarata, hogy elhagyjam Brazíliát, mutass nekem egy férfit, akivel családot alapíthatok. A másik két szándékra ma már nem is emlékszem.
3: A
1: kilencet harmadik hetében elmentem egy barátom szülinapi buliára, és ott találkoztam egy fiúval. Röviddel ezután randira hívott. Elmondtam neki, hogy Los Angelesbe készülök menni. Rám nézett, és azt mondta. Nem fogsz elmenni. Te vagy az életem szerelme. Hamarosan megkérte a kezem, és én maradtam. Ez a fiatal ember vallásos nevelés nélkül nőtt fel, de a nagyanyja gondoskodott róla, hogy a születésekor, karácsony napján megkereszteljék. Elkezdtük együtt járni a hitútját, rózsafüzért imádkozni, és mélyíteni a hitünket. Rendszeresen jártunk együtt a Szent Misére.
2: Ele recebeu a primeira eucaristia em preparação para o nosso casamento.
1: Az esküvünk előkészületeként első áldozó lett.
2: A krisma.
3: E sacramento.
1: Később még bérmálkozott is.
2: Sou madrinha do meu marido.
1: Úgyhogy én lettem a saját férjem bérma keresztanyja.
3: Mais rápido para terminar tudo, mais rápido.
2: Santo Antônio realmente capricha, ele caprichou. E às vezes eu preciso dizer, ó, pro meu marido, obedece a Dinda.
1: Szent Antal igazán nagy lelkű volt. Néha viccesen azt mondom a férjemnek, fogadj szót a keresztanyádnak.
2: Que não pôde vir porque temos em casa meus pais e os pais dele idosos. Aproveito para dizer, Rodrigo, eu te amo até o céu.
1: Ezt az alkalmat megragadnám, hogy puszit küldjek a férjemnek, aki nem lehet itt velem, mert az idős szüleinket gondozza. Rodrigo, te vagy a szerelmem egészen a mennyországig. Szeretlek és köszönöm neked.
2: A nossa vida continuou. Matrimônio, a igreja, as gravações, os eventos e as produções.
1: Életünk folytatódott. Házasság, templom, forgatás, események, produkció, projektek.
2: Certa vez perguntei a diretor de televisão por que eu havia sido manejada de trabalho para o qual eu já tinha sido escalada.
1: Egyszer megkérdeztem egy televíziós rendezőt, hogy miért távolítottak el egy olyan projektből, amelyre már ki is választottak. Azt válaszolta Lenita.
2: Mas a sua presença no set constrange o ambiente. Você é casada, religiosa, muito certinha.
1: Lenita, nagyon szeretünk. A forgatáson való jelenlétet kellemetlenül érint. Te hívő vagy, házas vagy, és túl rendes vagy.
2: Mas eu já era acostumada porque passei isso na faculdade.
3: To je bio pravi bullying, ali
1: ezek a szavak akkor jó mélyen megérintettek.
2: Naquele momento aquilo me feriu. Hoje eu dou graças a Deus, porque muitas vezes eu fui protegida sem perceber.
3: Danas shvaćam koliko puta u životu Bog je me štitio, da ja toga nisam bila svjesna.
1: Emlékeztek arra, hogy hányszor kerültem bajba, és Isten mindig megvédett.
3: Odgoj koji sam primila, vrijednosti koje sam naučila kod kuće, vjera koju sam
1: a kapott nevelés, az otthon tanult értékek, a családomtól örökölt hit sok kompromisszumtól megmentett. Ezért szeretném mondani nektek, fiatal,
2: não desprezem aquilo que receberam dos seus pais e dos seus avós.
1: Ne becsüljétek alá, amit a szüleitektől és a nagyszüleitektől kaptatok.
2: Família é herança.
1: Mert a család örökség.
3: Viera je baština.
1: A hit is örökség.
2: Estudando e servindo na igreja, no ministério de cura e libertação.
1: Továbbra is dolgoztam, tanultam és szolgáltam az egyházban, a gyógyulás szolgálatában.
2: Estava marcada por sonho muito simples. Queríamos ter filhos.
1: A férje és én egy közös álmot szőttünk, gyermeket szerettünk volna. Mindig is szerettem volna gyerekeket. Amikor először teherbe estem, nagyon boldogok voltunk, de a terhesség sajnos vetéléssel végződött. Aztán elveszítettük a második gyermekünket.
2: Mas as mulheres aqui presentes sabem do que eu estou falando.
1: Önök nők megértik, miről beszélek, micsoda fájdalom ez.
2: Foi uma gravidez tubária e eu quase morri de hemorragia.
1: Aztán jött egy méhen kívüli tervesség,
2: depois outra,
1: majdnem elvéreztem. Aztán újabb vesztesség, aztán egy újabb, és még egy újabb. Vizsgálatok, kezelések, műtétek, remény, csend, és könnyek.
2: Hoje o nosso matrimônio tem 6 filhos no céu.
3: Danas moj suprug i ja imamo 6 djece.
1: Ma a férjem és én 6 gyermeket tartunk számon a mennyekben.
2: Não é fácil carregar filho no ventre, nos braços e entregar para Deus.
1: Nem könnyű egy gyermeket a szívünk alatt hordozni, majd Isten kezébe adni.
2: Não consiste apenas em confiar quando tudo que recebemos e desejamos nós recebemos.
1: De megtanultam, hogy a hit nem csak arról szól, hogy akkor hiszünk, amikor megkapjuk, amit akarunk.
2: A fé também consiste em permanecer quando não entendemos.
1: Az igazi hit akkor is megmarad, ha nem találjuk meg a válaszokat, és nem értjük, mi történik.
2: O sofrimento, o mal e a injustiça podem tornar-se um lugar frutífero de encontro com Deus.
1: A szenvedés, a

0: és tovább is együtt haladunk. Egy nagyon híres brazil orvoshoz fordultunk, aki a meddőség kezelésével foglalkozott. Az ő kezébe bíztuk életünk legérzékenyebb álmát. De ez a férfi nem az volt, akinek mutatta magát.
1: Ele me violentou.
2: Iskoristivši djelovanje sedativa seksualno
0: nyugtatókkal tömött és szexuálisan zaklatott, és ha jól emlékszem, kétszer meg is erőszakolt.
1: Durante 5 anos eu guardei aquele segredo.
2: 5 godina nosila sam.
0: 5 évig hordoztam magamban ezt a titkot. Nem szóltam semmit, még a férjemnek sem. Tovább dolgoztam, szolgáltam, mosolyogtam, de a fájdalom mélyen bennem maradt. Aztán ebbe bele is betegedtem. Pánikbetegség alakult ki.
1: Outras mulheres denunciaram o mesmo médico. Ele tem quase 400 denúncias e em 40 anos de profissão ele abusou de mais de 800 mulheres.
0: Évekkel később körülbelül 400 nő jelente fel ugyanezt az orvost. Összesen 800 nőt bántalmazott 40 éves szakmai munkája során.
1: O caso tornou-se conhecido em todo o país e fora do país e virou várias séries e documentários. Ele foi condenado a 173 anos de prisão.
0: Ez az eset az egész országban visszhangzott, még azon is túl, tévésorozat és dokumentumfilm témája lett. 173 év börtönbüntetést kapott. A férjem csak akkor szerzett tudomást erről a hírekből, és látta az én viselkedésemet. És rájöttem, hogy a hallgatás nem mindig véd meg.
1: Que o silêncio nem sempre nos protege.
0: Néha lassan pusztít
1: belülről. O silêncio nos destrói lentamente.
0: Még akkor is, amikor imádkozunk, szolgálunk és segítünk másokon, mélyen sebzettek lehetünk.
1: Quando ajudamos outras pessoas, podemos estar profundamente feridos.
2: É o dizer. Continua.
1: Naquele mesmo momento, eu vivi uma outra situação muito difícil.
0: Meg kell engednünk, hogy Isten megérintse azokat a helyeket bennünk, ahová megpróbáljuk elrejteni a fájdalmainkat, a szégyent, a félelmet. Ugyanakkor egy másik nagyon nehéz élményen is keresztül mentem.
1: No sequestro, eu fugi do cativeiro. Dos homens me alcançou. Apontou a arma para minha cabeça e disparou. Mas o tiro não saiu.
0: Elraboltak a saját otthonomban, elvették az összes aranyomat, de nem látták a mi asszonyunk érmét, amit a nyakamban hordtam. Megpróbáltam menekülni, de az egyik rabló utolért, a homlokomhoz tette a pisztolyt, de meghúzta a ravaszt, de nem sült el.
1: E eu dirigi com 5 homens armados dentro do carro e todas as armas apontadas para mim.
0: A mai napig ezt nem tudom megmagyarázni. Kényszerítettek, hogy autót vezessek.
1: E ameaçavam me matar porque tinham medo, porque eu havia visto seus rostos.
0: 5 fegyveres férfi volt velem a kocsiban, veszekedtek, és arról beszéltek, hogy megölnek, mert láttam az arcukat.
1: E planejava abrir a porta do carro e me jogar.
0: Próbáltam nyugodt maradni, amennyire csak lehet, és gondolkodtam, hogy hogyan fogom ezt túlélni. Nem voltam megkötözve, és arra gondoltam, hogy kiugrok a kocsiból.
1: Os convenci de que permanecer comigo seria perigoso para eles, pois havia muitas barreiras policiais no caminho.
0: Sikerült meggyőznöm őket, hogy veszélyes lenne velem az autóban.

0: maradni, mert elég sok rendőri ellenőrzés következik, és aztán elmenekültek az autóból.
1: E eu pensei que fosse morrer. E ele disse: me dá o rádio.
0: De az egyik fegyverrel visszatért, és azt hittem, hogy most megöl, de csak a rádióját kereste, és így életben maradtam. Sokáig rémálmaim voltak emiatt, de mégis mentem előre. Aztán egy újabb fájdalom lépett be az életembe. A bátyám súlyos depresszióval küzdött, és végül öngyilkos lett.
1: Não conseguir salvar quem amamos é uma das dores mais difíceis que existem.
0: Az, hogy nem tudtunk segíteni rajta, megmenteni, akit szerettünk, az a legnagyobb fájdalom, amit az ember átélhet. Ismét megpróbáltam erős lenni. Megint csendben maradtam. Megint másokról gondoskodtam, és a saját fájdalmamat rejtegettem. Addig, amíg rá nem jöttem, hogy csak is önmagamból fakadó erőnek is vannak korlátai.
1: Eu passei a vida inteira tentando resolver tudo sozinha,
0: sempre. Egész életemben mindent egyedül próbáltam megoldani. Én eltökélt voltam, proaktív.
1: Sempre me coloquei à frente.
0: Mindig én akartam vezetni másokat. De eljött az idő, amikor elfogyott az erőm.
1: Graça de Deus começou a agir de uma maneira mais profunda.
0: És akkor kezdett Isten kegyelme mélyebben munkálkodni az életemben. Már nem volt erőm egyedül megoldani a dolgokat, és elkezdtem végre Istenre hagyatkozni. Szent Pál azt mondja, Isten ereje a gyengeségükben nyilvánul meg, és én megértettem, hogy ez valóban így van. Ebben a pillanatban Medjugorje belépett az én életembe mindörökre. Medjugorjeval való kapcsolatom nem az első zarándoklatommal kezdődött, hanem sokkal korábban.
1: A minha família morava no sul do Brasil, a milhares de quilômetros daqui.
0: Családom Brazília déli részén élt, sok ezer kilométerrel innen.
1: A minha mãe recebia pelo correio pequeno boletim informativo com notícias e mensagens de Medjugorje. Ela guardava cada exemplar com carinho.
0: A jelenések első napjaitól kezdve az édesanyám egy kis hírlevelet kapott postán Medjugorjéból, ezeket mind őrizgette gondosan.
1: Eu li as notícias e tentava imaginar os jovens videntes, a guerra, o sofrimento, as famílias, as crianças órfãos.
0: Tínédzser voltam, és én is olvastam ezeket az üzeneteket, megpróbáltam elképzelni a fiatal látnokokat, aztán a háború jött, a szenvedés, és a gyerekek, akik elvesztették a szüleiket. Ez nagyon mélyen megérintett. Meg is kértem a szüleimet, hogy fogadjuk örökbe innen egy gyereket.
1: Que numa época sem internet atravessaram oceanos para levar as mensagens da Rainha da Paz a tantas famílias como a minha.
0: Ma hálát adok Istennek, Medjugorje első népszerűsítéséért a világon, amikor még nem volt internet, és mégis az óceánokon át eljutott a béke királynőjének az üzenete minden családhoz.
1: Que vivia em Roma, senhora Maria Célia Santaché, que agora descansa na glória eterna.
0: Egy ilyen volt, Maria Célia de Santaché, egy olyan brazil nő, aki Rómában élt, nyugodjék békében.
1: Durante muitos anos eu poderia ter vindo para cá. Mas fui adiando, distraída com as coisas do mundo.
0: Évekig eljöhettem volna Medjugorjébe, de mindig elhalogattam ezt a világi dolgok miatt, amik elterelték a figyelmemet.
1: Enquanto eu rezava, eu tive uma profunda experiência com Nossa Senhora.
0: Egészen addig, amíg egy szombat reggel imádkozás közben egy nagyon erőteljes élményem volt a Szűzanyával. A szívem mélyén éreztem, hogy Medjugorjébe kell jönnöm.
1: Naquele mesmo dia fui na missa na igreja São José.
0: Ugyanezen a napon Szent Misén voltam, Szent József Szent templomában.
1: Chamado José aproximou-se de mim e colocou em minhas mãos um folheto de peregrinação.
0: És a mise után odajött hozzám egy José nevű férfi, és adott egy hírlevelet, szórólapot egy medjugorjei zarándoklatról. A programot nem is olvastam, csak egy szót láttam, Medjugorje. 5 nappal később már úton voltam.
1: Mais tarde eu descobri que aquele senhor José Ribamar do Rio de Janeiro era exatamente a mesma pessoa que fazia os boletins informativos que a minha mãe recebia no Sul.
0: Sokkal később megtudtam, hogy ez a José Ribamar úr pontosan az a személy, aki Rióból évek óta az én édesanyámnak küldte a medjugorjei hírleveleket. Aztán rájöttem erre a csodára. Isten már sokkal korábban elvetette a magot a szívemben. És a legmegfelelőbb időben ez a mag kivirágzott. Ez az első zarándoklaton én voltam a legfiatalabb a csoportban. A zarándokok többsége idős volt, segítettem bőröngyeiket hordani, föl a hegyre vezetni, segítséget nyújtott. Ahhoz szükség volt. Így kezdődött el a szolgálatom a Szűzanya közelében gyermekeinek, és az mind a mai napig tart. Medjugorjében itthon érzem magam, mint otthon. Itt élem az ima programot. Itt tényleg megéltem az igazi csendet.
1: Ao ritmo acelerado de televisão, de gravações, das viagens, aquele silêncio era quase confronto.
0: És valaki számára, aki hozzászokott a tévé, a filmezés, az utazás, a sok kötelezettség gyorsaságához, a csend szinte szembesülésé vált önmagammal. Mert amikor elcsendesedünk, csak akkor tudjuk meghallani a saját belső zajunkat. Csak ekkor tudtam megnyitni a szívemet, és az egész élettörténetemet Isten szemével szemlélni. Ismertem az egyház tanításait.
1: Passaram-se tornar vida.
0: De itt nem puszta szavakról van szó Medjugorjében, hanem ez maga az élet, az én mély megtérésem. Itt jöttem rá, hogy hatalmas különbség van a között, hogy hiszek Istenben, vagy átadni az életemet Istennek.
1: Algo muito doloroso.
0: Visszatekintve az életemre, rájöttem egy nagyon fájdalmas tapasztalatra. Azt akartam, hogy Isten velem legyen, de ugyanakkor meg is akartam tartani a kontrollt saját magam felett. Mindig Isten akaratával szembe elébe tettem a terveimet.
1: Começa no dia do nosso batismo.
0: Itt kezdtem megérteni, hogy az örök élet a kereségünk napján kezdődik.
1: Decidimos viver verdadeiramente em Cristo.
0: Abban a pillanatban kezdődik, amikor eldöntjük, hogy valóban Krisztusban akarunk élni. Engem úgy ismertek, hogy Lenita Medina, ez a művész nevem.
1: Nunca vi alguém fazer tanto jus ao próprio nome.
0: És egyszer egy nap egy pap így fordult hozzám, még soha nem találkoztam senkivel, aki ennyire igazolná a saját nevét. Azt hittem a művész nevemről beszél. De így szólt, Medianeira.
1: Naquele instante eu compreendi algo muito profundo.
0: Abban a pillanatban megértettem valami nagyon mélyet.
1: Foi entregue à virgem.
0: Az a kislány, aki születésekor Szűz Máriának adtak át, most arra kapott meghívást, hogy visszatérjen igazi lényegéhez, lényéhez. Ekkor itt Medjugorjeben döbbentem rá végül is, hogy ki vagyok. Ekkor elkezdtem másképp nézni azokra az emberekre, akik megbántottak, meg tudtam bocsájtani, és még most is megbocsájtok. Nem azt jelenti, hogy elfelejtem, nem azt jelenti, hogy lekicsinyelem ezt, az a rosszat.
1: Significa não permitir que a dor continue governando a nossa vida.
0: A megbocsátás azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a fájdalom továbbra is uralja az életünket.
1: Deus é capaz de transformar feridas em missão.
0: Azt is megértettem, hogy Isten küldetését tudja átalakítani sebeinket.
1: Mulheres feridas.
0: Ma olyan nőket segítek, akik elvesztették a gyermeküket, megsebzettek,
2: kis,
0: akik nem tudnak teherbe esni. Olyan nőket, akiket megsebeztek, elhagytak, bántalmaztak, vagy megerőszakoltak. Meghallgatok, segítek házaspároknak, akik krízisen mennek át, öngyilkosság által sújtott családokkal foglalkozom. Fáradt, sebzett, elveszett identitású fiatalokat gondozok. Nem azért teszem, mert én erős vagyok. Azért teszem, mert ismerem ezt a fájdalmat. És azért, mert tudom, hogy a szenvedés, a gottság, az igazságtalanság az Istennel való találkozáshoz vezethet. A hitben való érés helyévé.
1: Divulgar o filme Terra de Maria e outras produções católicas e faço até hoje.
0: Röviddel az első medjugorjai zarándoklatom után meghívtak, hogy népszerűsítsem a Terra de Maria című filmet és más katolikus produkciókat.
1: Continuei usando a experiência adquirida nos palcos, nos estúdios e nos bastidores.
0: Továbbra is a kommunikáció területén dolgoztam, használtam azt a tapasztalatot, amit színpadon, stúdiókban, kamera mögött szereztem.
1: Eu escolhi entregar totalmente os meus projetos a Deus.
0: De életemben először úgy döntöttem, hogy minden projektemet teljesen Istenre bízom.
1: E no desempenho, mas no amor de Deus.
0: Mert identitásunk nem abban rejlik, amit teszünk, vagy az eredményeinkben, identitásunk Isten szeretetében rejlik.
1: Não sejam cópias uns dos outros.
0: Kedves fiatalok, Isten nem akarja, hogy mások másolatai legyetek. Nem kell mások életét élnünk.
1: Correr atrás da aprovação do mundo.
0: Nem kell a világ elismerését keresnünk.
1: E seja muito bem.
0: Legyetek azok, akik vagytok. Legyetek azok teljesen.
1: Outro igual a você e Deus conta com você.
0: Senki más nem létezik olyannak, senki más nem olyan, mint te. Isten számít rád, pont rád. Ne versengjünk a tapsokért. A követők száma nem fog minket a mennybe repíteni. Fel kell fedeznünk, hogy ki vagyunk mi Isten szemében. Pontosan erre tanít bennünket a béke királynője. Arra tanít, hogy hogyan szenteljük meg mindennapjainkat, az otthonunkat, a családunkat, a munkánkat.
1: Nós somos feitos para o céu.
0: Kedves barátaim, a mennyországra lettünk teremtve. Én ma is dolgozom. Még mindig alkotok, de a legfontosabb feladatom a szűzanya szolgálata.
1: Organizo eventos, mulheres com a gospa, casais com a gospa, jovens com a gospa. Faço retiros e trago os peregrinos da América de Gori.
0: A béke királynője apostoli munkája keresztül imacsoportokat kísérek, olyan találkozókat szervezek, amik a nők szűzanyával, párok a szűzanyával, fiatok a szűzanyával lelki megújulást nyújtanak. Nagy családról álmodoztam, és a szűzanya egy mérhetetlenül nagy családot ajándékozott nekem. Ma nem úgy állok előttetek, mint aki győzött. Úgy állok előttetek, mint aki még úton jár, küzd, aki a mennyországra vágyik.
1: Talvez vocês tenham vindo a Medjugorje procurando uma resposta.
0: Lehet, hogy azért jöttetek ide Medjugorjebe, hogy választ kapjatok, vagy hogy meggyógyuljatok. Lehet, hogy fáradtak vagytok. Talán megsebzettek. Talán azt hiszitek, hogy Isten elhagyott benneteket. De egy dolgot szeretnék mondani nektek. Isten mindenható.
1: Não tenham medo.
0: Ne féljetek.
1: Quando as forças faltarem, segurem na mão da gospa.
0: Amikor elfogy az erőtök, fogjátok meg a szűzanya kezét. Bízatok benne.
1: Em toda a minha história, eu a tenho nos pequenos detalhes. Ela é mãe celestial.
0: Azért mondom ezt, mert egész életemben felismertem, hogy minden apró, látszó, jelentéktelen részletben ott van.
2: Ó, é nossa mãe.
0: Ő a mi mennyei édesanyánk.
1: Nos mostra como viver o ordinário é extraordinário.
0: Szűzanya segít nekünk, hogy az életet hogyan éljük különösen.
1: Nos ajuda.
0: Különlegesen a hétköznapokban.
1: Nos ensinando a saborear no dia a dia o nosso espaço como o espaço que temos para chegar na santidade onde passamos e quem tocamos.
0: Arra tanít minket, hogy a mindennapi életünkön keresztül, akikkel találkozunk nap mint nap, növekedjünk az egyéni szentségben. Ő Jézushoz vezet bennünket. Ne féljetek a múltatoktól. Ne féljetek a sebeitektől. Ne féljetek újra kezdeni. Fedezzétek fel, kik vagytok Isten szemében. Éljétek meg a keresztelés kor kapott elhívást.
1: Para nunca mais aceitar que o mundo lhes rotule daquilo que vocês não são.
0: Válasszátok azt, hogy Istenben találjátok meg identitásotokat, soha többé ne engedjétek meg, hogy a világ megbélyegezzen olyanná, amilyennek nem is vagytok.
1: Vocês não vão querer ser mais ninguém além de si mesmos.
0: Ha végül teljesen megérted, hogy kinek hív el Isten, soha többé nem akarsz más lenni, mint aki vagy.
1: Entreguem a vida de vocês, o projeto de Deus, viva o projeto de Deus para vocês. Retornem o olhar à fonte.
0: Add át életedet annak a tervnek, amelyet Isten álmodott meg neked.
1: Não se dispersem com o falso brilho do mundo.
0: Fordítsd vissza tekintetedet a forrás felé,
1: és do que realizar aquilo que Deus lhe chamou para fazer.
0: Ne hagyd, hogy elcsábítson a világ hamis ragyogása. Semmi sem fog jobban beteljesíteni, mint amire Isten hívott. Akkor megérted, hogy az igazi győzelem nem az élet összes csatájának a megnyerése. Az igazi győzelem az, ha megengedjük, hogy Krisztus győzedelmeskedjen bennünk. És amikor ez megtörténik, akkor már nem csak túlélünk, hanem végre elkezdünk gyümölcsöt teremni az örökkévalóság számára. Mert az, ahogyan az örökkévalóságra tekintünk, meghatározza azt, hogy hogyan élünk most.
1: Eternidade afetará o modo que como vivemos agora. Fiquem atentos.
0: Legyetek tudatában ennek. Média ösztönöz, hogy elfoglaltak legyünk, hogy gyorsan éljünk.
1: Mas a única urgência que temos é a de salvar almas.
2: A jedino ko čega bismo se trebali truditi.
0: De csak egyetlen dologgal kellene törődni, a lelkünk megmentésével. Fiatalok, ne engedjétek, hogy az algoritmusok vezessenek benneteket, a Szentlélek vezessen. Istennek kedvezzetek a szűzanyának, a szenteknek, az angyaloknak. Legyenek ők a közönségetek. Fesztivál után mindannyian hazatérünk az otthonainkba. De a kérdés nem az lesz, milyen volt Medjugorjében.
1: Como decidiremos viver depois de Medjugorje?
0: A valódi kérdés az lesz, hogyan fogunk Medjugorje után fölteni, hogyan fogunk élni ezután. A Szlávko atya is ezt mondta, Medjugorjében kell lennünk, bárhol is legyünk. Hogy imádság legyünk, béke legyünk, áldás legyünk, a szűzanya kezei karja legyünk.
1: Nossa Senhora nos recordou com uma mensagem.
0: A jelenések 45. évfordulója alkalmából a 9-ben a szűzanya emlékeztet minket. Eddig az évekig a szentségre hívtalak benneteket.
1: Sempre com olhar voltado para a vida eterna.
0: Hagyjatok nyomot ebben a világban, tekinteteket mindig az örök életre szegez.
1: Irmãs e irmãos, eu lhes pergunto.
0: Ezért szeretném fiatalok tőletek megkérdezni, milyen nyomot hagytok ti?
1: Que rastro vocês deixarão?
0: Éljetek Medjugorjében, éljétek Medjugorjét, és vigyétek magatokkal Medjugorjét a szívetekben. Köszönöm. Köszönöm, Szűzanya.
2: Pozdrav Bistrici i Karlovci.
3: Hvala, drago Lenitija, mi ćemo.
0: Köszönjük, drága Lenitának, most pedig a rózsafüzér imádság következik.

0: Vágyan Jézus és Mária,
1: dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves testvéreim, szívből üdvözöllek benneteket a mai esti program keretében. Szívélyes üdvözletem minden plébániai tagnak, zarándoklatnak, mindannyiótokat üdvözöllek, akik az online térben kapcsolódnak hozzánk, MIR rádión keresztül. Ennek a találkozónak a mottója, hogy térjünk vissza a forráshoz, Krisztushoz. Erre hív a szűzanya, és ezt az imát most a családunkért, az egyházért, a papi hivatásokért, a zarándokokért, és mindannyiunkért, akik a kezünkbe tették ezt a kérést. Most az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az első örvendetes titokban arról elmélkedünk, hogy Gábriel arkangyal jelezte a szűzanyának, hogy hogy fog fiút szülni. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennek, fiút fog szülni, és Jézusnak fogod nevezni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz Zál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A második örvendetes titokban arról elmélkedünk, hogy Mária hogyan látogatta meg Erzsébetet. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A harmadik rózsafüzértitokban azon elmélkedünk, hogy született tett meg Jézus Betlehembe. Amikor ott volt, akkor szülte meg elsőszülött fiát, akit a jászolba fektetett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Szvéta Mária, Májko.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó
4: Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: 4. radosnom tajstvu
1: a negyedik körvendete sorsa fűszérben azon elmélkedünk, hogy a szűzanya és az ő jegyese József hogyan mutatták be a Jézust a templomban. Bemutatták templomba és Jeruzsálemben. Mi atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az ötödik örvendetes titokban azon gondolkodunk, hogy hogy találták meg a Szűz Mária és József a templomban, ahol a tanítók között ült, és hallgatták az ő beszédét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Folytatjuk a fájdalmas rózsafüzér imádkozásával. Az első titokban azon gondolkodunk, hogy Jézus hogy verejtékezett vérrel az olajfák kertjében. Az ő vére, mint a cseppek hullottak a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
0: bűnt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A második fájdalmas titokban arról elmélkedünk, hogy hogyan kötözték meg az oszlophoz Jézust, és hogyan ostorozták, és csúfolták.
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszról.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcseid. Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Bűnösökért most is halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A harmadik fájdalmas titokban azon elmélkedünk, hogy Jézus hogyan koronozták tövissel. A őrök katonák fogtak egy tövisből egy koszorút neki, és egy köpennyel

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Zdrava Mária!
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Zdrava Mária!
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.

0: A negyedik fájdalmas sors, azért titokban azon elmélkedünk, hogy Jézus hogyan hordozta a nehéz keresztjét. Miután kicsúfolták, visszaadták neki a saját ruháját, és elvitték a kivégző helyre, és útközben kényszerítették Cirene és Simont, hogy hordozza keresztjét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az ötödik fájdalmas sors a füzérben, titokban azon elmélkedünk, hogyan feszítették meg Jézust, amikor odaértek a koponya helyre, megfeszítették, és két oldalára pedig a két bűnözőt, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Kranice Sviju

0: Molitva Duhu Svetomu, veni Kreator Spiritus, odođi Stvorče duše svet.
1: Jaj, Teremtő Szent Lélek, Teremtő Lélek, szállj ránk, ragyog be lelkünk, tiszta láng, ki alkotsz, éltesz szíveket, hozd nékig bőkegyelmedet, kit úgy hívunk vigasztaló, kit ad nekünk az alkotót, te élő forrás, égi láng, szent kenet, égből szállj ránk. Te hét ajándék kútfeje, atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet, ha testünk gyarlós, lankadunk, légy mindig éber gyámolunk. Üzd messze tőlünk, ellenünk szent békességet ad nekünk, te járj vezér útunk előtt, veszélytől védjen szent erőd. Hadd ismerjük meg az atyát, te általad, és egy fiát, és kettejük lelket, te örökre légy lelkünk hite. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, atyának s léleknek veled, most örökre tisztelet. Küld el a szent lelkedet, és minden új életre kell. Könyörögjünk. Istenünk, te híveid szívét a szent élek világossága által tanítottad, hogy ő általa a jót megismerjük, és vigasztalásának mindenkor örvendhessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Köszönjük, hogy csatlakoztak önök a 37. Mladi Fest ifjúsági fesztivál közvetítését hallják. Ma van a harmadik nap, a harmadik délután. Medjugorjéból, Bosznia-Hercegovinából közvetítünk. Hamarosan a Szent Mise fog kezdődni. Itt rózsafüzért imádkoztunk el az elmúlt egy órában. Azoknak mondom, akik talán most hallgatnak bennünket először, hogy mindig Medjugorjéban a rózsafüzér közben 6 óra 40 perckor van egy rövid szünet, egy Mária jelenés, nem hiba volt, hanem Istenre való figyelés. Most pedig hívom önöket, hogy nyissuk meg együtt a szívünket, és kapcsolódjunk be ebbe a Szent Misébe. Engedjük, hogy Mária Jézushoz vezessen. Jó rádiózást kívánok önöknek is!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves fiatalok, kedves testvéreim, itt vagyunk, mert szeretnénk a lelkünket feltölteni, erőt gyűjteni, és újra visszatérni az életbe, tanúnak, Jézus tanúivá válni. Azért vagyunk itt, mert nem hátrafelé nézünk, hanem előre, nem a szomorúság, megbánás életét akarjuk élni, hanem a boldogság és a növekedés életét akarjuk élni. A Szentmise elején kérjük az Urat, hogy bocsássa meg bűneinket. Mi is hozzunk ilyen döntést, amely életet szül, amely holnap semmit nem bán meg. Kérjük őt, hogy bennünk elég kegyelem kerüljön, hogy az életünk útja valóban ilyen legyen. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk.
1: Gospodine, vođo i stvoritelju naš,
0: Istenünk, vezetőnk, teremtőnk, büszkék vagyunk rád, legyen előttünk a te jóságod, újítsd meg bennünket mindazt, ami jó, és őrizd meg. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Čítanie knihy
1: olvasmány Jeremiáš proféta könyvéből.
0: U početku kráľovania Szidkije,
1: Szedekiás Júda királyának uralkodása kezdetén történt. 4. év 5. havában előállt Hananiás, a Gábeoni proféta, az Úr fia, és így beszélt a templomban a papok és a nép előtt. Így szól a seregek ura, a választott népistene. A babiloni király rabigáját összetöröm. 2 év múlva visszahozom az Isten háza edényeit, amelyet Nabukodonozor innen Babilonba vitetett. És visszahozom Jekoniást, Júda királyát, Joakim fiát, Júda összes számüzöttjével együtt, akik elkerültek Babilonba. Ezt mondja az Úr, mert Babilon királyának jármát összetöröm.
0: Tada prorok Jeremia odgovori proroku
1: Hananiás szavára Jeremiás így beszélt a papok és az egész nép előtt, akik az úrházában álltak. Úgy legyen. Bár csak ezt adná meg az Úr, bár csak teljesítené szavaidat, amelyekkel ezt jövendölted, hogy visszakerülnek az Úr templomának szent edényei, és visszatérnek Babilonból népünk számüzöttei. De halld most az én igémet is, amelyet füled hallatára mondok most az egész nép előtt. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak, ősidőktől fogva harcokról, nyomorról és járványos betegségekről jövendöltek sok ország és nagy birodalom ellen. Arról a profétáról, aki békességet jövendöl, csak akkor derül ki, ha valóban az Úr küldte őt, ha szava beteljesedik. Hananiás proféta erre levette Jeremiás nyakáról az igát, és összetörte azt. Majd Hananiás így szólt az egész nép előtt. Ezt mondja az Úr. 2 esztendő múlva így töröm le Nabukodonozornak, a Babilon királyának igáját minden nép nyakáról. Ezután Jeremiás proféta eltávozott onnan. Miután Hananiás proféta összetörte az igát, amelyet levet Jeremiás proféta nyakáról, Jeremiáshoz ismét szólt az Úr. Menj és mondd meg Hananiásnak, így szól most az Úr. Te széttörted a faigát, most készíts helyette vasigát, mert így szól a seregek ura, Izrael Istene. Vasigát rakok ugyanis mindezeknek, a nemzeteknek nyakára, hogy mind a babiloni királyt szolgálják, azon fölül a föld vadjait is nekiadom. Hananiás profétához így szólt még Jeremiás proféta. Figyelj, Hananiás, téged nem is küldött az Úr. A népet mégis rávetted, hogy higgyel hazug szavadat. Ezért így szól az Úr. Eltöröllek téged a föld színéről. Meghalsz még ebben az évben, mert vakmerően az Úr ellen jövendöltél. Az év 7. hónapjában meg is halt Hananiás. Ez az Isten igéje.

Amikor a kenyérszaporítás után mindnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátotja a tömeget. Amikor elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, és egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott. Ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. Csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és a Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája, szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Ezek az evangélium igéi. Fasting.

0: Kedves testvéreim, kedves fiatalok! Minden, ami létezik, van alapja. Ezek az alapok nélkül nem áll meg semmi. Nem marad fenn. Az alapokon állnak a dolgok, az emberek. Olvasva a szent szövegeket, az evangéliumot, azt látjuk, hogy Jézus leginkább arról beszélt, két valóságot mutatott be, ez pedig a szeretet és a szabadság.
1: Az
0: Isten szabadnak teremtette az embert, mert a szeretet lehetetlen szabadság nélkül. A szabadság az emberi lét legszebb és legfeszélyesebb része. Az igazi szabadság nem csupán az a képesség, hogy azt tegyük, amit akarunk, az a képesség, hogy az igazságot és a szeretetet válasszuk, hogy a jobbat választjuk. Hiszem, hogy ezekről az igazságokról múlik az emberek

0: Ez mindig igaz. Ma is ránk nézve, az igazság a szabadság lényege. Az igazi szabadság az igazságot követi. Nehéz, kínzó, néha veszélyes, de egyedül igaz.
1: Istoga kruga, istoga života, istoga postojanja.
0: Ugyanabból a létből fakad az igazság értékesebb, mint a hatalom. A hatalom, a tekintély, az erő, rövid életű, függetlenül attól, hogy mekkora. Minden keresztény évszázad közepette Szent Pál az teljes lényéből kiáltja felénk. Krisztus szabadított meg minket, ragaszkodjatok tehát, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába. Bármilyen neve is legyen ennek a rabságnak. Kedves fiatal emberek! Ezért ma este arra kérlek titeket, hogy ne adjátok el az életeteket, legyetek a magatokéi, Isten eredeti szeretete. A világban, a civilizációban, amiben vagyunk, sok-sok rabfüggő ember lélek van. Ez egy ilyen világ, egy olyan idő, amikor függőség idejét éljük, mindentől függünk, ami idézőjelben a szabadságot kínálja, és emiatt az ígéretek miatt az ember egyre kevésbé szabad. Fontos ígéret a legrosszabb választás, a legrosszabb szavak. Sok függőség van a világban, a digitális világhoz való függőség, hogy állandóan közösségi hálózatokon információkat lessünk, híreket figyeljünk, minden, ami történik, nyomon kövessük, és majd, amit holnap délután mindent elfelejtünk, tehát mi volt tegnap? A függőség saját magunktól, az énhez való függőség, az, hogy hogyan nézünk ki megjelenésünkkel, az egónkkal. Akkor az elismeréshez való függőség, annak az igénye, hogy mások elfogadjanak, dicsérjenek, megerősítsenek bennünket, függetlenül attól, hogy milyenek vagyunk és miben vagyunk, az élvezethez való függőség, minden áldozat, erőfeszítés vagy kellemetlenség elkerülése, a fogyasztástól való függőség, a hit, hogy a boldogságot új dolgokkal lehet megvásárolni, mindig újabb és újabb egyebekkel. A szórakozástól való függőség, képtelenség csendben egyedül és összeszedetten lenni, az igény, hogy mindig valamivel elfoglalva legyünk. A hatalomtól való függőség, a korrupciótól, a kontroll, az, hogy az emberek fölött kontrollt, ellenőrzést tartjunk, nagyon a saját magunk kontrollja is, hogy nincsen Úr, aki felettünk van. A pornográfiától való függőség, a szexualitás rossz felfogása, ez a legnagyobb függőség ma, amelyek a szeretet fogalmazása,

0: fogalmát, az emberi méltóság fogalmát megváltoztatják, amely tönkreteszi a kapcsolatokat és magát az emberi lelket, amelyből nehéz megszabadulni. Így a szabadságot megvásárolta a hatalom, a politika, a pénz, a dicsőség és az ígéretek. Én veletek együtt csak azt szeretném kifejezni, hogy a szabad, hogy nektek ne legyen így.
1: Neka s vama tako ne bude.
0: Ti ne járjatok így.
1: Usudite se biti drugačiji.
0: Próbáljunk mások lenni. Krisztus a visszhangzik a lelkünkben, hogyha egy kicsit a saját szívünk csendességében figyelünk, akkor halljuk. Ne legyen köztetek így. Azok, akik szeretek ezt, azt, amazt, de Jézus figyelmeztet, ne legyen így köztetek. Ha nem lesz így köztetek, akkor megismerhet tő jelei lesztek neki, az Isten tiszta szeretetének jelei. Tehát ez a szabadságnak ez a felfogása abban gyökerezik, amit mi hiszünk a magában, Krisztusban. Aki követni akar engem, mondjon le magáról és mindenről, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki akarja, aki az első akar lenni köztetek, legyen szolgája mindenkinek. Ellentétes az egész világgal, amiben mi élünk. És hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés. Ki akar
1: Pítanje,
0: kérdés,
1: hoćeš li?
0: Akarsz-e?
1: Tko hoćem?
0: Aki akar.
1: Dragi prijatelji,
0: kedves barátaim, a szabadsággal való visszaélés a szenvedéshez vezet. Az emberi gonoszság a helytelenül használt szabadságból fakad. Minden ember nem csak önmagáért felelős, hanem mindenki másért is, akik rá vannak bízva az
1: upoznatoj velikoj, velikoj knjižnici.
0: Ismerjük a híres Karamazov testvérek művét, amelyben Dosztojevszki azt állítja, hogy az emberek gyakran készek a szabadságot kenyérre, anyagi biztonságra és tekintélyre váltani. És bölcsen mondja, amikor egy embert megfosztanak a szabadságától, elveszik tőle az egyetlen módot, amellyel az emberek boldoggá válhatnak. De igen, így van, kedves testvéreim, csak a szabad ember boldog ember. Csak a szabad ember örömteli. Ez egy örök igazság, és nekünk ma is érvényes. A másik valóság, az egyetlen parancsa a mi Urunknak, a szeretet. Idén nagy jubileum van, ott 800 év Szent Ferenc jubileuma, 800 év házi feladatának ismétlése, amelyik azt mondja, a szeretet mindenek előtt megnyitja az ég és a föld kapuit. 800 éve hív egy egyszerűségre, egy nehéz, bonyolult egyházban és egy zavarban lévő világban. 800 éve a ferences rendben a legfontosabb szó így hangzik. A kisebb testvérek regulája és az életet megtartani, a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát megtartani. Ez egy rendnek a szabálya egy embertől, egy ilyen pici, így néz ki, egy ilyen pici füzetke. Ez nagyon vékony. Kedves barátaim!
1: Mindaz
0: a magasságos az ilyen piciben került megőrzésre, egyszerű szavakba foglalva, és ez az evangélium. Az evangélium és semmi más. Ez mindannyiunknak elég. Igen, elég. Ferenc egyszerűen csak emlékeztetett minket arra, mi a fontos. Nem kell ferencesnek lenni ahhoz, hogy megértsük. Elfogadjuk és megéljük. Ezt az egyszerűséget, amely a szeretetről szól, amikor azt mondja, az ajándékozásban kapunk legtöbbet. Ez mindig arra emlékeztet bennünket, hogy, de csak fontos, hogy jól felfogjuk ezt, mert akkor fogunk jól élni. A kezdetekhez vezet a mai Mladifest témája is, a kezdeteket. Ismerni kell az alapokat. Újra megismerni Jézust. Az a szabad ember, aki szabad a lemondásban, Jézus Krisztus közelében, saját magában, és csak ezért tudta ezt a szabadságot, egyszerűséget ebbe a pici könyvbe, pici könyvbe, egyszerű szavakkal. Kedves barátaim, én hiszem, hogy a szeretet szabadságot szül, akik szeretve élnek, ők megvalósítják a szabadságot, és ez érthető is, mert a szabadság szeretet nélkül csak semmi. A szabadság nélkül szeretet uralommá válik. Egy nem szabad ember nem tud új világot teremteni. A szeretet nélküli szabadság önpusztítóvá válik. Nem lehet jobb szabad életet teremteni. Ahogyan egy bölcs mondja, nem lehet fogságban, az embereknek nem születnek gyermekei. Vagyis egy csapdába esett ember nem tud újat teremteni, mert csak a szeretet teremt. A mi civilizációnk a modern én csúcsát fejlesztette ki, a modern egót, amelyik összegyűrődött, elveszett, és teljesen zavarban van saját magától. Amikor az ember elfelejti és elhagyja a titkokat, amikor nem látja a misztériumot, Isten szeretetének misztériumát, akkor az ember és az ő egész civilizációja egy vulgáris, üres, elveszett, önző világ lesz. Látjuk ezt a kultúrában, a politikai korrektségben, a sportban, a zenében, és hogy ez értékvesztéshez vezet. Ó, milyen gyakran látjuk ezt a társadalomban. Közöttünk, keresztények között. Nem kellene így legyen. Közöttünk, keresztények között másképp kellene legyen. Ezért, fiatalok, ne féljetek egyenesen megállni, méltóság teljesen, ne féljetek nemet mondani mindarra, ami nem szabadság, és nem szeretet, és nem a jóság, ami nem megy át az Krisztus egyszerű tesztjén. Ez legyetek ti egy élesztő, egy új jobb világ élesztője, és legyetek jobbak az előző nemzedékeknél. Választatok az igazságot, a szeretetet, és mindig boldogok lesztek. Választátok az igazságot, mert az az Isten. Választátok az evangéliumot, mert az értelmet ad. Csak szabad ember tud igazán szeretni. A szeretet mindig megmutatja, mindig a te utadat. Én hiszem, hogyha valóban ezt a két valóságot elfogadjuk saját alapunknak, az életben semmitől sem fogunk félni, és semmit nem bánunk meg, ami tegnap megtörtént. Legyen így. Amen.
2: Osztatjamo nekoliko trenutaka u šut.
0: Pár percig csendben maradunk, emélkedve Isten igéjén a szívünkben.

0: Kedves testvéreim, Jézus ma is arra hív bennünket, hogy ne féljünk, hanem hogy a tekintetünkkel bátran vessük rá, és hogy terjesszük a mennyei atyánk elé a gondolatainkat, hiszen ő soha nem tagadja meg azt, aki őt keresi. Az egyházhoz, hogy mindig hűséges maradjon az igazsághoz és az evangéliumhoz, és hogy biztos legyen minden ember kikötőjének, aki Istent keresi.
1: Per papen, i peshkvit, meshtarit, regularit, e regularit, si edhe për të gjith ata që shpallin ungjillin, që Zoti t'i mbush me urti dhe fuqin e shpirtit shenjt, që me jetën dhe fjalet e tyra të adheqin me besnikri popullin që u esh besuar, në udhen e së vërtetes dhe të shëntjaris. Lutemi Zotit.
2: Für alle Jugendlichen, die beim Ladifest versammelt sind, und für die Jugendlichen auf der ganzen Welt, dass sie inmitten von Unsicherheit, Ängsten und den vielen Stimmen, die sie verführen wollen, immer die Stimme Christi erkennen, ihm mutig ihr Leben anvertrauen, die Schönheit des Gebetes und der Sakramente entdecken und großzügig auf den Ruf antworten, den Gott an sie richtet. Wir bitten den Herrn.
3: For the sick, the exiled, the poor, the discouraged, and all who are going through the storms of life, that they may feel the closeness of Christ in His healing hand, find new hope, and experience the love and help of their brothers and sisters, we pray to the Lord.
4: Pour nous tous rassemblés autour de la table du Seigneur, pour que la rencontre avec le Christ dans cette Eucharistie nous affermisse dans la foi, nous libère du doute et de la peur et, par l'intercession de la Reine de la Paix, fasse de nous de joyeux témoins de l'Évangile dans nos familles, nos paroisses et nos pays. Prions le Seigneur.
0: Mindig maradjunk erősek a szeretetben Jézus Krisztus által.

0: Kedves testvéreim, imádkozzunk, hogy az áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu.
0: Urunk Istenünk, az üdvösség lakomáján. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges Atyánk, szeretett fiad, Jézus Krisztus által. Neked nincs szükséged a mi hálánkra. Te nem leszel a mi dicsőítésünktől nagyobb, de azért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük és egy szívvel mondjuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, és az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Misztérium fidei.
1: Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld
1: szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben leopámpákkal áldó és Péter püspökünk és az egész papsággal. Emlékezze meg feltámadás reményében, hogy testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent szíved látására. Könyörű kérünk mindannyiunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak, előtte részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.

Kedves testvéreim, ha a saját életünkbe bevisszünk minden nap egyszerűen egy hála dimenziót, akkor megértjük az emberi lélek szabadságát. Legyünk hálásak, és soha nem válunk gőgössé. Ha hálásak vagyunk, soha nem lesz nehéz kimondani, bocsáss meg, tévedtem. És ha hálásak vagyunk, soha nem esik nehezünkre letérdelni és imádkozni. Az Úrral imádkozzunk egy egyszerű hálás imával, ahogy az Úr tanított, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békemet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. A szentáldozáshoz gyakorlati információk, a papok először az oltárnál lévők jöjjenek két szín alatt áldozni, a hívek pedig várják meg a papokat, ők oda fognak jönni, mindenki kövesse az önkéntesek utasításait.
1: Idite na stazu prema žutoj dvorani ili prema stazi koja vodi ka uskrslom. Koji se nalazite sa strana crkve, približite se crkvi. Molimo vas za strpljenje.
0: Kérjük türelmeteket, figyeljetek az önkéntesekre, hogy a szentáldozás méltó legyen és rendben zajlódjon. Szülők, vigyázzatok a gyermekeitekre, el ne veszítsétek őket, és az értékeitekre is vigyázzatok.

0: Pomolimo se.
1: Könyörögjünk. Úrunk, Istenünk, mennyei eledelle tápláltál, oltalmaz minket állandó pártfogásoddal, az örök megváltásodra is méltók legyünk Krisztus a mi úrunk által.
2: Drági mladí,
1: kedves fiatalok,
2: a Szent Mise,
1: a mai Szent Misét Fará Józó, a hercegovinai provincia vezetője tartotta. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, hogy itt vagy velünk.
2: Večeras je u koncert.

0: Ma este 673 papkon celebrált. A ma esti szentmisén 673 papkon celebrált. Kedves fiatalok, meditáljatok a motton ad fontem im. A Szent Mise után elimádkozzuk a hiszek egyet, hét mi atyánk, hét üdvözlégy, hét dicsőséget, aztán kegytárgyak megáldása következik, majd a kereszt előtti hódolat imája következik. Ne gyújtsátok meg a saját gyertyátokat, várjátok meg, amíg a húsvéti gyertyát meggyújtjuk, és hogy egymással kapjátok meg egymástól, és ti is adjátok majd tovább, hogy így terjedjen a fény. Tehát ne gyújtsátok meg ti magatok, hanem a fény eljut hozzád, ajándékba kapod, és te fogad el, és add ajándékozd a mellett lévőnek. Ez Jézus világossága, fénye így terjed rajtam, rajtad keresztül. Holnap 4-én kedden, ha 9 órakor kezdik a szertartás, Frante Vucskovics vezeti a katekézist, aztán tanúságtétel, majd délután 16 órától újra tanúságtételek következnek, 18 órakor a rózsafüzér, 19 órakor a Szent Mise, a különleges Aldo Cavalli nagyméltóságú bíboros úr tartja, aki a medjugorjei különleges vatikáni vizitátor.
1: Господин с вами.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, őrizzen, legyen könyörületes hozzátok, minden áldását árassza rátok. Áldjon meg az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, szálljon le rátok, és örökké maradjon rajtatok. Térdeljünk le és imádkozzunk.

0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts
0: meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk
0: órájában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
2: amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Králice Míra,
0: béke királynője,

0: blagoslov nábožný predmeta u ime Otca i Syna i Ducha
1: Svätého. Tárgyak megáldása következik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten, hallgassuk meg Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Ez az Isten igéje.
0: Itvare milosti i kruno svetaca, tebi na blagoslov donosim ove stvari. Po zagovoru blažene djevice Marije, udjeli da
1: se... Hatalmas Isten, kegyelem forrása és szentek koronája, eléd áldásodért hozzuk ide a tárgyakat, a boldogságos Szűz Mária közbenjárásával add meg nekünk a tárgyak viselését, amely követni tudjuk, mint közben örömmel dicsőítjük őt.
0: Bog, koji se po blaženoj djevici Mariji dosto razveseliti svijet.
1: Add, hogy a Szűz Anya védelmét örömmel tudjuk élni itt a Földön, és add, hogy majdan a mennyben is az ő társaságát élvezzük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

0: Iz poslanice Hebrejima.
1: A zsidókhoz írt levélből. Ezért mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora felhője vesz körül, váljunk meg minden tehertől és a minket gúzsba kötő bűntől, s fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Szegezzük tekintetünket a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra, aki a ráváró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődve a gyalázattal, s most az Isten trónjának jobbján ül. Gondoljatok rá, aki a bűnösök részéről mekkora ellenségeskedést viselt el, hogy ne lankadjatok, és lelketekben ne csüggedjetek.

0: Imádunk téged, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus, és áldunk téged, mert a szent kereszteddel megváltottad a világot. Szeretnénk minden terhet és minden bűnt lerakni, és tekintetünket rátszegezni. Mennyire fontos a mi tekintetünk.
1: Ti nám sám kážeš,
0: te magad mondod nekünk.
1: Oko je tijelu svjetiljka.
0: A szem a lélek tükre.
1: Ako je oko zdravo,
0: ha a szem egészséges, az egész test egészséges.
1: Raspeti Isuse.
0: Megfeszített Jézusom.
1: Daj nám, da gledajući tebe,
0: hogy téged nézve
1: ozdravljamo mi,
0: meggyógyuljunk,
1: da ozdravlja naš pogled,
0: meggyógyuljon a tekintetünk,
1: kad usmjerim pogled,
0: ha rád szegezem a tekintetem,
1: na vlastite probleme,
0: a saját gondjaimra, a saját gyengeségeimre, mindarra,
1: što me opterećuje,
0: ami teher a számomra,
1: tada često ne akkor načina,
0: nem találom a módját, hogy téged kövesselek.
1: Kad naučim,
0: ha megtanulom a tekintetemet rátszegezni,
1: tada se
0: akkor
1: razveseljujem,
0: örömet jelent számomra, és akkor nem szégyen teljes az arcom.
1: Želim biti pred tobom,
0: előtted szeretnék állni és figyelni, figyelmesen nézni a te keresztedet,
1: ljubav,
0: a szeretet, ami a számomra,
1: koja je dovela, da svega sebe predaš.
0: Elkülönítettél, hogy feladd magad, meg akarom engedni neked, hogy az én tekintetem találkozzon a tiéddel, hogy meggyógyíts engem,
1: hogy
0: te tedd meg azt, amit akarsz.

0: Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima.
1: Szent Pál leveléből a korintusiakhoz. Krisztus ugyanis nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, de nem bölcselkedő beszéddel, nehogy Krisztus keresztje elveszítse erejét. A keresztről szőlő tanítás azoknak, akik elvesznek. Balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen az írás így szól. Lerontom a bölcsek bölcsességét, és az okosok okosságát meghiúsítom. Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol az evilági tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgaság? Mivel a világ maga bölcsességével nem ismerte fel Istent, isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a balgassága bölcsebb az embereknél, és Istennek a gyöngesége erősebb az embereknél.

0: Raspet Iisuse.
1: Megfeszített Jézusom.
0: Toliko puta.
1: Annyiszor.
0: Pokušavam biti ja.
1: Próbálok erős maradni.
0: Osloniti se na vlastitu mudrost.
1: A saját bölcsességemre támaszkodva, a saját erőmre támaszkodva.
0: I želim sam riješiti svoje probleme.
1: És a problémáimat magam akarom megoldani.
0: Dok tako činim.
1: Amíg így gondolkodom.
0: Živim kao neprijatelj tvoga križa.
1: Úgy élek, mint a kereszted ellensége.
0: Molim te.
1: Kérlek.
0: Tebe, koji si
1: téged,
0: na sebe uzeo,
1: aki magadra vetted az én gyengeségeimet,
0: da učiniš moje srce ponizni,
1: hogy az én szívemet alázatossá tegyed,
0: da prihvatim,
1: hogy el tudjam fogadni,
0: da bez tebe ne mogu
1: hogy nélküled ništa. Nem tudok tenni semmit.
0: Nauči me,
1: taníts meg,
0: prihvatiti vlastitu
1: hogy elfogadjam
0: slabost.
1: A saját gyengeségem,
0: i osloniti se na tvoju snagu.
1: És a te erődre támaszkodjak.
0: Da se mognem hváliti svojim slabostima.
1: A gyengeségeimmel dicsekedhessek.
0: Kako bi se u meni nastanila tvoja snaga.
1: A te erőd lakjon bennem.
0: Ako je bilo potrebno.
1: Ha szükség lesz.
0: Da umreš za mene kako bi me spasio.
1: Ha szükség lenne az arra, hogy meghalljál, hogy engem megments, akkor az én szívem nem ismer más
0: od tvoga križa.
1: Orvosságot, csak a te keresztedet.
0: Život,
1: akkor az én életemnek nincs más.

életemen. Szabadíts meg minden evilági hazug fénytől, minden hazug erőtől, és adj kegyelmet, hogy elfogadjam azt a gyengeséget, amit a kereszten mutattál, mert Isten gyengesége erősebb az embereknél.

Azon kedves hallgatóknak mondom, akik nem követik képekben a 37. Medjugorjei Ifjúsági Fesztivált, hogy a húsvéti gyertyáról most mindenkinek meggyújtják a gyertyáját, illetve meggyújthatja a gyertyáját ott a téren. Akik most kapcsolódtak be adásunkba, köszöntöm Önöket, ebben a kereszt előtt a hódulat van, és olyan jó látni, hogy a sötét téren Krisztus világossága

0: Из Евангелия по Ивану.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így szólt, már csak rövid ideig maradt köztetek a világosság. Addig járjatok, amíg van világosságotok, nehogy elborítson benneteket a sötétség. Aki sötétben jár, nem tudja, hová megy. Amíg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.

0: Gospodine Isuse,
1: Uram Jézusom,
0: Tebi ni tmina nije bila tamna,
1: neked a sötétség sem volt sötét,
0: Ti si uskrsnuo,
1: mert Te feltámadtál,
0: noć svjetli
1: és
0: kao dan,
1: az éjszaka világít,
0: Ti si svjetlo istinsko,
1: Te vagy az igaz fény,
0: koje prosvjetljuje svakoga čovjeka,
1: amelyik átjár minden embert.
0: Tvoje svjetlo,
1: a Te fényed, a Te világosságod befogadtuk
0: u sakramentu krštenja,
1: a keresztség szentségében.
0: U nás si utisnuo svoj lik,
1: belénk formálta
0: i daješ
1: arcodat,
0: nam svoj život,
1: életedet adod értünk, az örök életedet.
0: Oslobodi nás, Gospodine
1: Isuse, ment meg, Uram Jézusom, a Te feltámadásoddal,
0: od svega,
1: mindattól,
0: što priječi tvojoj ljubavi da djeluje u nama,
1: ami megakadályozza a szereteted működését bennünk.
0: Od svake mlákosti i prosječnosti,
1: minden lanyhaságtól és középszerűségtől szabadíts meg minket, és adj kegyelmet,
0: da uvijek tražimo
1: hogy
0: svetost,
1: mindig a szentséget keressük,
0: da tvoj lik svjetli,
1: hogy a Te alakod fényeskedjen nekünk, hogy felismerjünk
0: svemu, što činimo,
1: mindenben, amit teszünk,
0: jer ti želiš
1: mert
0: ljubiti
1: Te
0: u našem tijelu,
1: kívánsz szeretni mi általunk.
0: Gospodine, želim
1: Uram,
0: te dopustiti,
1: szeretném megengedni
0: da
1: neked,
0: ti budeš naše
1: hogy
0: svjetlo,
1: te legyél a mi fényünk,
0: da ti rasvjetljuješ,
1: hogy Te világosítsd be meg
0: želim
1: életünket,
0: biti djeca tvoga svjetla,
1: a Te világosságot gyermekei
0: svjetlo
1: szeretnénk lenni,
0: svjeta,
1: e világ világossága szeretnénk lenni.
0: Želimo te svjedočiti,
1: szeretnénk tanúságot tenni rólad,
0: vidi naša,
1: hogy az világ lássa a mi jó tetteinket,
0: našega,
1: és dicsőítse az Urat, aki a mennyekben van.

könyörögjünk. Mindenható Atyánk, a Te fiad elszenvedte értünk a kereszt kínszenvedését és feltámadásával beragyogta az egész világot. Kérünk, hogy a húsvétére

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, lassan véget ér a harmadik nap délutánjának a programja. A 37. Mládi Fesztet, az ifjúsági fesztivált közvetítettük a magyarországi EVTN katolikus televízió jóvoltából. Köszönjük nekik a közvetítést, köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy bekapcsolódtak a rádiónk adásába. 11 óra 40 perckor kezdődik majd a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása, addig egy zenés verses összeállítás lesz hallható. Holnap reggel, kedden, augusztus 4-én 8 órától lesz Szent Mise Nagyváradról, a Szent József templomból, délelőtt 10 órától ismét Medjugorjéba zarándokolunk, így a technikán keresztül reggeli ima, katekézis, tanúságtételek, délután pedig 5 órától lesz ismét közvetítés Medjugorjéból. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, azoknak, akik elfáradtak, pedig jó pihenést kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvenc.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsáss meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, engedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, ki mindig voltál, a megbocsájtó édesatyám, ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam a dicséretedet. Tartsd meg, és növeld a hitemet. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal. A Szentatya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szentatya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Vértesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szentatya arra emlékeztette a híveket, hogy Jézus táplálja az emberiséget, ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényüzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét, és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szentatya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
1: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
0: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
1: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
0: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr az örömhírrel fordul, hogy hallgassák meg. A vakokhoz, akik visszanyerik látásukat, megmutatja a megváltás által szerzett dicsőséges művét. Ugyanígy Jézus ételt ad az éhezőknek. A kenyérszaporítás epizódja azt jelzi, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat, hangsúlyozta Leó pápa. A pusztában, vagyis a rászorultságunk helyén Krisztus az élet kenyere. Ő bővelkedik a legszükségesebbekben is. Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
1: E che la sua providenza per noi non viene mai meno.
0: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben, és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
1: Le case bruciate di chi non ha pace.
0: Emelte ki a Szentatya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldást mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kegyelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
0: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepide Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: Az úrangyala imát követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
1: Sigo con preocupación. L'armante situación en Ceuta.
0: Ma csürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim, továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szűzanyja közben járására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzunk továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
0: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezekben a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsúnapját.
1: Ricorre il perdono di Assisi,
0: folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása is lette, akiket angyalok vettek körül, miközben a porciunkol a káponájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegény Kéje tranzitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
1: Saluto tutti voi, romani e pellegrini.
0: Különösen a szakkolungói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz Altamura Bosco Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladifestre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladifest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt áldó Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza ad fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követésében ugyanis még a legnehezebb kérdéseket és a szív nyugtalanságát is mindenki a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya arra is buzdítja a fiatalokat, engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-ig az ekvadori Ibarra városában a 7. ekvadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videó üzenetét küldött. Kedves ekvadori fiatalok!
1: Queridos jóvenes ecuatorianos!
0: Szeretettel köszöntelek benneteket! A 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
1: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
0: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ekpado összes fiatalját a gyermekét a templomban bemutató szizonya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozzá hasonlóan egy életre Isten tervének szentejétek magatokat.
1: Al proyecto de Dios para su vida.
0: Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ekvadori fiatalokhoz. Szőlő és kenyér. Vétes Ajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távol létemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágokat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatalni zöld papagájuk. De a magyar saszta és zöld szívánú fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszüreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam. Aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rüttfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becizgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. Összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és szőlőműves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten, talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a 2 kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és felsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignácuk mondta volt mindig, az isteni fölség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen. A teraszunkon az urbs felett a szőregi rózsákat is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban ma kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gonddal megmosom a szőlőt, asztalt terítek, édesanyámnak 2 frissen meccet rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt, az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez. Annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriától segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária,

0: Tál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

0: anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
3: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallják.
1: Mikor hazamentek Jézussal, utána 10 óra volt. A személyes ige nekem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen az életemben, amióta megtértem, az a személyes igék kísérnek, és van egy különleges ige, csak kicsit körülírom, az volt a lényeg, hogy én 25 évig úgy jártam templomba, hogy nem hallottam meg semmit a homiliákból és az igékből, és 25 év után, 41 évesen, 25 évvel a bérbálkozásom után egyszer csak egy misén odafigyeltem, hogy mi az evangélium. És ez mondjuk így nekem teljesen váratlan volt, és az a részlet volt, amikor a János, ez egy olyan, hogy úgy mondjam, köznapi pillanat, János evangéliumában a Krisztus sétál, és két tanítvány mögé szegődik, dumálgatnak, már mondanám így, hogy néhány srác találkozik akkor ott, 2000 évvel ezelőtt, és utána elmennek Jézushoz ezek a srácok, hát nyilván későbbi tanítványok. És elhangzik egy ilyen mondat, vagy ilyen mondatocska ennek az igének a végén, és ez a kis mondat, ez a három szó, hogy 10 óra volt, ez egyszer csak nekem belehelyezte az időbe ezt az igét, ezt a találkozást a Jézussal. És szerintem egy kulcsmomentum, hogy mindenki találkozzon a Jézussal, a személyes Jézusával, személyesen valamikor találkozol, és nekem ott az az ige, ez a kicsi mondatocska, hogy ott éppen akkor 10 óra volt, ez belehelyezt az időbe, és ahogy belehelyezt az időbe, belehelyezt az én szívembe is, hogy ilyen van, hogy személyes Jézus, ilyen, nem hogy van, ilyennek lenni kell. És mondhatom, hogy nekem azóta személyes a kapcsolatom a megváltóval, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt a kegyelmet adta, hogy akkor ott, abban a pillanatban, ott hátul a templom leghátsó részén, én mégis ezt meghallottam, és a szívem még jutott, az agyamból eljutott a szívembe, és én ott azóta egy személyes Jézusom van nekem. Ez csodálatot és hálát adok a Jóistennek ezért.
0: Bakos Kristóf, építészmérnök és világi lelkipásztori munkatárs gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: Oh,

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
3: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A benső fény, itt hagytuk abba. Jó lenne, ha mindig felismernénk, hogy Isten mindig eljön hozzád. A legfontosabb, hogy felfedezd, Isten akkor is szeret, amikor úgy gondolod, hogy te nem szereted őt. Most ebben az új század kezdetén, ugye egy évezred elején egy fénylő evangéliumi igazság ragyog fel az évszázadok poros homályából. A feltámadt Krisztus minden ember számára jelen van, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Kivétel nélkül minden emberrel azonosul. Krisztus arra vár, hogy mindannyian befogadjuk. Ha nem tudsz felelni hívására, tiszteletben tartja hallgatásodat. Amikor befogadod őt, a Szentlélek által meghitt közösséget létesít veled. A közösség csodája révén készíti el otthonát lelket titokzatos mélységeiben. Jelenléte épp oly valóságos, mint a saját létezésed. Talán kételkedsz. Felüti benned fejét a hitetlenkedés. Ennek ellenére sem vagy hűtlen. Kétségeink egyszerűen a hit másik oldalán találhatók. A feltámadt és láthatatlanul jelenlévő Krisztus így szól hozzánk. Tudom, hogy megtapasztalod az egyhangúság és a sötétség hétköznapjait. Ismerem küzdelmeidet és szegénységedet. Szíved mégis gazdag. Túláradóan betöltenek a lelked mélyéből fakadó források, a hit élő forrásai. Jézus, a föltámadt Úr csodálatos jelenléte teremti meg benned a fény forrását, amely akkor is világít, ha körülötte mindent elborít a sötétség, és egyszer csak lángra lobban, mint a hamu alatt izzó parázs. Néha olyan érzésed támad, hogy ez a láng kialszik, de ne feledd, nem te szítottad föl a tüzet. Nem a te hitet teremti Istent, és hitetlenséget sem tudja száműzni őt a semmibe. Emlékezz, az egyszerű vágyakozás Isten után már a hit kezdete. Az örök élet felé vezető hit bizalma ezzel már elkezdődött és soha nem ér véget. Feltámadottal való közösséged arra hív, hogy megéld őt mások felé másokért. Küzdelem és szemlélődés nem választhatók szét. Mint egy 100 évvel Krisztus halála után írta le egy hívő ezeket a szavakat. A hivatás, amit Isten a keresztényeknek adott, olyan gyönyörű, hogy nem dobhatják el maguktól. Eldobni magunktól? Mit? A mások iránt érzett felelősséget? Hol tartanánk ma, ha nők, férfiak és gyermekek nem ébredtek volna rá erre a felelősségre, amikor az emberiség már-már a legrosszabb felé haladt? Figyelmesek maradtak a szép emberi reményre és egy láthatatlan jelenlétre. Megtalálták a személyes küzdelmeikben túlmutató, a nemzeteket, lelki családokat és fajokat elválasztó gátakon átvezető ösvényt. Megérezték az emberiség lelke mélyéből feltörő vágyat, az öröm és béke teljességére való törekvést. Ugyanakkor meglátták az ártatlanok mérhetetlen nyomorúságát is. És te hagyod-e, hogy az unalom és a közömbösség hálójukba kerítsenek? Vajon ajkadon és szívedben felbukkani a dermesztő kérdés, mi haszna az egésznek? Úgy sem tehetünk semmit, a dolgok menjenek csak a maguk útján. Vajon engeded-e, hogy úrrá legyen rajtad az elbátortalanodás, mint egykor Illés profétán a régi korok hívőjén, aki miután meggyőződött arról, semmit nem tehet már népéért, összerogyott egy fa alatt és elaludt, hogy felejtsen? Vagy éber maradsz, és megkeresed a helyed azok között, a nők, férfiak, gyermekek között, akik elszánták magukat a cselekvésre. Benső békességtől láthatott életükön, az osztozáson és szolidaritáson keresztül szólítanak meg, és segítenek minket az előrehaladásban. Hihetetlen energiák lakoznak bennük, amiket arra használnak fel, hogy felelősséget vállaljanak másokért. Tudják, hogy a hit megvéd minket a legkíméletlenebb küzdelmekben, és megőrzi lelkünkben a túláradó reményt és szeretetet. Átsegít minket a kétkedések, a gyanakvások korszakain, hogy beléptünk a bizalom és a kengesztelődés kapuján.
gyakran, szinte minden segítséget nélkülözve, épp ezek az alázatos lelkek készítik előttünk az utat a továbbhaladáshoz. Képesek felszítani a Krisztussal megírt közösség tüzét és a remény lángját még az emberiség legsötétebb éjszakájában is. 400 évvel Krisztus után élt egy hívő Észak-Afrikában, akit Ágostonnak hívtak. Sok nehézségen ment keresztül, szerettei halálát is át kellett élnie. Egy nap így szólt Krisztushoz, te vagy a fény a szívemben, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Szent Ágoston felfedezte, hogy küzdelmeiben a feltámadott soha nem hagyta magára. Legkínzóbb sötétségének mélyén is világított a derengő fény. Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Krisztus, jöjj, te vezess utamon. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak vele, folytatjuk, maradjanak.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Mai katekézisünk sorozatában az imádság, mint üdítő forrás témájában Teréz anya mondotta, hogy minden egyes gyermek, te is, én is, nagyszerű dolgokra lettünk teremtve, hogy szeressünk és minket is szeressenek. A Szentírásból tudjuk, mit mondott Jézus az Úr a profétának, Isten a profétának. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Fontos vagy számomra, szeretlek. Ez a mondat rámutat, milyen fontosak vagyunk Isten számára. Szeret minket és vágyik rá, hogy viszont szeressük őt. Nézd, a tenyerembe vésve hordozlak. Jézus azért jött a földre, hogy örömhírt hozzon. Isten szeret minket és értékesek vagyunk előtte. Ő szeret engem. Hogyan? Ezt mondja, ha egy anya elfeledkezne is gyermekéről, én nem feledkezek meg rólad soha. Tenyeremen hordozlak. Elgondolkodtam a mondatokon, és ezt mondtam magamban. Milliók és milliók lehetnek a tenyerén, és ő mégis lát engem ott a többiek között. Parányi részecske vagyok, csupán valahol, de ott kell lennem. Hiszen ő maga mondja ezt. Csodálatos belegondolni ebbe, amikor szenvedünk, magányosnak érezzük magunkat, vagy gondok gyötörnek. Ne feledd, ő tart a tenyerén, és mikor a legjobban szenvedsz, akkor is vigyel rád, értékes vagy a szemében, és mindannyian fontosak vagyunk neki. Az a haldokló az utcán, számára értékes valaki. Az a milliomos, szintén fontos neki. Az a bűnös, szintén értékes az ő szemében, mert szeret minket. Szükségünk van az imára, hogy megérthessük Isten irántunk érzett szeretetét. Ha megvan a szándék bennünk, és valóban szeretnénk is imádkozni, álljunk készen, hogy most rögtön elkezdjük. Ezek csupán az első lépések az imádság felé vezető úton. De ha nem tesszük meg az első határozott lépéseket, nem jutunk el a célhoz, Isten jelenlétében. Rozsé testvér mondotta, mesélte, írta. Sok fiatalt látnak vendégül egész évben a tézéi dombon, szerzetes testvéreivel, és gyakran felteszik maguknak a kérdést, vajon miért ajándékozott meg minket Isten a hitnek ezzel a gyönyörű ajándékával, kalandjával. Hétről hétre látva mediterrán, skandináv, portugál, szláv, afrikai, ázsiai arcokat, felmerül bennünk a kérdés, mit kívánhatnánk nekünk leginkább. És az a vágyunk, hogy a föltámadt Krisztust fedezzék fel, életük igazi értelmét. Azt szeretnék, ha a közös imában, az elmélyülés idején, vagy miközben a hit forrásait kutatják, részük lehetne egyfajta megdöbbentő ráébredésben. Mindegyiküknek külön-külön szeretném elmondani, szemeitek elcsodálkozva fedezik fel, hogy távoli országokban is vannak fiatalok, akiket kilátástalanság gyötör. De látjátok azoknak a sokaságát is, akik készen állnak felfedezni életük igazi értelmét. Ők így bátorítják magukat, gyerünk, kezdjük újra, felejtsük el félelmeinket, lépjünk túl reménytelenségeinket, engedjük élni lelkünket. Honnan fakad ez a belső életerő? Akkor tör felszínre, amikor a hitben, a bizalom ölelésében odaadóan éled meg a jelen pillanatot, Isten jelen valóságát. Ez a lendület azonban nem egyszer mindenkorra szól. Életünk minden állomásán, gyermekéveinktől kezdve egészen öregkorunkig kockázatot kell vállalnunk, hogy újra és újra nekivágjunk az útnak. Mint egy 2600 évvel ezelőtt egy hívő ember ezt így fogalmazta meg. Azok a tervek, amiket az Úr gondolt ki számotokra, a békességre vonatkoznak, és nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Minden egyes nap mélyreható megélése azt jelenti, hogy teret engedsz magadban Krisztusnak. Szava oly világos, ma a te otthonodba akarok belépni. Ki ez a Krisztus, aki ilyen életerőt ajánl fel? Hogy megértesse magát az emberekkel, Isten nem talált más mondott, mint hogy alázatos szegény emberként ő maga jönjön le a földre. Jézus Krisztusban jött közénk. Isten még mindig távol lenne, ha Krisztusban nem ragyogott volna ránk világossága. Krisztus a kezdetektől fogva Istenben volt. Az emberiség születése óta ő volt az élő ige. Azért jött a földre,
hogy a hitből fakadó bizalmat elérhetővé tegye. A halálból föltámadva szállást készít bennünk szent lelke által. És lassan felfedezzük, hogy Krisztus szeretete elsősorban és mindenek előtt megbocsátásából és a bennünk élő folyamatos jelenlétéből fakad. Jézus Krisztus, minden szeretet szeretete. Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla. Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad. Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek. Még ha távol is maradok tőled, te mégis vársz rám, és egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád. Feltámadt Krisztus, te vagy az életem. Krisztus, hozzád tartozom. Krisztus, a tiéd vagyok.

kalkuttai Szent Teréz anya mondotta, öröm az ima. Imádkozni öröm. Nagy lelkűségünk, önzetlenségünk Istennel való szoros és folytonos egységünk jele. Az imádságból öröm és erő fakad, az öröm pedig nem más, mint szeretet. Olyan szeretet háló, melyel lelkeket halászhatsz. Isten szereti a jókedvű adakozót. A legtöbbet az ad, aki örömmel ad. Isten és az emberek iránti hálánkat úgy tudjuk leginkább kimutatni, ha örömmel fogadunk mindent. Az örömtől átjárt lélek a szeretet lángjában égő szív természetes velejárója. Ne bombákkal és fegyverekkel győzzük le a világot, hanem szeretettel és irgalmassággal. A béke mosollyal kezdődik, mosolyogj rá valakire naponta többször akkor is, ha nem szívesen teszed. Mégis tedd meg a békesség kedvéért. Sugározzuk Isten békéjét, árasszuk fényét körös körül, így tüntessük el a világból és az emberek szívéből a gyűlöletet és a hatalomvágyat. A szenvedés önmagában még semmi. A Krisztussal vállalt szenvedés azonban csodálatos ajándék. Igen, szeretetének jele és adománya, hiszen az Atya épp azáltal bizonyította világnak szeretetét, hogy értünk haláradta egy szülött fiát. A szenvedésből, amennyiben közösen viseljük, és együtt hordozzuk, öröm fakad. Ne feledd, Krisztus szenvedése mindig föltámadásának örömében ér véget. Így, ha szívedben Krisztus kínjait érzed, tudd, hogy a húsvéti öröm felviradásával a föltámadásának is el kell jönnie. Soha ne engedd át magad a szomorúságnak annyira, hogy megfeledkezz Krisztus föltámadásából fakadó örömről. Mindannyian vágyakozunk a mennyországra, ahol Isten lakik. Az viszont tőlünk függ, hogy már most tudunk-e boldogan élni vele. A vele megélt boldogság ezt jelenti, úgy szeretünk, ahogy a nő szeret, segítünk, ahogy a nő segít, úgy adunk, ahogyan ő ad, szolgálunk, ahogy ő szolgál, embereket szabadítunk meg, ahogyan ő teszi. Talán levelet írsz egy vakembernek, vagy leülsz mellé és meghallgatod, elviszed neki a postát, vagy látogatóba mégy, esetleg virágot viszel valakinek. Ezek nem elenyésző dolgok, hiszen mind a mi cselekvő krisztusi szeretetünk jelei. Az imádság öröm, az imádság szeretet, az imádság békesség. Nem lehet megmagyarázni, az imádságot meg kell tapasztalnod. Hidd el, nem lehetetlen. Isten megadja, ha kéred. Kérjetek és kaptok. Ha egy apa tudja, mit adjon gyermekeinek, mennyivel inkább tudja, mi mennyei atyánk. Úr Jézus, segíts megértenünk, hogy csak saját magunk és önző vágyaink gyakori halála vezethet el minket a teljesebb élethez. Hiszen ha veled együtt nem halunk meg, akkor veled együtt fel sem támadhatunk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Vianney Szent János, plébános. Vianney Szent János 1786. május 8-án született Franciaországban. Ritkán volt alázatos, sőt megalázott embernek így nagy dicsőségben része. Egy kicsi tudatlan szolgagyerekből, aki istálóban aludt a mindenható Isten sokféle próbatétel által, látnokot és csodatévőt nevelt magának, és szentté tette őt. Jean-Baptiste Marie gyermekkora a nagy francia forradalom korszakába esett. 11 éves volt, amikor otthona a szobájukban, a nagyóra alatt először járult Szent Jónáshoz, egy papnál, aki megtagadta az alkotmányra teendő esküt. Ének idején járt hittanórákra, amelyeket a kolostorukból elűzött civil ruhát öltött apácák tartottak. Első szentáldozáshoz egy alig megvilágítható istálóban járult, amely elé, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét, nagy színás szekeret húztak. Az elemi iskola óráin csak néha vehetett részt, atyának ugyanis szüksége volt az ő munkaerejére is a mezőn. Ezért alig tanult megírni és olvasni. Ráadásul nehezen tanult, s amit megtanult, nagyon hamar elfelejtette. Beli abbé a párizsi Szent Genovéva apátságból vidékre került. Itt egy igen művelt pap fölfigyelt Jánosra. Ez a pap Ekáliben volt plébános, ahová maga mellé vette, és felkészítette a pap szentelésre. A terv azonban, hogy Jánosból pap legyen, több akadályba is ütközött. Kezdve azon, hogy Jánost besorozták a napóleoni hadseregbe, ahonnan megszökött, és befejezve a sort a szemináriumi tanárokkal, akik Jánost szellemi képességei alapján nem találták papi pályára alkalmasnak. Végül szentelésre bocsátották ezzel az indoklással. Jámbor lélek, ismeri a rózsafűzért, és tiszteli a szűzanyát. A többit a kegyelem és a szíve majd elvégzi. Amikor pedig a helynök aláírta a szentelési okmányt, megjegyezte: az egyháznak nem csak tudós, hanem jámbor papokra is szüksége van. És ez az ember az. Másfél hónappal a waterlooi csata után a fegyverszünet épp akkor lépett életbe, Grenoble-ban pappá szentelték. Az újmisés János azonban

egy ideig nem gyóntathatott, mert a püspöki hivatal túl hézagosnak találta teológiai műveltségét ahhoz, hogy a gyóntatói joghatásokat megadják neki. Ez volt a későbbi nagy gyóntató utolsó megaláztatása. Mikor azután az engedély megérkezett, atyai barátja Beli abbé térdelt elébe elsőnek, és kérte tőle a feloldozást. Majd szeretettel és humorral tanítgatta János atyának az imádságokat, s bővítette a gyóntatáshoz és az aszketikus élethez szükséges ismereteit. Másfél évig tartott ez a kölcsönös szeretetben és támogatásban megélt barátság. Majd János egyedül maradt, mert Beli abbé meghalt. Nagy veszteség volt ez János atya számára. Püspöke Árzba küldte őt plébános helyettesnek. 1818-ban egy februári napon kelt útra, s ködös estén érkezett meg Árzba. Egy kicsi, elkereszténytelenedett faluba volt, amely nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint a Lyon környéki falvak általában. A faluban mindössze 60 család lakott, de kocsma volt 3. Gyalog érkezett, maga mögött húzva egy kis kézikocsit, rajta néhány bútordarab. Amikor odaért a plébánia határához, letérdelt az útporába, és imádkozott a helység őrangyalához, ahol az életét akarta áldozni az emberekért. Minden esetre János itt minden apostoli buzgóság ellenére nagyon egyedül és nagyon magányos volt. Később mégis vágyakozással telt szívvel emlékezett ezekre az időkre. 6 vagy 7 esztendőn át azt csináltam, amit akartam. Pedig éppen ez a néhány év volt életében a legkeményebb vezeklés ideje. Alig evett valamit. A háztartását maga vezette, ami abból állt, hogy egy hétre való krumplit megfőzött, s ette, amíg tartott. Éjszakánként fogta a lámpását, átment a templomba, bezárkózott, és virrasztott az oltári szentségnél. Mindezek ellenére érkezése után 2 évvel súlyos lelki válságon ment át. Emellett azonban szinte állandóan kínoszta a tudat, hogy a tudnivalókat nem a megfelelő szinten sajátította el, s ezért nem elég jól látja el hivatalát. Teljes reményvesztettségben kérte a lyoni érsektől, hogy elhagyhassa Árzot. Az érsek megértette nehézségeit, és áthelyezte Szellezbe. Csak hogy a szónfolyó áradása miatt, s mert néhány megtért hívője, ekkor már tiltakozott a távozása ellen, nem tudott elutazni. Feladta tehát távozási tervét, és másodszor is eljegyezte magát a faluval. Belevetette magát a munkában. Felújította öreg templomát, és a környékbeli falvakban részt vett a hitélet fellendítésére, akkoriban mindenfelé tartott népmissziókban. Itt ugyan prédikálni soha nem hívták, de az egyik sarokban mindig gyóntathatott. Hamarosan jelentkezett a sátán reakciója is. Az ürügyet egy leányanya szolgáltatta. Gyermekének születése után a plébánia falát telemázolták gyalázó és rágalmazó kifejezésekkel. A környékbeli városkák kávéházaiban mindenütt az árszi pap esetét tárgyalták. János már várta, mikor jön a püspöke, hogy furkosbotta verje ki a faluból. Ugyanebben az időben mondta el azokat a prédikációit, amelyekben rettenetes igazságokat hirdetett. 85 prédikáció vázlata ránk maradt. Közben a szomszédos plébánosokkal való feszültsége egyre csak nőtt. Kollégái följelentették János atyát a püspöknél, és megtiltották a saját híveinek, hogy az árszi papot hallgassák. A bírálatok, amelyek mindenfelől érték, nagyon meggyötörték a pásztort. Ráadásul ének idején a sötétség fejedelme is támadta őt, hogy teljesen reménytelenségbe és kétségbeesésbe hajszolja. A belső szenvedésektől nem tudott aludni. A félelmetes és kegyetlen jelenések mindennapos próbatétet jelentettek. Amikor szomszédainak beszélt erről, a jámborhívők közül többen puskával a vállán vonultak a plébániára, hogy együtt virrasszanak vele,
és megvédjék immár szeretett plébánosukat minden rossztól. A Szent Mise volt az egyetlen forrás, ahol felüdülést talált. 1826-ban az Árszi plébános ekkor 40 esztendős volt, a faluban változás történt. A kegyelem olyan erővel hatott, vallotta az egyik tanú, hogy senki sem tudott neki ellenállni. Ekkor határozta el, hogy a gondviselésről elnevezett Árszi iskolát átalakítja a szegény és kitett kislányok otthonává. Minden délután hittanórát tartott nekik, és köztük művelte az első csodát is. Lisztet szaporított. Ezzel az otthonnal olyan anyagi gondot vállalt magára, amely haláláig elkísérte. Belső elhagyatottságában másodszor is áthelyezését kérte, majd ismét lemondott róla. 1832-ben Franciaországot kolera járvány sújtotta. Ársz azonban érintetlen maradt, amit a plébános érdemeinek tulajdonítottak. És a faluban a hit lassan éledni kezdett. Idegenből is egyre többen jártak Árszba. Ő pedig éjjel és nappal gyontatott, és mindenki számára kiderült, hogy ismeri a szívek titkait. Amit a múltból nem tárt föl előtte a gyónó, arra János atya tapintatosan rákérdezett, hogy annak terhe alól is feloldozást adhasson. Azt a kevés időt, ami a gyontatáson felül naponta szabadon maradt, miközben az ördög még mindig különböző kísértésekkel gyötörte, imádkozásra és önostorozásra használta fel. 1843-ban a lelkipásztori munkától és belső titkos harcaitól kimerülten súlyosan megbetegedett. Közel került a halálhoz, a betegek szentségét is fölvette, és a környezete már búcsút vett tőle. Egyszer csak talpra állt, de felgyógyulása után ismét el akart menekülni falujából, és ezúttal sikerült is. Az emberek azonban utána mentek, és amikor megtalálták, erőszakkal vitték vissza magukkal. Tudatlanságának terhétől nyomasztva, és a munkától túlterhelve segítőtársat kért egy megfelelően képzett pap személyében. Kapott is valakit, de a segítőtárs hamarosan zsarnokoskodni kezdett fölötte. Ez az állapot 7 évig tartott. János abbé teljesen visszahúzódott, csak mentegette paptársa erőszakosságát és szenvedett. Közben minden nyomorúsága ellenére megadatott neki a szó, amellyel szíveket tudott megnyitni, és anélkül, hogy észrevette volna, csodákat művelt. Az évenként Árszba zarándokló emberek száma pedig már 100 000 fölé közeledett. A püspök a hívek jogos és egyre növekvő felháborodásának leszerelése érdekében elhelyezte a káplánt. János azonban ekkor már halála felé közeledett. Mindenét szétosztotta a szegények között, s amije volt, az ő javukra eladta. De ekkor a faluban már mindenki igazi keresztényként élt. A plébánosnak is csak a fizikai ereje fogyott el, szeretete és türelme nem. Ám mindazt, amit tett, semminek tartotta. Bár sokan voltak körülötte, az Árszi plébános olyan magányosan halt meg a kimerültségtől, amilyen magányosan élt. Az árszi emberek lassan ráébredtek, hogy egy szent érkezett hozzájuk. Nem szavai bárdolatlanságára figyeltek fel, hanem az igére, amilyen szavakban zengett. Először persze felhorkantak, azután hagyták magukat vezetni, végül már nem akartak lemaradni a plébánosuk mögött. Amikor valaki szóvá tette az egyik árszi parasztembernek, hogy miként lehetséges, hogy a faluban nem hallani egyetlen káromkodás sem, azt válaszolta. Mi sem vagyunk jobbak a többieknél, de nagyon szégyelhetnénk magunkat, ha egy szent mellett ilyen bűnöket követnénk el. A templom állandóan nyitva állt, és szüntelenül éjjel 2-kor épp úgy, mint délben, tele volt emberekkel. Hosszú sorban álltak a plébános gyontatószék előtt, és vártak. János abbé pedig 10, 12, sőt olykor 18 órán át egyhuzamban gyontatott.
A zarándokok a levegőtlenség miatt alig bírták ki. Egyszer egy dáma, aki arra hivatkozott, hogy őt még a Vatikánban sem várakoztatták meg soha, ezt a választ kapta. A szegény árci plébános gyontatószéke előtt mégis várni kell. Csak a betegek, a nyomorékok és saját plébániájának hívei jelentettek kivételt. Ismerte az emberi szíveket, és különös kegyelmi ajándékként olvasott bennük, anélkül, hogy az emberek megszólaltak volna. Egy férfi azzal kezdte a gyónást, hogy utoljára 30 éve gyont. János kiigazította. Nem 30, hanem 33 éve. Mikor az ember utána számolt, igazat adott neki. Egy asszony elmondta, hogy János abbé olyan pontosan ismerte az ő családi viszonyait, az eseményeket és a neveket, hogy a megdöbbenéstől alig tudott megszólalni. És amikor megkérdezte, hogy honnan tudja mindezt, azt válaszolta. Az ön őrangyala mondta el nekem. A püspök, akihez eljutottak a plébános elleni áskálódások, vizsgálatot rendelt el, de semmit sem talált, ami miatt Jánost elmarasztalhatta volna. És akkor a püspök is beállt a sorba, és ugyanúgy várt a sorára a gyontatószék előtt, mint a többiek. Papságának pedig ezt kívánta. Bár csak egy morzsányi volna bennük az árci plébános ostobaságából. 1859. augusztus 4-én halt meg Franciaországban, Arzban.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Ha Krisztus felvetted életed hajójára, miért félsz mégis a hullámoktól? Kérdi Szent Gáli Kata.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

tisztelet, haptestvérek, kedves hívek! Salamon ez az ókori fiatalember, akire rászállt apjának a hatalmas vagyona és a királyság, példakép lehet a mai embernek is, már körülbelül 3000 évvel élt ezelőtt. Miért? Mert ebben az emberben mélység volt. Olyan aktualitása van a mai uralkodókkal, filozófusokkal, média sztárokkal szemben, hogy érdemes rá figyelni. Miért? Mert nem ragadt meg az életnek a felszínén. Azt, hogy most én vagyok a király, meg sok vagyonom van, hanem leereszkedett az ember legmélyebb rétegébe. És itt van a közösség. Ez a modernség. Azért lehet egy ókori görög dráma izgalmasabb és aktuálisabb, mint egy most összetákolt és a közizlés kiszolgáló pocsék színdarab. Mert az ember mélységeire szállt le. Igen, hát a kőzeteknek, a köveknek nincsen belső világuk. A növényeknek ott van valami élettörvény. Az állatoknak már van belső világuk, emlékképek, érzelmek, összönök, pszichológiai életük van. Az ember ezeknél végtelenül mélyen, rettenetes nagy belső világgal rendelkezünk, nagyobb, mint a csillagvilág. Milyen tragédia az, amit már a 19. században mond boldog John Henry Newman. Sok ember azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke, és állatként él. Azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Egész európai kultúrán kifordult magában. Azok sikerekkel megittasodva, hogy a látható, fogható világot képes megismerni, hát ez nagy dolog, törvényeit felfedezni, és ebből egy kényelmesebb világot teremteni, hát ez se baj, de úgy látszik, hogy nem vagyunk érettek a találmányainkra. Olyan, mint hogy a gyereknek a kezében nem adunk egy veszélyes gépet, mert éretlen hozzá. Az a nagy baj, hogy bár felfedezte a külvilág törvényeit, de elfelejtette a belső világát. És már nem alkalmazkodni kell akart a világhoz, hanem most már átalakítani a törvényeket. Egész odáig meg, hogy a férfi leépít és csinál bele nőt. Nem ez volt a tudomány célja, hanem az, hogy megismerjem a világ törvényeit, és alkalmazkodjak hozzá. Ugyanakkor belső személyes élete kezdett elsorvadni. Tehát egy olyan káprázatos gazdag testvére, nagyon kérlek benneteket, ne nyakuljatok. Jól lévünk. Naponta lezuhanyozsz. Van tévé, autód, amiben bejutsz. Melyik cárnak volt ez? És melyik királynak? És mobiltelefon. Telhetetlenek vagyunk, szégyeljük mindannyian magunkat, papok és hívek is. Azt mondja Szent Pál, van mit tennünk, és van nagyobb, hát fejünk fölött, akkor elégedjünk meg vele. Mert az életnek nem ott van a súlypontja, hanem hol? A szeretet kapcsolatban. Mindezt a csodálatos világot az ember az értelmével fedeztetje. Igen ám, de nem az értelem az ember legbelsőbb világa, hanem a szív. Persze a Biblia értelem, de nem a hús szív. A Bibliában az a szó szív azt jelenti, hogy én. Nem győzött erre a prédikálni, csak a kereszténység fedezte ezt fel, hogy én valaki vagyok, az állat pedig nem az. Nincs átjárás a kettőkön. Szakadék van. Az én, ez a szív. És az énnek a képessége az értelem is, meg az akarat is. Tehát a személy az mélyebben van, hisz
hiszen a csecsemőnek is már megvan az értelmi képessége, meg az akarati képessége, de még a személy nem használja. Az én pedig, ez a legnagyobb mély az embernek, az én pedig nincsen egy te nélkül. Az ember azért személy, mert a Szent Háromság Isten megszólította. Mert magának teremtett minket. Mert képmására teremtett minket. És ha az értelem elszakad a személytől, az én-te kapcsolatoktól, akkor közveszélyes az értelem. Mert atombombát is tud szerkeszteni. Az sem mindegy, hogy melyik Istennel vagy a kapcsolatban. A Szent Háromságban, ahol egy Isten van, de három személyek, tudja, hogy mi a szeretet. A Mohamedán Istenek egy valaki. Az a tokornak. Hát kit szeret? Hát hogy lehet egy öröktől fogva egyedül lenni? Persze ezt nem találtuk volna ki, ha ő ki nem nyilatkoztatja. Tehát Isten úgyis a személyét, a képére teremtett minket, hogy több személy vagyunk, hogy ővel a kapcsolatban éve szerethessük egymást. Ezért mondja Szent Pál, ismerjen már az összes titkokat, és minden tudomány, ha szeretet nincs benne, semmit sem érek. Igen. Az első, amit megtanulhatunk ettől a fiatal embertől, ettől a 3000 évvel élt zsidó királytól, hogy amikor rázódult a siker, akkor rögtön elment egy búcsújáró helyre, hogy így mondjam, Gibeonnak, hogy Istenhez menekült. Óriási. Rögtön kereste az Istennel való kapcsolatot. Ez a legintelligensebb emberi cselekvés. Mert bármi történik velünk, az mind kisebb dolog, mint hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Egy végtelen személyes kapcsolatba kapaszkodik bele, mert minden ezen belül van. Ezt kell nekünk is tenni. Ezt kellene tenni Európának. De pontosan ezt nem teszi. Pedig amikor egy egészséges ember, hány tanítványom volt, meglátta azt a kislányt, aki az ő választottja lesz. Atya, ne mondjál a szüleimnek se, én most csak magához hoztam el bemutatni a lelki atyámhoz, és ide vittünk imádkozni. Ez kell mondani. Ez olyan esemény, hogy az Istenhez jutott vele. Egy normális asszony, amikor megtapasztalja azt, hogy él bennem valaki, gyermekem lesz, akkor az Istenhez megy. Az első ő. De testvérek, ez egy óriási esemény. Ugyanígy van mindenben. Ezért például a papszentelésnél is. Az a sok ünnepi primícia nem is olyan jó. Jézus hogy kezdte a működést, elment 40 napra apostolok. És ezzel az eseményen, hogy fölkent pap vagyok. Hogy Krisztus lehozhatom az oltára, feloldozhatom a bűnösöket. Most el kellene vonulni a fiatal papnak. Hónapokra csendben egy Kolostorban. Hogy Istennel legyen. De ugyanígy vagyunk testvérek a nagy szenvedésekkel is. Mindjárt Istenhez kell szaladni. Hiszen azt mondja John Henry Newman, az egész személyiség mozog. Az a baj, hogy ma már nem mozog az egész személyiség az embereknél, hanem csak az eszünk. Például egy ilyesmi történet, hát nyerne a lottó, nem tudom, mint egy milliárd forintot. Hát Isten ments, hogy elkezdje róla gondolkodni. Így kellene imádkozni. Tehát abba beletenni, abba a kapcsolatba, hogy Isten, meg a többiek. Igen, Gibeonba ment, ahol a templom csöngyében, az éjszaka csöngyében
ez a fiatal király imádkozik. Ez a csoda. A második, amit megtanulhatunk tőle, hogy nem azt kéri, hogy Uram Isten, adj nekem világos értelmet, hogy jól tudjam ezt a népet kormányozni. Nem ezt mondja, hanem azt, adj nekem téged hallgató szívet. Tehát persze csak a héberben van, nem jól fordítják. Téged hallgató ént adj nekem. Tehát, hogy bármi lesz körül, én téged hallgassam. Micsoda mélység van. Tehát, hogy az énem kapcsolatban legyen velem, ne az értelmem, testvérem. Az értelem követi azt, ami a szívünkben van. Figyeld meg! Ezért egyes emberekkel kár vitatkozni. Látom, hogy az életét átadta a bűnnek. Ott hagyja a családját, piszkos módon él, és akkor most ő az egyházról vitatkozik. Nem érdekel, nem ér, nem beszélek vele. Az ésszel mindent lehet igazolni, hogyha a szívbe eldölt hagyni. Azt mondja a bölcsesség könyve, amerre a fa hajlik, arra fog dőlni. Ezért ma egyetemek próbálják bebizonyítani azt, hogy a megfogant életet el lehet pusztítani, mert nem ember. Hát őrültek, hát ha őt kiirtották volna az anyja mélyébe, akkor így tudna beszélni. Vigyázz, az írás tudott árulása van. Három doktorátussal lehet gonosz, mert a szíve már az önzés felé hajlik. És ezért kérjük, hogy adj nekem téged hallgató szíve, és mit kap? Megkapja az értelem ajándékát is. Elsorok után egy csodálatos dolog történik. Hazamegy és az első ítélet. Két asszony jön hozzá. Egy halott kis újszülöttel, és egy egészségesen. És azt mondja az egyik asszony, együtt voltunk, együtt szültünk. És az a szomszédom a saját gyermekére ráfeküdt, és az meghal. És ez kicserélte a gyerekeket. Én reggel észrevettem, hogy az én gyerekem van nála. Most figyeljétek! Azt mondja Salamon, hát akkor el kell osztani. Vágjunk ketté az élő kisgyereket. Egyik fel a tiéd lesz, a másik a másik. Ez nem az értelme, ez a szív. Mert tudta Salamon, hogy az az anya, aki a gyermek, az azt is fogja vállalni, hogy vigye el, csak ne öljön meg. És íme kiderült az igazság. Ne öljön meg, legyen az övé. Erre fogta a gyermeket, és visszaadta az édesanyját. Testvérek, gondolkodjunk el ezen. Vigyázzunk, értelemmel minden képes az ember. Csűrni, csavarni, bebizonyítani. Ezért kell a vasárnapi mise, a lelki gyakorlatok, mert a tévébe a mérgezése, ez az állandó, egyoldalú ideológia lassan alámossa az értelmünket, és jóvá fogunk hagyni nyilvános bűnöket. Például az, hogy összefeküdjön a fiú meg a lány, hát szeretik egymást, köszönöm, köszönöm. Játsszák a házasság előtt. És katolikus keresztények ezt jóvá hagyják. És menjünk. Tehát persze mit tud tenni? Ez a világ. Testvérek, nagyon életmentő a mai vasárnapi mise. Mert ott nem az értelmünkre szólnak csak, hanem a szívünk rá lesz kapcsolva az Isten szívére. És hát a harmadik mélység. Igen. Azt mondja, hogy azért adjál nekem téged hallgató szívet, hogy felismerjem, hogy mi a rossz, és mi a jó. Vagyis, hogy mi a bűn, és mi az erény. Adj szolgálnak téged hallgató szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Ma az Európai Parlamentben ezt megkülönböztetjük? Nem. Hanem mire való az értelem?
hogy mi az olcsó, mi a drágább, mi a kényelmesebb, mi a kényelmetlenebb, mi az, ami előnyemre válik karrieremnek, mi az, ami hátrányomra, mi az, ami anyagi hasznot hoz, mi az, ami káromra lesz, mi az, ami gyönyör szerez nekem, és mi az, ami nem. Ennek a megkülönböztetése is kell. Mert igenis kell, hogy a betegnek tudja, hogy a kényelmesebb helyet adom neki. Aztán, hogy kell, hogy a családnak meg tudja ítélni, hogy anyagilag mi a jó. Aztán, hogy mi a hasznos, és mi a hasznos. És az, hogy olyan, amikor jönnek hozzá a gyerekek, unokák, hát olyan süsset főzzek nekik, ami gyönyört szerez nekik, amit szeretnek enni. De ez csak az értelem munkája, mögötte mi van igazából, vagy minek kéne lenni? Az, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez kell egy királynak, egy állam ellennek is megkülönözni. Azért hadd mondjam. Azért gondolkodom. Mikor volt olyan állam ellen, aki ott áldozik a vasarépítettúrban? Igen. Igen, testvéreim, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre való az az értelem, amely kapcsolatban van a szívvel, hogy mi a bűn és mi az erő. Igen, mert Isten nélkül a jót meg a rosszat végül nem tudjuk megkülönböztetni. Ha nincs egy végső érték, akkor a kisebb értékeket föl lehet cserélni. És akkor elérkezünk oda, amit 16. Benedek mondott, nem becsültük meg Benedek atyát. A papság se része. Egy teológiai zseni ült Péter székére. Mindegyik más, mindegyik valamit akar tenni az egyházért. De Benedek miért? Az értelemnek a világossága, mert egy imádkozó ember volt. És amikor azt mondta, vigyázzatok, itt van a relativizmus diktatúrája, vagyis minden viszonylagos, nincsen egy igazság, és ez kötelező vallanod. Tehát te már erőszakos vagy, azt mondod, hogy egy Isten van. Hát most van, vagy egy Isten, vagy nincs. Hát van egy végső igazság, vagy nincs? Nem, mert az el van kenve. Mindenkinek egyszerre igaza van. Tehát ott vagyunk értelmileg, ahol a disznó röfög a kocsolyában. Nem nincs megkapaszkodva ez a kultúra. Az európai pogányság is hitt az Istennek. Az európai zsidóság is, az európai kereszténység is. Ez nem csak egy letűnt kultúra, ennek aktualitása van, testvérek. Igen, ma kifordult az ember saját magából, nincs belső világa. Figyeld meg, ha egy pillanatban nem ordít a tévé vagy valami, unatkozik. Miért unatkozik? Mert üres. Nincsen gondolat, nincs belső világa. És az Úr Jézus éppen erről beszél, amikor azt mondja, hogy nagyon értékes kincset talál valaki, eladta mindenét, hogy meglegye az. Ez az Isten ország, ez az Istennel való kapcsolat. Igen, ezért érdemes mindent eladni. A szentek néha megtették, ezért megbotránkoztatnak bennünket. Nekünk viszont mindent ehhez kell viszonyítani. Senki nem kéri azt, hogy úgy legyél szent, mint egy remete, de szentnek kell lenned. Akármilyen fiatal vagy, apa vagy anya, férfi vagy nő vagy gyerek. Mit jelent a szentség? Egyedül Isten az Isten. És minden csak hozzá viszonyítva van, hiszen ő a teremtőnk. De ugyanezt, hogy a Szent Pál is a mai rómaiakhoz itt levelje, hogy az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. A szenvedés is. Milyen megdöbbentő dolog. Hányan voltak,
akik amikor nem még mielőtt rájuk zúdult a szenvedés, azt se vették észre, hogy Siobhában van templom. És a szenvedések keresztek alatt megtanultak imádkozni. Az Isten szeretőknek minden ajánlókra vágyunk. Tehát ezt tanult meg Salamontól. Az Istennel való kapcsolat az első. És nem az értelmem, hanem a szívem. Az énem kapcsolódjon az Istenhez. Arra hajoljon az életem. Az Isten és az ember szeretet felé, ne az önzés felé. És akkor az értelem jól fog működni. Akkor meg tudom különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem az Európai Parlament fogja eldönteni, hogy mi a bűn és mi az erény. Mert bennem van a törvényhozó Krisztus.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a mai témában nagy lendülettel vetem be magam, mivel a licenciátus és a masterát, a mesteri dolgozatomat is ebben a témában írtam, a papa cölibátus embere, tehát a nőtlenség és a papság témában, és a jelenlegi könyvem ismertetésében Père François Potez atya is egy Benoit nevű paptestvérének ír a papi nőtlenségről, és nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel olvasom én is az ő sorait, hogy egy idős pap hogyan látja a papi nőtlenséget, és hogyan áll hozzá a témához. Nagyon sokat kutattam én is a témába, szentírási és világi alapon is, embereket is megkérdezve. Nagyon tetszik most ennek az atyának a hasonlata, a múltkori adásomban mondtam el, hogy a keringőhöz hasonlítja a papi hivatást, ugyanis ott a férfi és a nő, amikor keringőzik, akkor van annak egy méltóság, van egy tiszteletteljessége, van egy férfias vezetés, ugye a férfi vezeti a nőt, de a nőben van a ritmus. Olyan szépen körülírta ezt a múltkor is idézhette táncparkettes hasonlatában, hogy mennyire fontos az, hogy ebben a táncban is a másikra való irányultságunk és a másik ritmusának az érzése. És a pap esetében ezt a székesegyházba, a templomba való bevonuláskor, a szentelés előtti érzetre hasonlítja, hogy te is tudtad, hogy milyen gyönyörű a mennyasszonyod, az Úr Jézus Krisztus, akivel most házasságra lépsz. A következő alcímünk Nehézségek és válságok címet viseli. Írja a pap, hozzám hasonlóan valószínűleg már te is találkoztál paptestvérekkel, akik mindezt nem kapták meg, mielőtt a hívásra válaszoltak volna, és bizony komoly nehézségekkel küzdenek. Sokan közülük nagyon fiatalon léptek be a szemináriumba, még mielőtt, ahogy ajánlottam az előbb, megtapasztalhatták volna a férfi és nő közötti harmóniát. Még azelőtt, hogy valójában elérhették volna a személyiség érettségét és kiegyensúlyozottságát. Az első néhány év az események sodrásában és a kezdeti időszak eufóriájában csodálatosan telt számukra. Jó munkát végeztek, ahol megfordultak, ott megbecsülést vívtak ki maguknak. Nagy lelkesedés vette körül őket, különösen a fiatalok körében, és a látványos eredmények nem maradtak el a környezetükben. Ezután azonban nehezebb évek következtek. Enyhe vagy súlyosabb kimerültség, valami érzelmi fellángolás, ami olykor az első volt az életükben, és egyáltalán nem számítottak rá. Többük feje fölött már kifakult a glória, s talán nem csak megperzselődtek, de csapdába is estek. Tudatosult bennük gyengeségük, mindazok a hiányosságuk, amelyek érzelmi-szexuális érettségükben vagy személyiségük megszilárdulásában akadályozták őket. Szóval tudod jól, miről beszélek. Előfordul, hogy ez a felismerés és a vele együtt járó gyengeség már jóval a 40-es évekre jellemző kapuzárási pánik előtt jelentkezik, épp csak pár évvel a lelkesedés időszaka után. Néhányan azt gondolták, a papszentelés majd mindent megold. Azonban nagyon kevés idő is elég volt ahhoz, hogy megértsék, ez bizony nem így működik. Nehéz, fájó dolog látni, hogy paptestvéreink hamar elhagyják szolgálatukat, mert ez aláássa hitelességünket. Nemrégiben egy korodbeli pap mondta nekem, hogy 12 szeminárium évfolyamtársának a harmada kilépett. Sőt, a fölöttük végzett évfolyamnak már a fele elhagyta a papi pályát. Hát hogy is ne kérdőjeleznénk meg ilyen helyzetben a papi képzésüket és ítélőképességüket, vagy egész pontosan annak a hiányát. Vajon hány fiatalember szerzett így mélységes sebeket?
arról nem beszélve mekkora botrány ez Isten népének, mely nem érti a dolgot, és amelyet megdöbbentenek az ilyen gyengességek. Kedves testvérek, személyes érintettségem is egy paptestvérem látogatott meg, aki már a szentszék által fel van oldva, és szentségi házasságban él, de ő mondta, hogy én még most is pap szeretnék lenni. 30 éves gyermekei vannak már, de vagy 20-valahány évesek, de hogyha akkor egy kicsit megértőbb legyen az előjáróm, én még most is pap lennék. Nagyon szerettem papnak lenni. És kedves testvérek, ma is egyházi berkekbe segítkezik ez a paptestvér, engedjék meg, hogy így szólítsam továbbra is őt, bár már világi civil ember. De hát a felszentelésnek az öröme, felszentelésnek az elhívásai, a papi szolgálatok, azok ma is ott égnek a szívébe. Nagyon szeretett pap lenni. Csak elcsúszott egy banánhéjon, az alkoholizmus útján, vagy éppen a szerelmi csábítás útján, és csapdába esett. És az előjárója nem a csapdából kivette, hanem ott hagyta benne. Mindig pap marad az, akit pappá szenteltek. Lehet feloldani is őket, lehet bármit tenni, úgyis pap marad. Egyik hívemet bátorítottam, hogy mivel van egy polgári vállása, hogy az egyházi házasság kivizsgálását is folytassa le, és elmondta az ellenérzését, hogy papbácsi, én ezt csak azért nem tudom megtenni, mert ebből a házasságból nekem két szép gyermekem született, akit most is nevelek. Hogy mondhatja ki az egyház azt, hogy ez a házasság érvénytelen, vagy hogy nem jött létre, amikor ott van a két tanúbizonysága, a két szép gyermek. Megértem, én ezt is mondtam neki, de az, hogy most bűnös kapcsolatban él, azt hogy tudja maga Istennek megmagyarázni? Hogy nem élnek

szentségi szintre emelni, Isten előtt kedvessé tenni. Mert kedves testvéreim, úgy látom, hogy a legtöbb hívemnek azért kényelmes ez a megoldás, hogy hát inkább nem áldozunk, s nem gyónunk, vagy csak talán másokat, s magunkat is becsapva más templomban gyónunk, áldozunk. Tehát ugyanaz mondom, hogy mint a házasságtörés, hogy ugyanolyan bűnt követek a szentségtöréssel, hogy Istent nem tisztelem akkor. Csak az emberek előtt mutatom, hogy én jó keresztény vagyok, vagy szeretek áldozni, és így tovább. Tehát, hogy törvényileg legyünk rendben, és ez mindig egy jogi eljárás, ez egy jogi kivitelezés, hogy rendben legyen az életünk. Nem lesz meg, nem történt a múltunk, de jogilag képessé tesznek az új életemnek a rendezésére. Na, bonyolult ez, sokkal bonyolultabb, mint ahogy el lehessen 5 percben mondani, de lényegében bátorítás szeretne lenni a híveim felé. Néha az igazolást is úgy írom meg, akár egy keresztelőre is, hogy tanuként részt vehetnek, de úgy beleírom, hogy miért lehetnek tanuként, hogy van egy rendezetlen házasságuk. Kedves testvérek, visszagondolni egy-egy ilyen fájó dologra, amikor akár a teológus társaim is el kellett hagyják az intézetet, mert vagy nem tudtak eleget tanulni, vagy valami képességük folytán kevésbé tudtak alkalmazkodni, és ezek ma is papi elhelyezkedésben vannak. Tehát minden osztálytársam, aki a teológiát elkezdte, talán egynek a kivételével mindegyik pap lett máshol, más egyházmegyébe, de mindegyik nagyon értékes ember. Szívvel, lélekkel, szeretettel szolgálja a híveit. És ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a Jóisten, aki meghív, az ad erőt is, hogy megélhessük azt, amire elhívott. Mert vannak fiatal emberek, akik mély sebeket szereznek, nem is beszélve arról, hogy botrányt okoznak Isten egész népének, akik nem értik a dolgot, hogy a papjuk közben még lett szerelmes, vagy miért választotta a házasságot, megdöbbennek a pap gyengeségén. És valóban ezt kell mondjam, hogyha nem Istennel éljük meg, akkor csupán csak emberi megvalósítás lesz, aminek a vége gyászos kudarc. És ez a kapuzárási pánik is, már most már engem is érint, 41 éves vagyok, hogy ilyenkor azért az ember felteszi a kérdéseket, hogyha örömtelenségek, sikertelenségek érik, hogy hát mégis az életét menteni akarja, hogy neki nincs gyermeke, nincs családja, általában 40-50 éves papot kezdik ezek a kérdések foglalkoztatni, vagy éppen elcsábulnak egy-egy alkalom, kínálkozó alkalom által. Tehát az ember azért kell tudja, és a többsége a papoknak, 99,9%-a el is dönti, hogy én pap vagyok, és az maradok. Tehát azok, akik nem így élnek, azok sajnos rontanak a mi imázsunkon, a hitelességünkön is, mert az emberek sokszor hajlamosak, hogy na, akkor minden pap ilyen, pedig nem. És kedves testvérek, nekem 16 év után is ez a legnagyobb papi megvalósításom, hogy Istenhez, Krisztushoz szűmaradtam. És elárulom azt is, hogy nem az én érdemem. Isten adott mindig olyan elhívásokat, vagy olyan barátokat, ismerősöket, akik a papságomban erősítettek, és nem elbizonytalanítottak, nem arra bátorítottak, hogy hát a pap is ember, hanem mindig azt az Isten emberét tisztelték, akinek én Istennek adtam az életemet, és ma is így élem meg a papságomat, hogy többet érez nekem minden földi örömnél, vagy érdekeltségnél. És kedves testvérek, a legtöbbet nyeri az, aki az Isten iránti hűségét megőrzi. Olyan ez a papság is, mint a házasság. Hogy lehet kifogást is kapni, vagy lehet érveket is, hogy miért maradok én hűséges, miért maradok Istenhez közel. És ez nagyon fontos, hogy a keringőt is nem

két-három emberre járjuk, hanem ugyanazzal. Keringő elejétől végéig ugyanazzal járjuk ezt a táncot. És ezért tetszik ez a Per François Poteznek a Öröm súlya papnak lenni a napjainkban című könyvéből ez a hasonlat a cölibátusra, hogy a férfiasság is megmarad, a tetterő is, de a ritmust azt az Isten adja, akivel táncoljuk mi ezt az életet. És kedves testvéreim, mai aberált világunkban lehet félre magyarázni, félre érteni a szavakat, de a tiszta szívvel, aki hallgatja ezt a műsort, az érti, érzi, amit mondok. Aki eddig hűséggel élte meg a házasságát vagy a papságát, az tudja, hogy mekkora nagy öröm ez, hogy végig táncolni az életet egy valakivel. És közben még, hogyha meg is halt a férjünk, a feleségünk, hűségesnek maradni. Lehetett volna, kínálkozott volna alkalom, hogy újra férjhez menjünk, újra a világi örömökbe merítkezzünk, de lett egy sokkal nagyobb és megtisztelőbb hivatásunk, hogy Istennel éljük tovább az életünket, nőtlenül vagy özvegyül, kinek ahogy adatik ez a meghívásában, és közben az imának szenteljük magunkat, az embertársak szolgálatának, és így tovább. Közösségünk szolgálatának. Ez egy sokkal magasztosabb hivatás, mint hogy az emberi vagy a mindennapok örömeit keressük. Támogatót, segítőt kapunk. Mi papok is és az özvegyek is. Tehát mindig lesz egy asszony, aki főzzön az özvegyembernek, vagy mindig lesz egy segítő, aki a papbácsinak is segítsen, akár egy hitoktatásban, most gondolok egy hitoktatónőre, vagy tanítónőre, vagy akár a munkákban, a híveinknek a szeretetteljes odaadása. Nem kell mindig menteni az életünket, vagy arra gondolni, hogy jaj, egyedül mi lesz velünk. Ez pont a jó Istennel kötött szövetségünk és örömünk, hogy vele táncolhatjuk végig az életet. És azt hiszem, hogy az egyhivatásnak a magassága is nem mindenkinek való. Tehát mondja Szent Pál is, hogy aki nem tud nő nélkül élni, az inkább nősüljön meg, mint hogy botrányt okozzon a közösségbe. Tőlünk papoktól biztos, hogy legalább háromszor a teológiai év alatt hivatalos formában papíron is megkérdik, hogy valóban akarod-e vállalni a cölibátust. Tudod-e, hogy mivel jár? Mert ez a papi hivatás, és a papa nálunk egy nagyon férfias hivatás, ezt azt hiszem, hogy mások is megerősíthetik, akiknek volt már akár más vallásban is lelkészük és lelkésznőjük, hogy a papság az egy férfias hivatás. Lelkésznők is mondják, amikor beszélgetek velük, hogy hát amikor javítani kell, amikor meg kell küzdeni az egyháztanáccsal, a presbitériummal, bizony-bizony, hogy oda a férfit követel az a helytállás. A nőnek is megvan a maga erénye is, a maga ügyességei. Például az idén az első áldozóim olyan szépen énekeltek, és még az évzárókor is hallatszott az egész gyerekkórus. A tanítónő olyan szépen betanította nekik az éneket, és olyan szépen készítették fel az első áldozásra. Például az osztályfőnöknő egy másik tanítónő, megkérdezte a gyerekeket, hogy osztályfőnök úrán mit csináljanak, vagy hittanórán mit tanulnak, első áldozások, hogy készülnek, és mondták a gyerekek, hogy még nem tudunk gyónni. És azt mondja, hogy jó, akkor most megtanuljuk a gyónást. És az osztályfőnök órában szépen megtanította a harmadikos gyerekekkel a gyónást. Következő szombaton én erről nem tudtam, de pont az lett volna, hogy most a gyónás szövegét vegyük át, hát kórusba fújták. Meglepetten néztem őket, hát mondom, hát hogy tudjátok ti már a gyónást, és azt mondták, hát az osztályfőnöknő megkérdezte, hogy mit tanulunk, és megtanította nekünk a gyónást, mert meg szerettük volna tanulni, hogy hogy kell gyónni. És nagyon örventem ennek a tanárnőnek, a tanítónőnek, hogy volt figyelmessége is, nagyon segített nekem, tényleg egy órámat megoldotta, hogy már gyakorolni tudtuk azt az órát, amit kellett volna tanuljunk. Kedves testvérek, mi is olyanok vagyunk, mint bárki más. Nekünk is vannak gyöngeségeink, gyarlóságaink, sebeink,
mint bárki másnak. A pap is olyan ember, mint bárki más. De amikor a sebezhetőségről beszélünk, azt is kell hangsúlyozzuk, mennyire lényeges, hogy az irgalmasság emberei legyünk. Szeretnénk megnyugtató és vigasztaló szavakat találni azoknak, akik küzdenek. Valójában mindenki, vagy legalábbis majdnem mindenki szembesül egy-egy egzisztenciális válsággal, amely mélyen megrázza, míg ha szerzett is jelentős élettapasztalatot, illetve életszemélyiséggel rendelkezik is, mielőtt a szemináriumba lépne, kétségek merülnek fel bennünk olyan dolgokkal kapcsolatban, melyekről azt hittük betonszilárdságúak. Kérdések, melyekről nem is gyanítottuk, hogy előkerülhetnek életünk értelmével és az általunk végzett vagy véghez vitt dolgokkal kapcsolatban. Miként csináljuk ezt vagy azt? De legfőképpen heves, erőszakos módon tör ránk egy érzés, amely akkor kerít hatalmába, amikor rájövünk sebezhetőségünkre, védtelenségünkre, pedig mindaddig elég biztosak voltunk magunkba. Írja a megjegyzésekben, az ördög gyakran ezt a pillanatot használja ki, hogy besurranjon a keletkező résen. A vigasz hiánya könnyen kiváltja a kárpótlás keresését. A kompenzációban nincs találkozás. Fogyasztás van. Valamit vagy valakit, és egyre jobban elszigetelődünk. Könyörtelen ördögi kör, ami oly sok személy tesz tönkre mostanság. A kereskedelmet persze fellendíti. A függőségek közül a pornográfia minden korosztályt, mindkét nemet, minden életállapotot érint, mint egy néma, szörnyű világjárvány. A képernyő pedig még hozzátehet az elszigeteltséghez, illuzórikus biztonságot és hatalomérzetet ad, amely a szavakban és a viselkedésben jut kifejeződésre. Mindenki azt hiszi, hogy sok embervel van kapcsolatban, azonban legbelül zárt és szorongó marad, mert tudja, hogy nagyon gyorsan válhat a következő nyilvános megkövetés áldozatává. Hogyan nyújthatnánk legalább egy kevés vigaszt ezeknek az elszigetelt embereknek, teszi fel a kérdést Père François Botez atya. Emlékszem, mit mondott nekem egyszer édesanyám, amivel nagyon ledöbbentett. Tudod, François, eljön az életben a nap, amikor el kell fogadnod veszteséggel szeretni. Veszteséggel járó szeretet. A házaspárok is megtapasztalják. Mindaddig inkább jutalmat kaptunk érte, ha tettünk valamit. Szeretetből cselekedtünk, de ez a szeretet ilyen vagy olyan módon, valamilyen formában azért kifizetődő volt. De itt most semmi. Valójában saját erőnkre hagyatkozhatunk, most pedig itt az eddigi ismeretlen esendőség próbája. Meg kell tapasztalni a teljes ingyenességet, ami tulajdonképpen meghalás önmagunknak. Előttünk Péter már átélte a megrázó élményt. Követni akarta Jézust, kész volt életét adni érte, de bizony kiszaladt lába alól a talaj, elhasalt esendőségének banánhéján. Fogalma sem volt, hogy ennyire csúszós. Ugyan ki ne fakadt volna keserves sírása emiatt. Bizonyára ez sokkal könnyebben átvészelhető, ha már a papképzés előtt szilárd alapokat szereztél. Jó magam, azért ragaszkodom az érettség és a férfiasság kiegyensúlyozott fejlettségének követelményéhez, mert pontosan a megrendülés és a gyengeség pillanataiban lehetünk egészen közel megkísértve, annyira, hogy kétségbe vonjuk a cölibátus mellett hozott döntésünket, vagy akár még a hivatásunkat is. Nem feltétlenül a tisztaság ellen elkövetett vétkekről beszélek, hanem inkább arról az egyensúlyvesztésről, ami a nem elég erősen lehorgonyzott döntéseink megkérdőjelezéséhez vezet. Fontos, hogy egészen tudatában legyünk saját esendőségünknek, és hozzáértő emberek jó szándékú, figyelmes segítségével megtanuljuk egyensúlyban tartani az életünket. A papság nem múl meg a 40-es évek krízisétől, te ezt már nagyon jól tudod.
Viszont még egyszer mondom, ugyanúgy, ahogy a legtöbb, néha nagyon drasztikus serdülőkori válság kaput nyit egy szép és erős fiatalság felé, annak életközépi változata alapján gyakran új korszakba torkollik, ami nem is sejtett gyümölcsöt érlel. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a gyümölcsöző életről, a cölibátus, papi cölibátusról elmélkedtünk. Adásom elején mondtam, nem az én érdemem, hogy cölibátusban élek, és ez az Isten meghívása és a barátaim megtartása, akik mindig éreztették, hogy milyen jó, hogy papbácsi lettél, milyen jó, hogy Isten szeretetére tanítasz minket, hogy feláldoztad magad. Ez egy feláldozottság, haszon nélkül, de egy jó érzéssel tölt el, hogy Isten jele lehetek, Isten országának jele lehetek, a közösséget szolgálhatom teljes bevetéssel, megosztottság nélkül. És kedves testvérek, imádkozzanak értem, sokan imádkoznak még, de imádkozunk a papjainkért. Különösen a kapuzárási pánikot észreveszik a szavaikban, amikor ábrándoznak családról vagy gyermekről, bátorítsuk őket, hogy amit maga választott, az sokkal többet jelent, és sokkal gyümölcsözőbb, és mi ebben tudjuk támogatni, hogy a családunkban bármikor jelen lehet, bármikor kaphat tőlünk egy ölelést, bármikor kaphat tőlünk egy felemelést. Így vagyok én a baráti körömmel, hogy mindig úgy érzem, hogy az ő családjuk az én családom. Mert ezt soha nem kérdőjelezték meg. Papbácsi, te bármikor, bármikor szívesen látott vagy. És a gyermekek is érzik azt, hogy a szülők megtisztelik a papbácsit. Ők is azzal a szeretettel, tisztelettel vannak a papbácsi iránt. Oda jönnek, megölelnek, elköszönnek, vagy hangosan kiabálják, papbácsi, papbácsi. Itt is most fociznak az udvaromon. Megtisztelő ez, hogy értük lehetek pap, vagy velük lehetek pap, vagy értük lehettem pap. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imádkozzunk egymásért. Mindörökké. Amen.